0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Alacsony vízállásnál is biztosítják a Paksi atomerőmű hűtő vízellátását. Az IKEA vezetése egy összegű kompenzációt ajánlott a dolgozóknak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vízügy szakemberei készen létben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a Paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készen létbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna Paksi szakaszán. Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egy összegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Duna medréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket. Megjegyezte, hogy a rekord alacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek, így aztán a tűzszerészek igencsak leterheltek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál, közölte az intézmény. Közleményében az egyetem azt írta, hogy egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen. Az alpinista lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. A baleset miatt a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni, a betegellátás zavartalan maradt. Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Kamu reklám.
2: Csináld magad, csinálja velem. Az ötletmozaik ünnepi számában cuki bútorkészítési ötletek, karácsonyi recept és ajándék ceruzatartó naptár várja ügyes kezű olvasóinkat. Ötletmozaik, Magyarország legjobb kézi magazinja.
1: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Fogalkozni, menjetek ki a busztalba!

0: évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
1: UK Fever Show.
2: UK Fever Show.
0: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
2: UK Fever Show.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban, Baluval.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Egészségedre!
5: Egészségedre!
6: Egészségedre!
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
9: Megmondom!

0: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdély Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Sürgetik az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön. Ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bácskiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Az előrejelzések szerint pénteken fokozódik a hőség. Komárom-Esztergom, Fejér, Pest és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet. Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Berekben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napok a Velencei tónál és vízgyűjtő területén. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás. A mérések kezdete óta mért legalacsonyabb vízállás rekordja június 24-én dőlt meg a Velencei tavon, akkor az Agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A korábbi negatív rekordot 53 cm-t 2022. szeptemberében rögzítették. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál, az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érr és Százhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. 10 hektáron égett az erdő Felsőrákos közelében az osztrák határnál, és a lángok átterjedtek Ausztria területére is, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján. Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
1: Műsorajánló
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze jövő hétfőre. Aranyérmet nyert a magyar női kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem és a határon túli intézmények fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóság teli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak, néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá. Mint írták, az engedélyezett vízkivételek menetrendezésével egy egyidejű vízhasználatokból eredő mennyiségi problémákat szeretnék orvosolni, működési területökön pedig folyamatosak a vízpótlási munkák is, hogy mérsékeljék a vízhiányt. Nemrég fejezték be a tiszakeszi morotva szivattyús vízpótlását, miközben friss vízzel töltik fel a tiszalúci Holt Tiszát és a Taktát. Aranyérmet nyert a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spejsz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Az együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott, és egy tussal nyert. Az aranyért a kínaiakkal csapott össze, és visszafogott kezdés után átvette az irányítást, fordított és 45-41-re győzött. A magyarok 2022-ben és 23-ban is győztek. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona kétszeres világbajnok. Tavaly bronzérremmel zárt a magyar válogatott Battai, Szűcs, Katona, Pusztai Liza összeállításban. Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Szivárvány.
3: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live. Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Redikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Életbe lépett a Vörös Kút, megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a Vörös Kút elnevezésű országos intézkedés sorozat. Jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő ember és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a Vörös Kút felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm, a kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Súipari Társaság az elárasztott Parajdi Súbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Salrum tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Sóhegyben, és július 25-27-e között a Koront patak vizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Földfizikai Intézet szakembere is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken. Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Ferdő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
0: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Jogi Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Az országgyűlés hétfőn és kedden két napos rendkívüli ülést tart. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A tájékoztatásban felidézték, a Magyarország villamos energiatermelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a blokkok hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsomkjainak szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony, és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, a roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülése után. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó elnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladat ellátása racionalizálásával összefüggő módosításáról. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győr-Moson, Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett Tolna, Jász-Nagykun-Szolnak és Békésvár megyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet. Máshol narancs figyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnapra már Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar vármegyére is a magasabb piros figyelmeztetés van érvényben a magasabb középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet. Figyelemmel kíséri a két kassai cigány család áttelepülését Magyarországra a szlovák kormány roma ügyi megbízottjának hivatala, ellenőrzi az információkat és azok kiértékelése után nyilatkozat kiadását tervezi, közölte Alexander Daskó, a pozsonyi hivatal vezetője, a kormány roma ügyi megbízottja. A hivatal jelenleg ellenőrzi az esettel összefüggésben megjelent információkat, állításokat, sajtóanyagot. Az érintett két család a szlovák sajtó szerint a kassai tóvárosi lakótelep Lubina néven ismert Viskóból álló roma településén lakott, de a közelmúltban a magyarországi Szalonnára költöztek át, ami ellenérzést váltott ki a helyiekből. Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másút mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Kezdjük kétórás magazin műsorunkat. Ma július 31-e péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Budapesten 26 fokot mutatnak a hőmérők. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
3: Hobby Rádió.
8: Ugyanakkor, hogy mélyedek ki a busztába!
2: Műsorajánló.
9: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
9: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
9: Jó szórakozást!
10: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
11: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.

0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 31-én az Oscar nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az angol-skandináv-germán eredetű férfi név az Ansgar névből ered, jelentése isteni dárda vagy szarvaskedvelő. Ünnepelnek még az Oscarok február 3-án, március 3-án és december 1-én is. Becézése Oscarka, Oszi és Oszika, jeles viselői Jászi Oscar újságíró, politikus, Gáti Oscar színész, valamint ön, kedves Oscar. Ezen a napon köszöntjük még Adeodáta, Batu, Dea, Fábius, Fabricius, Germán, Héla, Helén, Helena, Hella, Ignác, Ignácia, Ilona és Léna nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 31-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1556. július 31-e Loyola Ignác a spanyol katolikus szent ünnepe. A jezsuita rend alapítója halálának emlékére. Loyola, aki spanyol katonatisztként súlyos sebet kapott, szentföldi zarándoklata után Párizsba ment teológiai tanulmányokat folytatni. Hat diáktársával alapította meg a Jézus Társaságát, amely szegénységi és szüdességi fogadalmat hirdetett, valamint feltétlen engedelmességet a pápával szemben. Rövid időn belül a jezsuiták fontos szerepet kaptak a politikai és kulturális életben, az ellenreformáció harcosaivá váltak Európában. 1540. szeptember 27-én harmadik Pál pápa engedélyezte a jezsuita rend működését. Folytassuk a 19. század közepével. 1849. július 31-ére valószínűsítik, hogy ezen a napon halt meg Petőfi Sándor, költő. Maradunk még a 19. században. 1875. július 31-én 66 éves korában meghalt Andrew Johnson, aki az Amerikai Egyesült Államok 17. elnöke volt. Folytassuk 1886-tal, július 31-én, Bayreuthban a Wagner ünnepi játékok alatt meghalt Liszt Ferenc zeneszerző. Ugorjunk a 20. század elejére, 1913. július 31-én Selmecbányán megszületett Kosári Damokos, történelemtudós. Maradunk továbbra is a 20. században, 1944. július 31-én megszületett Geraldine Chaplin, angol származású amerikai színésznő, Charlie Chaplin lánya. 1952 óta filmezik, 1963-ban mutatkozott be táncosnőként Párizsban, a Hamupipőkében. 1967-ben fellépett a Broadway-n a Kisrókák című drámában. Leghíresebb filmjei a Zsivágó doktor, a Nagy vakáció és a Három testőr. Folytassuk 1964-el, július 31-én a Ranger 7 amerikai űrszonda leszállt a Holdra, és onnan képeket sugárzott. És végül, de nem utolsó sorban, 1971. július 31-én meghalt Devecseri Gábor, költő, író, műfordító. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet a Prédikátorok könyve harmadik részéből.
1: De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik és jól él fáradtságos munkájából. Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad, nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt.

0: 2026. július 31-e, péntek. Honnan van ennek a bölcsessége és csodatévő ereje? Evangélium Szent Máté könyvéből, 13. fejezet 54-től az 58. versig. Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla. Honnan van ennek a bölcsessége és csodatévő ereje? Hát nem az Ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nem de Jakab, József, Simon és Júdás az unoka fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az unoka nővérei is? Honnét vette hát mindezt? És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt, sehol sem becsüli kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában. Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát. Elmélkedés. Jézus hazatér Názáretbe, ahol nevelkedett, ott, ahol ismerik őt gyermekkora óta, ahol látták felnőni, dolgozni, élni. A názáretiek nem hisznek benne. Bár csodálják szavait, bölcsességét, mégis elutasítják. Ez a jelenet fájdalmas és tanulságos. Jézus nem ellenségei utasítják el, hanem sajátjai. Azok, akiknek a legnagyobb lehetőségük lett volna a hitre, végül a legkeményebben zárkóznak el. Miért? Mert már besorolták őt a helyi ácsfiú szerepébe. És amikor Isten ereje felülírná ezt a képet, az ismerős ismeretlenné válik. A megszokás, a rutin, ami már minden tudunk róla szemlélete az egyik legnagyobb akadálya a hitnek. Nem csak egykor, a bibliai időkben, hanem napjainkban is. A hit nem mindig akkor gyengül meg, amikor üldözik, hanem amikor túlságosan ismerni vélik Istent. Amikor nincs már nyitottság az újra. A názáretiek nem Jézus tanítását vitatták, hanem az volt a problémájuk, hogy nem illett bele a róla alkotott képbe, megszokott elképzeléseikbe. Az evangélium minket is önvizsgálatra hív. Vajon nem gondolom-e azt, hogy már túlságosan is ismerem Istent? Engedem-e, hogy új formában, másként, akár meglepő módon szólítson meg? Vagy már csak azt várom tőle, amit előre elterveztem? Vajon nem zártam-e be őt a saját elvárásaim és korlátaim közé? Jézus jelenléte mindig túlmutat a megszokott kereteken. Ha nyitott vagyok, akkor nem csak hallgatni fogom őt, hanem engedem azt is, hogy átformáljon. Uram Jézus Krisztus, te ott sem fordultál el az emberektől, ahol elutasítottak, hanem szelíden tovább mentél. Taníts meg engem is felismerni téged a mindennapi valóságban. Ne engedd, hogy megszokjalak annyira, hogy már ne is ismerjem fel hangodat. Őrizd meg szívemet nyitottnak, és add, hogy ne akadjak el a régi elképzeléseknél, hanem merjem befogadni azt az újat, amit ma akarsz mondani nekem. Tölts el bizalommal, hogy minden nap újrakezdés legyen az életem veled. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a szív életünk alatt körülbelül 30 milliárdszor húzódik össze, és percenként 60-90-et dobban? A szív egy összehúzódása körülbelül 70 milliliter vért pumpál az artériákba, ahol hullámszerűen halad tovább. Illetve a bőr vastagsága a test nagy részén 2 mm, a szemhéjon 0,5 mm, a talpon 6 mm is lehet. Az életünk során a bőrünkről lehánlott sejtek mennyisége körülbelül 20 kg. Bőrünk felülete körülbelül 18 ezer négyzetcentiméter, felületén 50 millió érző sejt található.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Libamájat szeletekre vágjuk és vágott hagymán zsírjában halványra pirítjuk. Hozzáadjuk a májat, megsózva, majorannával törött borssal és egy csipetnyi babérlevéllel fűszerezve megpároljuk. Ezután liszttel meghintjük, ezt stábolásnak nevezzük, utána kevés tejet hozzáöntve jól felforraljuk. Az elkevert tojással megkötjük, kevés konyakkal ízesítjük és szőrszitán áttörjük. Én nem szoktam szőrszitán áttörni, egyszerűen összetúrmixolom és ezekkel töltöm meg a gombafejeket. Az étel készítését meggyorsíthatjuk, ha gombafejeket előre leblasírozva hűtőben töltésre készen tároljuk, így csak előkészíthetjük hozzá a májpürét is. Frissen előmelegített tányérra rizstalapozatra tálalom. Megmondom őszintén, egrimártással szokták éttermekbe állni, én sajtmártást hoztam önöknek most. Ezt elmondanám, hogy a sajtmártáshoz minimum háromféle sajtból, én füstölt karavánból, trapistából és parmezánból készítem a sajtmártást, szóval a sajtmártásra tálalom a töltött gombafejeket.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában, Oszkár nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg a fővárosban 26 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1127. 9. Gergely pápa azért mentette föl Róbert esztergomi érseket a kereszt fogadalmától, hogy Moldvába utazhasson a besenyők megtérítése véget. 1881. Megnyílik Budapesten a Városligeti Artézi kút és fürdő. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel, és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Zene után folytatjuk.
1: Hobby Rádió!

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A hazai erdőkben egy új kártevő bogár, a kőrisrontó karcsú díszbogár jelent meg, amely brutális pusztítást okozhat a magyar fák között, különösen a kőrisfák esetében. Ugyanakkor a kiszáradt Duna medrében talált leletek fontosságára is felhívták a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a lelőhelyeket nem szabad megbolygatni, mivel a környezet és a kontextus is fontos információkat tartalmazhat. Mindeközben a gazdasági életben a forint árfolyama veggyesen alakult a főbb devizákkal szemben, az euróval szembeni árfolyamának alakulását figyelve. Ezzel párhuzamosan a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX történelmi csúcsot ért el, ami jelentős emelkedést jelent a tőzsdei befektetők számára. Ez alatt a hőhullámok komoly gazdasági következményeire is felhívták a figyelmet, mivel Európa egyre szélsőségesebb nyarai súlyos makrogazdasági problémákat jelenthetnek, amelyek a pénztárcánkat is érinthetik. A gazdasági helyzet összetettségét látva fontos, hogy figyelemmel kísérjük a változásokat és a trendeket, hogy jobban megértsük a gazdaságban zajló folyamatokat. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Beszámoltunk róla, hogy a forró napokban fontos a megfelelő folyadékbevitel, a tűző napon való tartózkodás kerülése és a szobahőmérsékleten tartható gyógyszerek hűtőben való tárolása. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a hőségben a bőr erei kitágulnak, a szív fokozza teljesítményét és megnövekszik a perctérfogat. Emellett olvasható portálunkon, hogy a Hermina Egyesület turista szakosztálya 2026. szeptember 26-27-én kétnapos kirándulást szervez Szegedre, ahol a vadaszpark, a dóm és a fürdő látogatása van tervben. Kiemeltük, hogy a Sinosz tagok tesztelték a Göcsei Skansen új digitális kiállítás vezetőjét Zalaegerszegen, valamint a Báoillancé Ning Tartományi Vakok Szövetségének első kongresszusa is lezajlott, amelyen az Egység Innováció Kreativitás Integráció az Egyesület tevékenységeinek a digitális korba emelése, mottóval új végrehajtó bizottságot választottak. További érdekes cikkeket és információkat találhatnak a hobbyradio.hu oldalon, ahol részletesen olvashatnak a fent említett eseményekről és sok más érdekes témáról. Most zenélünk egy kicsit, majd hírek következnek. A hírek után folytatjuk műsorunkat.
1: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobbyrádiót.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra.
0: Jó reggelt!
6: Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Letartóztattak egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajorországból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztató. Kiemelte, Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági, kereskedelmi partner a német tartományok közül. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatóak, erős alapokra építenek. A kapcsolatépítés egyetértésben a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik, jelentette ki a magyar miniszterelnök. A gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, autómosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írt a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízközmű társaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese, a szolgálat és a Porsche Hungária által közösen szervezett véradáson a cég közléménye szerint. Az MD-hez eljuttatott tájékoztató szerint Nagy Sándor arról beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A véradás hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások. Letartóztatott a Szekszárdi járásbíróság egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra, tájékoztatta a Tolna vármegyei főügyészség az MTI-t. Múlt vasárnap este Tolna vármegyében intézkedtek a 27 éves férfival szemben, amikor az Ozora Fesztiválra tartott egy német honosságú bérelt személygépkocsival. A járművet átvizsgálták, ennek során jelentős mennyiségű kábítószert, többségében úgynevezett parti drogot találtak, amelyet a férfi a rendezvényen akart értékesíteni. A közleményben. Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
4: Hobby! Hobby Rádió.
5: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omuda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
8: Sára vagyok. Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. Ez a reggeli műsorunk második órája. Oszkár nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg hazánk területén 27 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy rövid szünet után visszatérünk.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő.
1: Július 31-én az Oscar nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az angol-skandináv-germán eredetű férfi név az Ansgar névből ered, jelentése isteni dárda vagy szarvaskedvelő. Ünnepelnek még az Oscarok február 3-án, március 3-án és december 1-én is. Becézése Oscarka, Oszi és Oszika, jeles viselői Jászi Oscar újságíró, politikus, Gáti Oscar színész, valamint ön, kedves Oscar. Ezen a napon köszöntjük még Adeodáta, Batu, Dea, Fábius, Fabricius, Germán, Héla, Helén, Helena, Hella, Ignác, Ignácia, Ilona és Léna nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió! A világon mindenhol hallható!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 31-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1556. július 31-e Loyola Ignác a spanyol katolikus szent ünnepe. A jezsuita rend alapítója halálának emlékére. Loyola, aki spanyol katonatisztként súlyos sebet kapott, szentföldi zarándoklata után Párizsba ment teológiai tanulmányokat folytatni. Hat diáktársával alapította meg a Jézus Társaságát, amely szegénységi és szüzességi fogadalmat hirdetett, valamint feltétlen engedelmességet a pápával szemben. Rövid időn belül a jezsuiták fontos szerepet kaptak a politikai és kulturális életben, az ellenreformáció harcosaivá váltak Európában. 1540. szeptember 27-én harmadik Pál pápa engedélyezte a jezsuita rend működését. Folytassuk a 19. század közepével. 1849. július 31-ére valószínűsítik, hogy ezen a napon halt meg Petőfi Sándor, költő. Maradunk még a 19. században. 1875. július 31-én 66 éves korában meghalt Andrew Johnson, aki az Amerikai Egyesült Államok 17. elnöke volt. Folytassuk 1886-tal, július 31-én Bayreuthban a Wagner ünnepi játékok alatt meghalt Liszt Ferenc zeneszerző. Ugorjunk a 20. század elejére, 1913. július 31-én Selmecbányán megszületett Kosári Damokos, történelemtudós. Maradunk továbbra is a 20. században, 1944. július 31-én megszületett Geraldine Chaplin, angol származású amerikai színésznő, Charlie Chaplin lánya. 1952 óta filmezik, 1963-ban mutatkozott be táncosnőként Párizsban a Hamupipőkében. 1967-ben fellépett a Broadway-n a Kis Rókák című drámában. Leghíresebb filmjei a Zsivágó doktor, a Nagy vakáció és a Három testőr. Folytassuk 1964-el, július 31-én a Ranger 7 amerikai űrszonda leszállt a Holdra és onnan képeket sugárzott. És végül, de nem utolsó sorban, 1971. július 31-én meghalt Devecseri Gábor, költő, író, műfordító. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbirádió.

0: Üzenet a Prédikátorok könyve harmadik részéből.
1: De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik és jól él fáradtságos munkájából. Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad, nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: 2026. július 31-e, péntek. Honnan van ennek a bölcsessége és csodatévő ereje? Evangélium Szent Máté könyvéből 13. fejezet 54-től az 58. versig. Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla. Honnan van ennek a bölcsessége és csodatévő ereje? Hát nem az Ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nem de Jakab, József, Simon és Júdás az unoka fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az unokanővérei is? Honnét vette hát mindezt? És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt, sehol sem becsüli kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában. Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát. Elmélkedés. Jézus hazatér Názáretbe, ahol nevelkedett, ott, ahol ismerik őt gyermekkora óta, ahol látták felnőni, dolgozni, élni. A názáretiek nem hisznek benne. Bár csodálják szavait, bölcsességét, mégis elutasítják. Ez a jelenet fájdalmas és tanulságos. Jézus nem ellenségei utasítják el, hanem sajátjai. Azok, akiknek a legnagyobb lehetőségük lett volna a hitre, végül a legkeményebben zárkóznak el. Miért? Mert már besorolták őt a helyi ácsfiú szerepébe. És amikor Isten ereje felülírná ezt a képet, az ismerős ismeretlenné válik. A megszokás, a rutin, ami már minden tudunk róla szemlélete az egyik legnagyobb akadálya a hitnek. Nem csak egykor, a bibliai időkben, hanem napjainkban is. A hit nem mindig akkor gyengül meg, amikor üldözik, hanem amikor túlságosan ismerni vélik Istent. Amikor nincs már nyitottság az újra. A názáretiek nem Jézus tanítását vitatták, hanem az volt a problémájuk, hogy nem illett bele a róla alkotott képbe, megszokott elképzeléseikbe. Az evangélium minket is önvizsgálatra hív. Vajon nem gondolom-e azt, hogy már túlságosan is ismerem Istent? Engedem-e, hogy új formában, másként, akár meglepő módon szólítson meg? Vagy már csak azt várom tőle, amit előre elterveztem? Vajon nem zártam-e be őt a saját elvárásaim és korlátaim közé? Jézus jelenléte mindig túlmutat a megszokott kereteken. Ha nyitott vagyok, akkor nem csak hallgatni fogom őt, hanem engedem azt is, hogy átformáljon. Uram Jézus Krisztus, te ott sem fordultál el az emberektől, ahol elutasítottak, hanem szelíden tovább mentél. Taníts meg engem is felismerni téged a mindennapi valóságban. Ne engedd, hogy megszokjalak annyira, hogy már ne is ismerjem fel hangodat. Őrizd meg szívemet nyitottnak, és add, hogy ne akadjak el a régi elképzeléseknél, hanem merjem befogadni azt az újat, amit ma akarsz mondani nekem. Tölts el bizalommal, hogy minden nap újrakezdés legyen az életem veled. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: بازم.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a szív életünk alatt körülbelül 30 milliárdszor húzódik össze, és percenként 60-90-et dobban? A szív egy összehúzódása körülbelül 70 milliliter vért pumpál az artériákba, ahol hullámszerűen halad tovább. Illetve a bőr vastagsága a test nagy részén 2 mm, a szemhéjon 0,5 mm, a talpon 6 mm is lehet. Az életünk során a bőrünkről lehánlott sejtek mennyisége körülbelül 20 kg. Bőrünk felülete körülbelül 18 000 négyzetcentiméter, felületén 50 millió érző sejt található.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robotműsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1627. 9. Gergely pápa azért mentette föl Robert esztergomi érseket a kereszt fogadalmától, hogy Moldvába utazhasson a besenyők megtérítése véget. 1821. Megnyílik Budapesten a városligeti artézi kút és fürdő. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Beszámoltunk róla, hogy a hőség idején fontos a megfelelő folyadékbevitel, a tűzőnapon való tartózkodás kerülése és a szobahőmérsékleten tartható gyógyszerek hűtőben való tárolása. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a hőségben a bőr erei kitágulnak, a szív fokozza teljesítményét és megnövekszik a perctérfogat. Emellett olvasható portálunkon, hogy a Hermina Egyesület turista szakosztálya 2026. szeptember 26-27-én kétnapos kirándulást szervez Szegedre, ahol a Vadaspark, a Dóm és a fürdő látogatása van tervben. Kiemeltük, hogy a Vakok Bacning Tartományi Egyesületének 2026-2031-es időszakra szóló első kongresszusa új végrehajtó bizottságot választott, és a digitális átalakulás előmozdítása, valamint egy egyre magabiztosabb, egyenlőbb, befogadóbb és virágzóbb látássérült közösség kiépítése mellett foglalt állást. További érdekes cikkeket és információkat találhatnak a hobbyradio.hu oldalon, ahol részletesen olvashatnak a hőségriasztásról, a vakok álmainak titkairól és a szegedi kirándulásról. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
1: Hobbyrádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Ma, pénteken, a hőmérséklet 26 és 39 fok között fog változni, és remek idő várható, napsütéses lesz az egész nap. A szélsebesség elég mérsékelt, 6 km per óra körül lesz, ami szinte alig érezhető. A nap 14 órán keresztül fog sütni, és az eső esélye 0%. A következő két napban hasonló időjárásra számíthatunk, napsütéses lesz az idő. Holnap szombaton a hőmérséklet 28 és 40 fok között lesz, és a szélsebesség kissé erősebb lesz, a legnagyobb széllökések elérhetik a 36 km per órát. Vasárnap a hőmérséklet 29 és 37 fok között lesz, és a szélsebesség ismét mérsékeltebb lesz, a legnagyobb széllökések 27 km per órát érhetnek el. Az eső esélye mindkét nap 0%. 8 órakor a Minden Tudás Egyeteme válogatás következik. Ezzel műsorunk végére értünk, köszönöm a figyelmet, Sára. A Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik Önöktől.
1: Hobby Rádió.
2: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ!
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Műsorajánlót hallottak.

0: Wifi rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantalemes köszön.
3: Hobby rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
4: Lezárták a Klevelsberg központ és a tankerületi központok átvilágítását. Szombaton rendezik a 44. Lidl Balaton átúszást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Lezárta a Klevelsberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult, közölte a tárca. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Klevelsberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű önálló központi költségvetési szervek, a Klevelsberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. Szombaton rendezik a 44. Lidl Balaton átúszást. A Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy a 44. Lidl Balaton átúszást 2026. augusztus 1-én szombaton megtartják, tájékoztatta az MTI-t a szervező Budapest sportiroda. A nevezést az időpontváltozással összefüggésben visszalépők miatt három távra újra megnyitották. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel. Az uszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég. Kérik, hogy a vízbe szállás előtt mindenki mérlegelje, hogy úszó múltja, úszás tudása alapján alkalmas-e arra, hogy átússza a Balatont. Vízkorlátozás lépett életbe Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt, közölte a Dunamenti Regionális Vízműzi RT. A vízszolgáltató közlése szerint a víztermelő és vízelosztó kapacitását meghaladó fogyasztás volt Szentendre Pismány település részének felső területén, ezért a Ribizli utcáig ellátási zavarok jelentkeztek. Az ideiglenes ivóvízellátás biztosítására lajtos kocsikat helyezett ki a szolgáltató. A vízszolgáltató július 28-án már közleményben kérte a lakosságot a takarékos vízfogyasztásra a problémák elkerülése, megelőzése érdekében. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön, tájékoztatta a központi nyomozó főügyészség az MTI-t. A vádhatóság a bíróság hétfőn hozott jogerős ítélete alapján azt írta, a francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr a rendőrök erre irány nyúló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült. Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább menni, tették hozzá. A rendőrök kiszállították a férfit a járműből, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben. Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Július 31-e, péntek. A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133E autóbusz igénybevételét ajánljuk. a Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér műegyetem között a szintén sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótló busz közlekedik Újpest központ felé. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 órától a délután 2 óráig Káposztásmegyeren a Külső Szilágyi úton a Galop utcánál és a Járműtelep utcánál karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. Tart az átépítés a Fehér úton, ezért ma délután 6 órától a Gyógyszergyári utcában a Fehér út felé lezárják a belső két sávot. Ma éjszaka 9:30-től 3:45-ig lezárják a 14. kerületben a Füredi utcában a vasúti átjárót karbantartás miatt. Lezárják a fél útpályát ma este 10 órától hétfőn hajnalig a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelző őrök segítik. Nem járható a 14. kerületben a Nagylőrs király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik az Őrs vezértere felé, nem érinti a Szugló utca Nagylőrs király útja megállót. Útszükleten kell áthajtani a 6. kerületben az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad vízvezeték javítása miatt. Ma délig szakaszos korlátozásra számítsanak a 18. kerületben a Péterhalmi út, Kettőskörös utca, Lőrinci út útvonalon a Gilice tér és a Szálfa utca között, mert kertészek dolgoznak.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
7: A Mindentudás Egyeteme. Lehet-e a molekulákra csomót kötni? A biofizika eszköztárának szerepe a jövő orvostudományában. Damjanovics Sándor előadása.
8: Előadónk orvos, biofizikus, a Debreceni Egyetem Molekuláris Medicina Központjának igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Felkérem Damjanovics Sándort, hogy tartsa meg előadását.

0: Tisztelt hallgatóság, hölgyeim és uraim! Köszönöm a szíves fogadtatást, és meg fogok próbálni ennek megfelelni, bár nem lesz könnyű. Nem lesz könnyű, mert olyan dolgokról kell beszélnem, amelyeknek a megértése sokkal többet kíván, mint egy rövid 45 percet, viszont mindenképpen igyekezni fogok odáig eljutni, hogy legalább a burkoló görbéjén követhető legyen az, amit elmondok. Miről van szó? Századunk, új évezredünk, úgy gondolom egyik leggyorsabban fejlődő tudománya az élettudomány. Az élettudomány különböző ágai azért tudnak ilyen gyorsan fejlődni, mert kétségtelen tény az, hogy az összes többi tudományág eredményeit felhasználják. Ez a felhasználhatóság és felhasználás együttműködés teszi az élettudományokat ilyen valóban gyorsan fejlődővé. Kérem, fantasztikus részletességgel ismerik a kutatók a legkülönbözőbb molekuláris folyamatokat az emberi testben, a sejtekben, mindenben. Egyrészt ugyanakkor kénytelenek vagyunk beismerni, hogy néha nagyon egyszerű dolgokra nem tudunk választ adni, az orvostudomány döbbenten áll, és nem tud igazándiból mit kezdeni egy sima allergiával, a parlagfűvel. Nem nagyon tud mit kezdeni, kérem, azzal, hogy a bennünket ragyogó módon megvédő immunsejtjeink, azok, kérem, esetenként ellenünk támadnak, úgynevezett autoimmun betegségeket okoznak, vagy éppenséggel, amit a megmentésünkre belénk ültettek, mint mondjuk egy besét, vagy egy szívet, azt akarják kidobni belőlünk, azért, mert idegennek tekintik. Hogyan lehetne ezt szabályozni? Lehet-e vajon elérni azt az állapotot, amikor tudjuk, hogy hova akarjuk a gyógyszereket küldeni? Miről van szó? Kérem, fáj a fejem, lüktet egy artéria az agyamban, kellemetlen érzéseim vannak, beveszek egy gyógyszert. A gyógyszerben lévő, nyugodtan mondhatom, trillió számra ott lévő molekula szétoszlik, a keringés szétosztja, diffúzió, minden különböző mechanizmusok a lábam nagyujjától a fülcimpámig, és a szerencsém van, oda is jut, ahova kell. Ha nincs szerencsém, akkor nem is veszek be egy másikat, ami már nem olyan jó, és erre szokták azt mondani, hogy kérdezze meg orvosát és gyógyszerészét, mert a nem oda jutó molekulák, mint ahova szántuk őket, ott bizony kárt okoznak. Na most kérem, elképzelhető-e az, hogy valamikor az orvostudomány varázsgolyókat gyárt, ezek a varázsgolyók megtalálják azt, hogy hova kell menni, oda és lehetőleg csak oda mennek, na nyilván szétoszlanak máshova is, de ha szerencsénk van, akkor lehet olyanná gyártani őket, hogy lehetőleg gyorsan kiürüljenek a szervezetből azok a molekulák, amelyek nem a megfelelő helyre mentek. Van-e ilyen? Kérem, az előadás végén őszintén remélem, hogy el fogják nekem hinni, hogy van. Szabadalmazott ilyen molekulák vannak. 20 éve dolgozunk együtt Egyesült Államokbeli barátainkkal azon, hogy például antitestekkel irányítottan oda küldjük a mérgeket, izotópokat, ahova kell, és olyanná lehet varázsolni ezeket az antitesteket, hogy amely egerekbe készülnek, ugye, hogy ne termeljünk azok ellen antitestet, tehát humanizálják őket, sajnos nagyon drágán. És ezzel azért elérnek olyan eredményt is, hogy mondjuk egy felnőttkori T-sejtes leukémiának, ami egy fehérvérűség fajta, főleg ázsiai emberekben fordul elő, Amerikában nem kevés ázsiai eredetű ember él, nem ritka a betegség, az átlagos életidő a felfedezés után körülbelül 6 hónap, kezelés után kérem 3 év, sőt 5 év, sőt 6 éves túlélés is van. Furcsa módon a partnereink klinikusok. Klinikusok, akik viszont pontosan értik azt, hogy mit csinálunk, és ők mondják meg, mire kíváncsiak. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi kell, egyáltalán milyen fajta tudás kell ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni, azok most kénytelenek lesznek elszenvedni részemről azt, hogy megvizsgáljuk, hogy a sejtek felszínén milyen fajta receptorok vannak, milyen molekuláris antennák vannak, mennyi van belőlük, mikor mennyi van belőlük, és ki mellett van, kikinek a szomszédja. Mert nem mindegy, hogy kikinek a szomszédja, mert általában azok a molekulák tudnak együttműködni, amelyek, kérem, egymás mellett vannak. A 70-es években úgy képzelték el a különböző sejtmembránokat, a sejt legkülső rétegét, amely legelőször érintkezik a külvilággal. Ott cserél voltak éppen a sejt információt, anyagot, energiát, mindent, ami csak cserélhető. És úgy képzelték el, hogy a sejtmembrán voltak éppen az egy folyadék réteg, lipidekből, zsírnemi anyagokból álló folyadék réteg, amiben fehérjék úszkálnak, időnként időleges kapcsolatokra tesznek itt szert, ezek az időleges kapcsolatok szétválnak, de mindenki szabadon mozog. Ennek alapja volt, ennek a bizonyos elképzelésnek, Fry és Edidin világhírű kísérlete volt az, hogy egy egér meg egy humán sejtet fúzionáltattak, összeolvasztottak, és azt tapasztalták, egyiknek a sejtfelszíni molekuláit pirosra, másiknak zöldre festették. A két szín összekeveredett. Igen, csak akkor a felbontás még fénymikroszkópos volt. Mai, modern felbontások mellett látni fogjuk azt, hogy bizony a második jelzője volt ennek a fluid mozaik membrán modellnek az igazi, a mozaik rész, a mozaicitás, az a bizonyos szigetszerűség, ami annyit jelent, hogy bizonyos lipid szigetkék önálló életet élnek ebben a mozgékony rétegben, azokban olyan fehérjék vannak egymás mellett, amelyeknek együtt kell működni, hogy miért vannak ezek pont egymás mellett? Hát kérem, amikor valamilyen parancs érkezik, valami ingerbehatás ér bennünket, hogy ezt vagy azt a molekulát meg kell szintetizálni a szervezetnek, akkor az egy sejten belül elkészül. A sejtnek egy bizonyos részén, miután ugye a megfelelő kódolás minden megtörtént, ilyen vezikulákba, kis lipid hólyagocskákba kerül, ezek szépen kiúsznak a sejt külsejére, és ott kiterülnek. Ez maga lesz egy mozaik szigetke, és nyilvánvaló, hogyha együttműködő molekulákat kíván szintetizáltatni valamilyen külső inger, azok lehetőleg egy időben egyszerre fognak elkészülni, mert a szervezet a pazarlás nem igen tűri meg, nagyon ökonomikus, nagyon gazdaságos, és ezek aztán, amikor már nincs rájuk szükség, szépen bemennek vissza a sejt belsébe, lebomlanak, és mások épülnek föl belőlük. Egyébként nem kis meglepetésre, mostanában, hát pláne a humán genomnak a megértése révén is, tudjuk azt, hogy a sejtek fehérjeinek, kérem, nagy többsége, nem fogják elhinni a számot, nekem közel 90%-a membránba kerülendő fehérje lesz, a valóban vízoldékony fehérje, amit a ilyenek kódolnak, sokkal kisebb arányt képez benne. Tehát ez a mechanizmus, amit itt nagyjából vázoltam önöknek, úgy néz ki, hogy igaz lehet. Na, hogyan lehet ezeket a membrán receptorokat, ezeket a felfogó antennákat analizálni, amelyek ezekben a lipid szigetekben előfordulnak, és kell-e ez nekünk? Kell-e az, hogy minden apró molekulának a bajszát piszkáljuk, vagy pláne csomót kössünk rá, meg fogom mutatni az előadás végén, hogy hogyan? Kell-e ez az adófizetők drága pénzén?
1: Damjanovics Sándor előadását hallják a biofizika eszköztárának szerepéről a jövő orvostudományában.

0: Kérem, mert nagyon sokba kerül. Szabad-e ilyet csinálni, amikor nem tudunk megoldani nyilvánvalóan komoly betegséggel kapcsolatos problémát, és azokat kénytelenek vagyunk esetleg még csak távolról közelíteni. Kérem, előadásom végén őszintén remélem, hogy el fogják nekem hinni, hogy ezek a látszólag játékos, tréfás megoldások olyan információ halmaz birtokába juttatnak bennünket, itt rögtön alázatosan be kell valljam, olyan információ halmaz juttatnak nekünk, amelyeket még föl sem tudunk dolgozni, legalábbis nem teljes egészükben. Szóval ezen információk segítségével a jövendő orvostudományának egy már ma is megvalósítható részét tudjuk voltaképpen gyakorolni. Ennek a gyakorlásnak a végén majd föl lesz sorolva, hogy hány ilyen szabadalmazott gyógyszer van már, hány százzal próbálkoznak tovább lépni, és hányfajta betegséget lehet megpróbálni gyógyítani annak alapján, hogy tudjuk, hogy mi van a sejteknek a felszínén, milyen receptorok, hol helyezkednek el, milyen összeállításban lehet őket megtalálni, és milyennek a szerepe. Hogy mondjam meg, nagyon keveset tudunk eddig ezekről, de minden lépés közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ezt valóban lehessen használni. A következő ábra csak azt mutatja, hogy a sejtmembránban, amit itt így ábrázoltunk, ugye vannak olyan molekulahalmazok, amely molekulahalmazok fölismerik az ellenséget, az ellenségnek a fehérjeit már kicsit földolgozva, más ilyen molekulafajták mutatják meg ezeknek, és ha ez a reakció lejátszódik, akkor jön létre az, amit az elején már apostrofáltam, hogy például egy békés vesét, amit beültettek, csak nem pontosan mondjuk a szülőktől kapta az illető, az mégis ritkasság, hogy ilyet lehessen csinálni, hanem egy szegény, hirtelen elhunyt valakitől, akinek a vesét túléltették, és az nem teljesen pontosan illik az ő immunrendszeréhez, az bizony komoly bajokat okoz. Ezek a molekulák, ezeket a sejteket, amelyek bemutatják itt az idegen fehérjéket, bizony meg fogják ölni. Lehet-e ezt szabályozni? Lehet-e úgy szabályozni, hogy valóban csak a kilökődést akadályozunk, és ne gyengítsük le annyira a szervezetet, hogy közben megszűnik a védekezés, nem tud a szervezet illő módon védekezni a külső ellenséggel szemben? Kérem, ez egy nagyon nehéz kérdés, és majd rá fogok arra mutatni, hogy szerencsére, bár ezen mechanizmussal szemben igazán gyógyszert nem nagyon lehet előállítani. Egy furcsa mellékkörülmény az, hogy bizonyos ionokat, káliumot, egyéb ionokat a membránon keresztül engedő ioncsatornák, amelyek nagy molekulák egyébként, közel helyezkednek el ehhez, és ahol a megölendő sejt és a támadó sejt összeilleszkedik, ezt a részt nevezzük immunszinapszisnak majd, ott helyezkednek el a csatornák, és most kérem, csatornákkal szemben olyan anyagok, gyógyszerek, amelyek szabályozzák annak a funkcióját, mert ha ott van, akkor biztos, hogy beleszól abba, hogy mi legyen a felismeréssel, azok ilyen sereget képeznek, tehát meg lehet próbálni azt, hogy hogyan lehet nem direktben, nem közvetlenül, hanem az ionoknak a áramlásán keresztül, ha úgy tetszik, a membránpotenciál változtatásával, tehát egy fizikai behatásnak a változtatásával szabályozni úgy a működést, hogy valamit segítsünk azon, hogy ne kelljen megmérgezni valakit egy fél életen keresztül ahhoz, hogy csak 5-6 évente kelljen neki vesét cserélni például. Kérem, ahhoz, hogy ilyen molekula együttállásokat meg lehessen vizsgálni, különleges módszereket kell alkalmaznunk, önök közül nyilván nagyon sokan ismerik azt a módszert, amikor egyik molekulának kérem a tetejére ráhelyezünk egy zöld színű festéket, egy másikra egy piros színű festéket, és akkor az történik, hogy a zöld színű festéket megvilágítjuk, akkor a piros színű fog inkább világítani, mert a zöld színű átadja az energiáját ennek, és ez fogja kisugározni azt a szint, amely mutatja, hogy ez a kettő valóban molekuláris közelségben van egymáshoz képest. Mi az, hogy molekuláris közelség? Ez egy nagyon tág fogalom egyébként. Kérem, 2 és 10 nanométer között lehet itt, mint egy ilyen mérő szalagot odahelyezni a molekulák közé, és ezeket meg lehet mérni nagy pontossággal. Nyilvánvalóan, amikor sok ilyen molekula van, amit mi kapunk egy-egy sejtről adatot, azt kérem szépen a sejt egészére vonatkozó átlagtávolság lesz, de hogy lesznek egymáshoz közel ilyen molekulák, ez a módszer bemutatja. Az eloszlásgörbék, ha nulla körül helyezkednek el, akkor nincs ilyen együttállás. Ha viszont elcsúsznak, és a fluoreszcencia energiatranszfernek, energiaátadásnak, a világító energiaátadásának a görbéjét vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy az becsúszik a pozitívba ennek következtében. Tehát ha van ilyen együttállás, és kell tudnunk találni a sejtek felszínén más módszerekkel most, olyan különböző foltokat, receptorhalmazokat, amelyek igenis egymás mellett vannak. Ha meg ott vannak, akkor miért vannak ott? Együttműködnek-e, kell-e, hogy együttműködjenek, vagy nem? Van-e valami haszna annak az egyik részéről, hogy a másik mellette van? Ez mindig egy kérdés, ezt mindig külön meg kell vizsgálni. Egy viszont biztos, hogy a sejtek felszíne elvileg tartalmazza pontosan az ott lévő molekulaelemek halmaza, fajtái, minősége, mennyisége formájában és eloszlása formájában mindazt az adatot, amit a sejt közvetlen előélete tud nyújtani. Csak éppenséggel ezeket a hieroglifákat még nem tudjuk rendesen olvasni. Van, amikor tudjuk, van, amikor nem, de amennyiben tudjuk, és amilyen mértékben tudjuk, olyan mértékben tudjuk azt, hogy mi történt. Miért merem ezt mondani? Hát az előbb ugye megállapodtunk abba, hogy a sejtek felszínén megjelenő receptor minták. Egy ilyen minta nyilvánvalóan nem, ez a minta nem azonos ezzel a mintával, tehát az van föltüntetve, hogyha páronként megmérem a távolságát 4 receptor fajtának, ha a távolságok változnak, esetleg azt tudom kimutatni, össze tudom rakni egy ilyen kétdimenziós mintává ezeknek az eloszlását, egy térképet tudok csinálni belőle. Ezt különben 20 éve csináljuk, ilyen molekula mintákat lehet kapni a sejtek felszínén, és ezeknek mind nevük van természetesen, meg tudjuk mondani, hogy melyik micsoda, van, amelyik receptor alkatrészeket mutat itt be, azért van a görögbetűk rendszerint első három, örökámban egy első három tagjával jelezve. Kérem, ez valamit kell, hogy jelentsen. Ezek valóban együttműködnek, tudjuk, hogy együttműködnek, ezek a minták viszont rendkívül konzisztensen, rendkívül jó hatásfokkal mindig megtalálhatók a sejtek felszínén. Így természetesen milyen sejtekről beszélünk? Hát kérem, mit a legkönnyebb vizsgálni? Hát a vérsejteket. A vérsejteket ugye, hiszen a fehér vérsejteket könnyű elválasztani, azok a védekező rendszernek a fő alkotó részei, tehát elsősorban azokban lehet vizsgálni, de hagy nyugtassák meg mindenkit, minden másfajta sejteken előállíthatók ezek a receptorminták. Ha a receptorokat valami kivarázsolja a illető sejtben lévő genetikai kódból, mert ott benne van. Tehát mondok egy házszámot, csúnyán fog hangzani, mert a latin nevét vagyok kénytelen mondani, aztán lefordítom. Kérem, kolorektális karcinom a sejtekben, ugyanilyen mintákat lehet találni. Kolorektális azt jelenti, hogy végbél környéki, ugye, bélhám sejteken, nem limfocitákon, bélhám sejteken ugyanilyen mintákat lehet látni. Ha ugyanilyen mintákat lehet látni ott is, akkor valamire ez kell. És ha azokat megkezeljük, és változik az összetétel, abból azt is meg lehet mondani, hogy az valamilyen gyógyszerre fog-e reagálni, vagy sem. De még nem vagyunk ott, hogy erre varázsgolyókat lőjünk ki. Varázsgolyókra csak ott van lehetőség, ahol kérem, olyan receptor mintákat tudunk találni, amely receptor minta, vagy maga egyetlen receptor jelzi, hogy én vagyok a daganatsejt, én vagyok a gonosz, akit meg kell ölni, az a legkönnyebb helyzet, akkor arra kell ráirányítani, akár antitesttel, azt az izotópot, ami lehetőleg közelre sugározzon, lehetőleg alfa vagy beta, lágy béta sugárzó legyen, és akkor ilyen nanométeres nagyságrendben, kérem, lehet orvoslást végezni. Nanométert emlegetek, mi az, hogy nanométer? Ha azt mondom, hogy 10^-9 méter, azt mindenki érti, mindenki tudja, de azért tapasztalati fogalmunk nincs róla, mert a méter az rendben van, az ekkora, na de a nanométer, hát ki látott nanométert, ugye senki? Hát kérem, volt, aki látott. Gerd Binig és Heinrich Rohrer az úgynevezett pásztázó alagút effektusos elektromikroszkópiáért kapott Nobel-díjat a 80-as évek közepén, de már az eleje környékén sikerült megmutatni nekik ezt a képet, amiért voltak éppen a Nobel-díj indoklását kapták. Ez a kép azt jelenti, voltak éppen, ezt ők állították elő, hogy 4 grafitatom átmérője 1 nanométer. Tehát valahol már tudjuk tenni a nanométert, és ha a molekuláknak a nanométeres távolságairól beszélünk, akkor tudjuk azt, hogy nagyon kicsi távolságról van szó, mert már 4 szénatomnak a átmérője egy sorban képes a nanométert előállítani számunkra. Egy érdekes kérdés és provokatív kérdés, el lehet azt képzelni, hogy valamikor ezzel a mondjuk pásztázó alagút effektusos mikroszkóppal, amellyel darabonként lehet azért piszkálni atomokat, atomokból molekulát állítunk elő. A Nottinghami Egyetem nanotechnológiai tanszékének a emblémája az, amit itt tetszenek látni, és ezen elég világosan látható az, hogy 2 kis ördög, ha úgy tetszik oroszlán, atomokat tol egymást hegyire hátára. Hagyáruljam el, hogy 1982-ben már sikerült egyszerű molekulát, például ammóniát előállítani ezzel a módszerrel. Tehát igenis lehet atomokból összepakolni molekulákat. Tehát a nanotechnológia valóban egy olyan tudomány, aminek óriási műszaki jelentősége van, de ugyanakkor nekünk van egy készre, a természet által készre legyártott élő szervezetünk, vannak sejtjeink, vannak molekuláink. Ha ezeket mi meg tudjuk vizsgálni nanotechnológiai módszerekkel, akkor nekünk nagyon-nagyon erős ismeretanyag forrásunk lesz, amely ismeretanyag forrás meg tudja esetleg magyarázni azt, hogy mi hol helyezkedik el. A most következő ábrán önök azt fogják látni, amiben egy kiváló kollégánk doktorált 1997-ben, és az Amerikai Tudományos Akadémia lapjában jelent meg a cikke, hogy különböző sejtfelszíni elemek, amelyek pont az ilyen idegen anyag bemutatására játszanak szerepet, ha megjelöljük az egyik fajtát egy nagy aranygömbbel, másikat egy kisebb aranygömbbel, akkor ez a nagy aranygömb esetleg eltakarja a mellette lévőt, és ha a jelzéseket a következő ábrán látható módon most megismételjük, de úgy, hogy először most a másikra tesszük az aranygömbjeinket, a 10 nanométer átmerőjüket, és a 30 nanométeres akkor már ide nem tudjuk tenni. Ha megszámoljuk az aranygömböket sejtek felszínén, megfelelő nagy területen, megfelelő darabszámú sejten, tessenek elképzelni, hogy ki lehet egészen primitív algebrával számolni azt, hogy az egyik fajta molekulából mennyi van a másik fajta mellett, és a másik fajtából mennyi az egyik mellett. Ez a kép Jenegy Attila doktornak a felvétele, elektromikroszkópos felvétele, Varga Sándor a kollaborációban, intézetünkben készült. Ez a kép annyira tetszett egy amerikai immunológia könyvnek, hogy megvették a Proceedings National Academy of Sciences-től, és megjelentették, tehát voltaképpen ez a kép mutatja azt, hogy hogy néz ki ez a sejtnek a felszínén. És ha kiszámoltuk, megint csak egyszerű matematikai eszközökkel, különböző régiókban megszámolva a különböző aranygömböket, kiderült, hogy nem véletlenszerűen oszlanak el. Pedig minden amellett szólna, hogy úgy oszoljanak el. Ez elektromikroszkópos kép volt az előbbi, ez már nem az, rögtön megmondom, hogy ez micsoda, de az előző kép mutatta azt, hogy valami összerendezi ezeket. Mit teheti ezt? Hát itt jönnek azok a részletek, amelyekkel kénytelenek vagyunk foglalkozni, azt mondjuk megint, hogy a mikrodoménynek, a lipid struktúrának a részei rendezik ezeket össze, már a szintézisük során, és utána kiviszik a sejt felszínére, ott természetesen ezek csak bizonyos élettartammal rendelkezhetnek, hiszen a membrán mozog, az él, az állandóan újra szintetizálódik, vissza cirkulál a sejt belsejébe, de hát láttuk, hogy ez itt nem véletlenszerű elektromikroszkópos képe. Erre ugye rögtön azt lehet mondani, ugyan kérem, önök csináltak egy preparátumot, a preparátumot megvizsgálták vákumban, mert elektromikroszkópiához vákum kell, előtte kiszárították, mindent csináltak vele, önök olyan artefaktumot, olyan műterméket gyártottak, amilyet akartak.
1: Damjanovics Sándor előadását hallják a biofizika eszköztárának szerepéről a jövő orvostudományában.
0: Amit itt tetszenek látni, az viszont más. Ez úgynevezett atomerő mikroszkópos felvétel, ahol kérem vizes közegben egy membrán darabot, tehát még azt se lehet mondani, hogy a membrán alatti régiók valamilyen rendezést csináltak, azon a 30 nanométeres aranygömbök épp úgy ilyen klaszterekben, csomókban láthatók, mint egyébként az elektromikroszkópos képen, igazolva azt, hogy ez nem műtermék. Itt rögtön meg kell álljunk egy pillanatra, és lehet ugye arra hivatkozni, hogy sok módszer, nem sok módszer, amit alkalmazunk, kérem, kell a sok módszer. Kell a sok módszer, hogy kikerüljük az esetleges hibákat, problémákat. Nagyon érzékeny, nagyon finom felbontású területeken dolgozunk. Amit itt tetszenek látni az ábrám, az egy három keserves hét alatt elkészült minta. Tudnélik, ha az ember atomerő mikroszkóppal akar mérni, ami nem más, mint egy kicsike, nagyon kemény hegy, amit pásztázunk a minta fölött, olyan puhán, lazán, hogy nem tud belemélyedni, nem tud belehasítani, de az elektronhéjak taszítják egymást, és annak a mozgása, amit le lehet képezni, az atomerő mikroszkóp hegyének a mozgása, az a domborzatot visszaadja. Azon látható a 30 nanométeres aranygömb, amit ott néztünk, de valahogy, ha ilyen tisztaságú, ilyen apró, ilyen fantasztikus, nagyfölbontású képet kapunk, az emberben ott van mindig a kisördög, honnan tudom, hogy az tiszta volt. Hát kérem, a természet csodálatosan segítségünkre jött, mert a csillámpala, amit Mikának szokták Májka, ugye angolul, azt le lehet rétegenként hántani, minden réteg teljesen tiszta felszínt ad, és ez a három vagy hány ezer év alatt kialakult kristály struktúra lehetővé teszi számunkra azt, hogy valóban elmondhassuk, hogy annak kell ott lenni, amit mi oda tettünk. Tehát ha tisztán dolgoztunk, és az a molekula halmaz, amit oda pakoltunk, az valóban az, aminek gondoljuk, akkor azt fogjuk látni, így lehet látni DNS molekulát rajta, enzim molekulákat, a legkülönbözőbb molekulafajtát, és sejt felszíneket is lehet látni, ahol viszont célszerű, lehetőleg kolloidális aranygömbökkel jelölni, hiszen ugye tudjuk azt, hogyha mondjuk egy helikopterrel szállunk a Szahara felett, akkor ha valami zöldet látunk, ami a homokból kiemelkedik, az föltehetően pálmafa. Ha pálmafa elkezd szaladni, akkor nem pálmafa. Na most a sejt felszínén nyilvánvaló, hogy rengeteg fajta receptor minden van, tehát nem tudjuk azt egy dzsungelben megmondani, melyik milyen fa, pláne ha soha nem láttunk olyan fát, csak tudjuk, hogy olyannak is kell lenni, aminek ilyen-olyan-amolyan alakja esetleg lehet, olyankor meg kell jelölni, és a jelzést valahogy láthatóvá kell tenni, és ez a tiszta csillámpala felszín adja a lehetőséget. Azok a lukak, amiket itt tetszenek látni, 6 angströmös lukak. 6 angströmös lukat látni ilyen felszínen atomerő mikroszkópos képen igazolása annak, hogy ez valóban egy hihetetlen nagy felbontású módszer, amely hihetetlen nagy felbontású módszer segítségével sok információt nyerhetünk, de ez az információ még mindig egy kicsit messze van attól, hogy valóban élő sejteken lehessen dolgokat megmérni, míg viszont élő sejteken energiatranszferrel tudunk mérni távolságokat, megmondjuk, hogy miből hány darab van. Kérem, itt egy olyan módszert szeretnék röviden önöknek bemutatni, amelyet nagyon régen tetszenek ismerni. Kémikusok a 70-es évek legelején foglalkoztak azzal, hogy a különböző kémiai reakciók során azon kis térfogatban, akár egy enzimreakció során, abban a kis katalitikus centrumban a különböző alkatrészek, amelyeket vagy összerakad az enzim, vagy szétválaszt, azok milyen gyakorisággal fordulnak elő, ott meddig tartózkodnak, és azt találták ki, hogyha hihetetlen kicsire, tetszenek látni, ez 3/10 mikrométer, még ennél is sokkal kisebbre be lehet szűkíteni a fókuszát egy lézersugárnak, vagy akár több lézersugárnak egymásra vetítve a fókuszát, ott abban a fókuszban, ha van egy ritka molekulapopulációnk, amit láthatóvá tettünk valahogy, például bekentük fluoreszkáló festékkel, elég specifikusan meg lehet ezt csinálni, akkor azok kibevándorolnak ott, a kibevándorlásnak a gyakoriságát megmérve, úgynevezett korrelációs analízissel meg lehet nézni azt, hogy melyek azok, amelyek együtt mozognak, melyek azok, amelyek külön mozognak, ezt meg lehet nézni a sejtek felszínén is. Nos, ha a sejtek felszínén nézzük ott, és azt látjuk, hogy melyik molekula mozog a másikkal együtt, hát az, amelyik egy mikrodoménben van, amely egy ilyen lipid tutajon úszkál, tehát azoknak együtt kellene működni. Ha együtt kell működni, akkor már az ember gondolkozhat azon, hogyan lehetne ezeket megjelölni, megvizsgálni, beavatkozni az együttműködésbe, mert hát, ha olyan beavatkozás sikerül ezzel produkálnunk, amely beavatkozás megváltoztatja annak a molekulának a működését, esetleg egy sejtet elpusztít, esetleg egy sejtet megment, tehát itt még nagyon-nagyon sokat kell dolgozni ahhoz, hogy azt az üzenetet, amelyet a sejt felszín tartalmaz, amely a molekulák halmazából áll, amelyek nyilván valamilyen külső ingerekre szintetizálódtak, kerültek oda a sejt felszínére, lehetőleg úgy, hogy azok legyenek egymás közelében, amelyek együtt szintetizálódtak, tehát azok föltehetően együttműködnek, de ez még nem biztos, ennek mind utána kell menni. Itt rengeteg fizikai, kémiai, biokémiai együttműködés kell, de ezt elértük, akkor meg lehet mondani, ki kicsoda, mit csinál, és mit kellene vele csinálnunk ahhoz, hogyha kiderül, hogy az jelzi azt, hogy ez egy nagyon gonosz sejt, mert annak az a szándéka éppen, hogy mondjuk saját magunkat megtámadjon, és egy mondjuk autoimmun betegséget létrehozzon, ami nem más, mint az immunrendszerünk agresszív, saját magunk ellen fordulása. Na most ilyenkor azt mondtam, hogy fluoreszkáló molekulák abszolút eszenciálisak, szükségesek ahhoz, hogy ezek láthatóvá tehetők legyenek, mozgásukat, darabszámukat, mennyiségüket, együttműködésüket, energiatranszfer folyamataikat, ami ugye a távolságmérés jelenti, megvizsgáljuk. Hát kérem, az rengeteg mérés jelent, mert a energiatranszfert párossával lehet nézni csak. Na most, ha lenne egy olyan csodafegyverünk, hogy egyetlen egy gerjesztő fénnyel, amit tetszettek látni itt az animációban korábban, egyetlen egy gerjesztő fénnyel több színt lehetne produkálni valamilyen anyagfajtából, az nagyszerű lenne. Ilyen a kvantumpont vagy nanokristályok, megint a nanotechnológiának egy csodálatos ajándéka. Ez egyszerűen egy félbezető kristály, aminek van egy átmérője, tetszenek látni, nem valami nagy lépték, egy nanométeres léptékről van szó, de lehet 5-10 nanométer átmérői. Ezek a nanokristályok azzal a tulajdonsággal rendelkeznek, mondjuk a legegyszerűbb kadmiumból és szeléniumból összeállított valami, hogy ezek, ha megvilágítjuk őket valamilyen színnel, visszavilágítanak, és a színük, amivel visszavilágítanak, attól fog függni, hogy mekkora az átmérőjük, mert valóban rezonálnak a fénnyel történő besugárzásra, és a rezonancia révén kibocsájtott fény voltak éppen a látható színskálának teljes spektrumát képes lefedni, és egyetlen gerjesztő hullám elegendő ahhoz, a különböző molekulákat, különböző nagyságú ilyen kvantumpontokkal jelöltünk meg, hogy azokból valamilyen módon valamilyen információt nyerjünk, akár energiatranszfert nézzünk, mozgást nézzünk, együttmozgást, korrelációs analízist. Tehát tetszenek látni azért, hogy voltak éppen itt egy dátum is jelzi, 1998-ból közlik le újdonságként még ezeket a biológiában is alkalmazható dolgokat. Nyilván nem túlságosan új dologról van szó fizikai szempontból, de alkalmazás technikai szempontból nagyon új és nagyon nagy jövő előtt álló módszerek kerülnek így a kezünkbe. Kérem, a nanokristályok, tehát a nanotechnológia sokat segítenek, még akkor is, hogyha ilyen bonyolult receptor folyamatok zajlanak le. És eljutunk egy olyan pontig, ahol a keringő fehérvérsejtek egy fajtájának, a limfocitáknak a jel átviteli rendszerét fogjuk tanulmányozni. Majd rögtön kiderül, hogy hogyan jön ez a betegségekhez, miért kell ezt tanulmányozni,

ezzel a három görög betűvel, de ezeknek van pontos molekulasúlya, tudjuk, hogyan kapaszkodnak össze, tudjuk, hogyan kapaszkodik hozzájuk fentről az interleukin, mondjuk ezen a ábrán éppen az interleukin 15-ös, és teljes meglepetésünkre ez a nagyon komoly hatásokat kiváltó, majd rögtön megbeszéljük, melyek ezek. Interleukin 15 a receptorát valahogy nem igazán szerethette, mert a receptor, amelyet a limfocitákon használ ez a interleukin, ez a molekula, ahhoz, hogy fölgerjessze valamilyen funkcióra, kényszerítse azt a fehérvérsejtet, azt már úgynevezett hizósejtem teljesen más receptorokon keresztül váltja ki. És itt van a molekuláris biológus meglepetése is, hogy ezek az enzimfajták, ezek a jánosarcú kináz, jacknek szokás ejteni, különböző egyéb molekulák, közreműködő molekulák, egy egész sor, nagyon bonyolult rendszer, ugye ennek a hatására egy receptor rendszeren keresztül adott molekulán, adott sejten, adott receptor szisztémán. Egy másik sejten teljesen más a receptor szisztéma, némi hasonlóság van ugyan az enzimek és a közvetítő anyagok között, de ez nem azonos. Hát mit lehet ilyenkor tenni? Hát lehetséges az, hogy ennyire különbözik a jelátviteli rendszere ugyanannak a molekulának, ami valamit ki akar váltani, csak azért, mert egy másik sejthez ment oda? Hát kérem, úgy látszik, hogy igen. Úgy látszik, hogy igen, de ennek az ellenkezője is látható. Az interleukin 2, az interleukin 15 receptorok, azok rendkívül hasonlítanak. Mind a kettő három peptid belám, majd rögtön meg fogják érteni önök, kérem, hogy miért kell ezeken most nekem itt ennyit rágódnom, miért akarom önöknek azt szugerálni, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert kérem, ezt a két interleukint gyógyításra használják, gyógyszerként használják, és ennek a segítségével azokhoz a sejtekhez, amelyek úgynevezett aktivált állapotban vannak, tehát mutatják, hogy én a rossz sejt vagyok már, nekem itt van kinn az interleukin receptor alfám, a kettő receptor alfám, oda küldjük majd az interleukin receptor alfa ellenes antitesttel, az izotópot, a toxint és azt a sejtet megöljük. De tudnunk kell azt, hogy az valóban beteg sejte, és ki kell zárnunk azt, hogy máshol azok úgy ne nagyon menjenek. Az interleukin 15 receptor teljes meglepetést okoz, nemrég fedezték fel egyébként, az elmúlt 10 évben még az interleukin 15 receptorról nem sokat tudtunk, a felfedezőjével kollaborálva vizsgáltuk ezeket az átviteli folyamatokat, és meglepetésünkre az úgynevezett béta és a gamma alegységek, tehát két hosszú peptidlánc, amelyek effektív enzimaktivitással rendelkeznek a sejt belsejében, molekuláris biológusok figyelem, teljesen más hatást képesek kiváltani, egy olyan különböző alfa alegység, ez a kettesé, ez meg a 15-ösé segítségével, annak semmi más szerepe nincs, csak az, hogy amikor ez oda kötődik ehhez a hármashoz, akkor ezen molekulának az eltorzításával fogja ezeket begyújtani, nyilvánvalóan másképp, mint ugyanezt a kettőt, ennek a alegységnek az eltorzulása, ennek a itt lévő közreható molekulának a segítségével. Na most, hát ezt kell ezzel nekünk foglalkozni? Ez nem az a molekulánk bajszának a rángatása, hogy valamit csinálunk azért, mert ugye hát a kutatásra el akarjuk tölteni az időnket? Kérem, nagyon nem, mert először ki lehet próbálni azt, hogy a sejtek felszínén ez a három receptor fajta, mondjuk az interleukin receptor kettőjé együtt van. Tetszenek látni, előre együtt van, nem úgy szedi össze a interleukin kettő maga, ott van egymás mellett. Ezt hozzáteszem, összébb jön. Ha ezt teszem hozzá, ami csak ezt a kettőt használja, fölnyílik a háromszög, ez mind mérhető, megmértük. Ha a interleukin 7-est teszem hozzá, ami csak a gamma alegységhez kötődik, fölnyílik a másik. Hát ez tényleg olyan dolog, hogy nagyon szép játéknak tűnik. Elegáns játék, szép játék, komoly technika kell hozzá. Mi a haszna? Hát ha tovább megyünk ebben, akkor megnézzük még azt, hogy ezek a különböző membránreceptorok hogyan helyezkednek el egymáshoz képest. Azt meg lehet úgy nézni, hogy egyszerre jelöljük meg a különböző lipid szigetkéket pirossal, és mondjuk zölddel azt a receptort, amelyet vizsgálunk. Ha ez átmegy nagyon sárgásba, akkor ezek bizony keményen átfednek. Ha ezzel szemben az egyik olyan molekuláris elemet, amelyről tudjuk, hogy semmi köze azonfajta lipid tutajokhoz, lipid szigeteskékhez, ami molekulánkat akarjuk keresni, akkor a piros meg a zöld ketté válik. Tetszenek látni, milyen szép különböző a kettő? Ez konfokális lézerszkenning mikroszkóppal készült felvétel, amelyen belül még azt is meg tudjuk nézni, amit már mutattam, korrelációs analízissel, hogy melyik mozog együtt, és melyik mozog külön-külön. Következő ábránk meg tudja

0: mutat nekünk azt, hogy miért csináltuk az egészet. Itt van egy nyugodt sejt. A nyugodt sejt egy T-sejtfajta, ami a nyirok-sejteknek egy olyan fajtája, ami elsősorban ölő funkciót fejt ki, vagy segíti az úgynevezett B-sejteknek az antitestképzését. Ha interleukin 2-vel fogjuk aktiválni ezt, mi az, hogy aktiváljuk? Egyszerűen hozzáadjuk ezt a molekulát, az elkezd kérem akár oszlódni is, de mindenképpen molekulákat fog termelni, mindenképpen nőni fog, és utána egy kemény, gyilkos sejt válik belőle, a már említett mechanizmusokkal megtámadja az idegen fehérjéket felmutató sejteket. Utána, amikor elvégezte ezt a funkcióját, szerencsére a programozott sejthalál az apoptózis segítségével saját kardjába dől, és meggyilkolja magát. Na most ugyanez a sejt, ugyanez, ha nem az interleukin 2-t kapja, amelynek a ingerület átviteli útja ugyanazon a két fő molekulán keresztül megy át, csak éppenséggel egy alfa-alegység esetleg másképp változtatja meg annak az alakját, az ugyancsak aktivált sejtet, osztódó T-sejtet csinál, és memória T-sejt lesz belőle, ami segíti az antitestképzést, és a végén vakarózni fogunk, mert allergiánk lesz. Tehát szó nincs arról, hogy megöljön valakit, de emlékezni fog, és annak a révén akár allergiás reakciót csinálhat. Miért jutottunk el idáig? Azért, mert azt akarjuk megvizsgálni, hogy például egy ilyen nagyon fontos aktiváló receptor, vajon ha azt mi megcélozzuk, segíthet-e abban, hogy kiírtsuk azokat a sejteket, amelyek betegséget okoznak. Nem könnyű feladat, nagyon sok munka, külön munka kell hozzá, nézzük tovább, hogy melyek ezek a külön munkák. Hát először is ugye, ha már ölésről van szó, megnézzük azt, hogy hogyan történik az ölés. Ez a két sejt, ez két gyilkos sejt, ez a sejt, amelyet meg akarnak éppen ölni. Megvizsgáljuk azt, meg lehet vizsgálni az előző mikroszkóp rendszerrel azt, hogy az érintkezési felületen különböző molekulák jelen vannak-e. Ez az, amely bemutatja az idegen fehérjét, ez az, amely jelzi azt, hogy az ölősejt ott van, az ölősejtnek egy markere, egy jelzője. Ez pedig nem más, mint egy ioncsatornának a neve, ami mutatja, hogy ezek itt mind együtt találkoznak azon a felszínen, amit immunszinapszisnak nevezünk. Ez az a perdöntő bizonyíték, hogy érdemes azzal foglalkozni, hogy most az interleukinoktól egy kicsit függetlenül, az ioncsatornák befolyásolásán keresztül próbáljuk ezt megakadályozni, vagy fokozni. Tehát már van egy fogózkodónk, amin el lehet indulni, és ezt már csinálják. Olyan betegséget, mint szklerózis multiplex például, sokgócsú idegmeszesedés, gyógyítanak csatornagátlókkal, egészen frissiben. De ezt lehet még pontosabbá tenni.
1: Damjanovics Sándor előadását hallják a biofizika eszköztárának szerepéről a jövő orvostudományában.
0: Az antitestek nagyon drágák, mert említettem, hogy humanizálni kell őket, de ezekkel már 11-et törzskönyveztek, 11-et gyártanak, ilyen antitestfajtát, amivel különböző betegségeket kezelnek, rögtön fogom mutatni, hogy milyeneket. 400 újabb ilyen antitest áll kipróbálás alatt, aminek az egyetlen célja az, hogy pontosan megcélozzanak egy receptor családot a sejt felszínén. Következő ábra fogja mutatni azt, hogy ennyi fajta úgynevezett autoimmun betegséget, amelynek az interleukin 2 receptor szintje autoimmun betegségben magas lesz, azt lehet kezelni ezelleni antitesttel. Az antitest hátára odavarjuk azt a toxint, azt a mérget, azt az izotópot, amely a megfelelő helyre eljutva, kérem, ott megcsinálja a megfelelő ölési funkcióját. Tehát lehet látni, hogy itt tényleg egy nagyon komoly betegség családnál már ilyen célba orientált, varázsgolyós valami lezajlik. Ugyanakkor lehet izotópokat úgy odaadni, hogy azok közelhatóak legyenek, és a interleukin 2 receptor ellenes antitestek ma már gyógyszerként használhatók. Tehát elindult egy folyamat, amely folyamatnak, ha lassanként a vége felé is közeledünk, még egyel adós maradtam. Adós maradtam azzal, hogy megmutassam, hogy hogyan kell molekulára csomót kötni. Kérem, meg fogjuk próbálni. Az animáció mutatja a képeket. Ha van egy hosszú molekula oldatom, amelynek a két végét valamilyen ragacssal, avidin, biotin, ismert ragacsok a biológiában megkentem, megjelöltem előre. Aztán veszek egy optikai csipeszt, ami nem más, mint egy infravörös lézer, nem krómnikkelből van, hanem infravörös lézer, azzal megfogok egy kis plasztik gömböcskét, amit bekentem az egyik fajta ragacssal, ami a biotinnal reagál. Akkor ki tudok halászni, ha szerencsém van, és elég higazoldatom egy darab molekulát ebből, ezt csak utólag lehet természetesen ellenőrizni, és akkor azt egy olyan errefele áramló, nagyon lassan áramló folyadéksugárba rakom, amely, kérem, ezt így kifeszíti, és ha a másik oldalról most akár csak egy ilyen pipettának, vagy egy másik optikai csipesznek a végére teszek egy ilyen kis gömböcskét, az bekenem az ellenoldali ragasztóval, akkor már is megvan ez, ezt már is meg lehet hurkolni. Ne tessék elfelejteni, ezek a fénysugarak itt átmennek ezen, semmi bajt nem okoznak, csak itt fog a csipesz, tehát át tudom fordítani, meg tudom a hurkon keresztül csinálni azt a trükköt, hogy keresztül dugom rajta a végét a molekulának, és csomót kötök rá, amit a japánok megcsináltak 1999-ben. Azon szerencsések közé tartoztam, akik ott ültek és látták, mielőtt leközölték volna Nagoyában. Nos, ez a mérés nem pusztán játék volt. A aktin és a DNS volt a két áldozat. Aktin az egy izomfehérje, amellett a molekulák, az aktin molekulák a sejteknek a alakját, rugalmasságát szabályozzák. A DNS ugye a genetikai kódot viszi. Kérem, DNS nem lehetett eltörni, akárhogy próbálták rángatni a csomót rajta. Az aktint igen, mert az túl vastag, viszont a DNS a természetben is ilyen hegyes hajtűkanyarokat kénytelen elszenvedni molekulák hatására. Ha a genetikai apparátusunk el tudná törni a DNS-t, akkor mi nem lennénk itt, és nem beszélgetnénk. Én úgy gondolom, hogy az ígéretemet beváltottam, mert mutattam azt, hogy hogyan lehet molekulákra csomót kötni, és talán sikerült fölhívni a figyelmet arra, hogy igenis lehet molekuláris terápiákat találni. Egyre inkább az lesz a cél, egyre inkább az lesz az igazi megoldás, hogy a mellékhatásokat elkerülendő, megtaláljuk azokat a jelzéseket, azokat a mintázatokat a sejtek felszínén, amelyekkel célba lehet juttatni olyan eszközöket, amely eszközök esetenként elősegítik annak a sejtnek a szaporodását akár, vagy éppen megölését, attól függően, hogy mi az kívánságunk. Köszönöm a figyelmüket.
2: Most pedig önökön a sor, várjuk kérdéseiket, észrevételeiket.
3: Professzor úr, ha jól értettem, az interleukin 2 nagyon sok sejtben előfordul, kis mennyiségben ugyan, de előfordul. Amikor ezzel a bizonyos varázsgömbbel megcélozzuk, nem fordulhat elő az, hogy hasznos vagy ártalmatlan sejteket is elpusztítunk?
0: Köszönöm szépen a kérdést, de igen. Azokat is megtámadjuk, de tessék szívesen egy mennyiségi kérdéseket figyelembe venni, amelyet úgy látszik nem teljesen hangsúlyoztam ki, vagy hangsúlyoztam eléggé. Nagyszámú interleukin 2 molekula receptor van, tehát nagyszámú interleukin 2 molekulát tud megkötni egy daganatos sejt, egy aktivált sejt, egy valamilyen módon már indulatba hozott sejt. Ezzel szemben azok az interleukin 2 receptor szintek, amelyek valóban nagyon sokfajta molekulán is megvannak, azok oly kis létszámot jelentenek, hogy az odakötődő izotóp nem tud mit csinálni, sőt lehet, hogy ezért sem az ellenkező irányba fogja kibocsájtani azt az egyszem kvantumot, vagy bétasugarat, vagy alfa-alfa részecskét, amit éppen kibocsájt. Tehát a kérdés jó, valóban van ilyen, itt a mennyiségi kérdés. Éppen körülbelül ugyanolyan mértékben, mint ahogy mondjuk egy gyógyszer molekulának az affinitása valamilyen specifikumhoz, valamilyen specifikus alkatrészhez, az sohasem 100%-os, még akkor sem a nanomolos koncentrációban is már hatékony.
4: Professzor úr, nem akarok kötözködni, de miért olyan biztos ön abban, hogy nem szakad el a DNS molekula? Valamit magyarázatot tudna erre adni?
0: A DNS molekulának a vastagsága, a DNS molekulának a hajlíthatósága teljesen más, mint az aktin molekuláé. Azon erőviszonyok közt, amelyeket itt kifejtettek rá, amelyek körülbelül azonosak azzal, amelyeket élőben a DNS molekulának el kell szenvedni, körülbelül hangsúlyozom, eltörni nem lehetett. Ebből arra következtetnek, hogy nyilvánvaló ez a molekula azért úgy épült föl a kiválogatódás során, a törzsfejlődés során, hogy ezt ne lehessen rögtön már a kezdetek kezdetén mondjuk enzimek csavaró hatásával, különböző aktivátor molekulák odatapadásával tönkretenni. Másik az a kromatinban magában olyan szorosan vannak pakolva, hajtűkanyarokkal ellátva ezek a DNS molekulák, hogy ha azt nem bírná ki, akkor bizony eltörne. De utána kibírja, nehéz eltörni.
5: Na, azt szeretném megkérdezni, hogy a rendelkezésre álló módszerek közül miért nem választják ki az egyetlen legalkalmasabbat a kísérletek végzésére? Miért kell ezt a sok drága, sokféle módszert használni, amiről szó volt?
0: Kérem, a nanovilág technológiája azért olyan, hogy különösen, hogyha egy nagyon komplex rendszerben, olyan komplex rendszerben, mint az élő sejt, vagy akár a nem élő sejt, de mégis a molekulák világa, méréseket végzünk, kölcsönhatásokat tanulmányozunk, akkor óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy maga a mérés, a megfigyelés milyen mértékben hat kölcsön ezzel a folyamattal. Tehát itt tényleg egész eddig a szintig el kell menni. Na most, ha egyetlen módszert alkalmazunk, a műhibák, a lehetséges, hát mesterségesen előidézett effektusok nem zárhatók ki. Ahhoz, hogy ezeket ki tudjuk zárni, érdemes több egymástól független mechanizmusú mérési folyamatot elvégezni, és ezek mind ugyanabba az irányba mutatnak, mind ugyanazt a választ adják, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az a válasz nagy valószínűséggel jó. Szabad legyen azt mondani, hogy például egy, azt hiszem, Magyarországon is jól ismert kutató, aki eredetileg finn, aztán német, majd most megint német-finn lett, egy Dresdai Max Planck Intézet főigazgatója, Kai Simons neve ismerős, az SBK-ba, szegedi biológiai kutatóban is gyakran járt, előtte Heidelbergben dolgozott az EMBO-nál. Amikor ezelőtt 2 évvel először azt mertem jelenlétében mondani, hogy a sejtek receptor struktúrája a sejt felszínén üzeneteket tartalmaz, amelyek meghatározzák azt, hogy mi volt a sejtnek a múltja, legalábbis a közelmúltja, és mi lehet a közeljövője, aki egy darabig elgondolkodott, és azt mondta a mérésének, hogy ezek artefaktumok, utána még jobban elgondolkodott, és azt mondta, hogy valószínűleg igazatok van. Mindig azzal védekeztünk, hogy ennyiféle különböző módon néztük meg, hogy mindig ugyanaz az artefaktumot kapjuk, az nagyon-nagyon ügyesnek kellett volna lenni.
6: Tisztelettel szeretném kérdezni, hogy van egy beteg, aki ilyen autoimmunbetegség valamilyen hajtájában szenved, elmegy a szegényke a házi orvoshoz, és a házi orvos az óriási szakértelmével, ugye nagyon képzett házi orvosok is vannak, intézőjelbe teszem, mit tud csinálni ilyen betegséget? Ez egy teljes klinika, teljes laboratórium, teljes egyetemi kutatás, minden van, mit tud egyáltalán, mit tud fölírni, hogy kezdi el, ha valaki ilyen. Erre szeretnék választ. Köszönöm szépen.
0: Nem lévén gyakorló orvos, megpróbálok inkább a családban mindkét gyermekem gyakorló orvos, meg menjem is az ő tapasztalataik alapján válaszolni, de azt hiszem, hogy azért minden gyógykezelés, ha már elfogadottá válik, a gyógyszereket gyártók elkövetnek mindent annak érdekében, hogy azt minden szélesebb körben népszerűsítsék, hiszen azért gyártják, hogy keressenek rajta, ez egy természetes törekvés. Abból kívánnak megélni. Tehát én azt hiszem, hogy a körzeti orvosokon így is el fognak jutni ezek a ma még a tudomány világába tartozó módszerek. Tény az, hogy ma még kísérletes alapon kezelik a betegeket, és hagyd mondjam el, hogy például a partnerünknek, Tom Boldman professzornak, aki tagja az USA Tudományos Akadémiájának, meg a miénknek is, annak minden egyes alkalommal a National Institute of Health-ben, ahol ő 70 munkatársal dolgozik, és ő maga klinikus, kérem, be kell mutatni még a diplomáját is, nem vicc, az eredeti diplomáját, hogy megengedjék neki, hogy kísérletezzen betegeken. Tehát ez még kísérlet számban megy sok esetben, de életmentő kísérlet számban, és esetenként a betegnek a komoly beleegyezése kell hozzá. Föl kell világosítani arról, hogy minek lesz kitéve, milyen lehetőségek, esetleg károk érhetik. Tehát ez még nem föltétlen az a lehetőség, hogy most direktben a körzeti orvosok kezébe adjuk, mert ahhoz még túl korán van. De egy biztos, hogy például már említettem a szklerózis multiplexet, azt ma már szoralén származékokkal, vegyi anyagokkal próbálják ion csatorna gátláson keresztül befolyásolni. És ezt nagy valószínűséggel a körzeti orvosok is fogják tudni adni. Izotópokkal, antitestekkel kicsit komplikáltam.
7: Az előadás során hallottunk nagyon-nagyon sok lehetőséget, hogy milyen betegségeket lehet gyógyítani ezekkel a kísérletekkel. Viszont kérdésem az, hogy az öröklött betegségek gyógyíthatóak-e ezekkel a kísérleti módszerekkel?
0: Erre kapásból természetesen nem tudok válaszolni, tehát jó volt a kérdés. Viszont az elképzelhető, hogy öröklött betegségeknek is vannak olyan sejtfelszíni jelzői, nem biztos, hogy egyetlen molekula, nem biztos, hogy egy molekula fajtának a megváltozása, hiánya vagy ott léte, néha egyébként az is mond valamit, de esetleg azoknak az együtteseknek a struktúrája, szerkezete adhat olyan információt, amely információt fel lehet használni. Voltaképpen ezeket az információkat még rettentő szűk kör használja egyáltalán kutatómunkában is, tehát ez valóban a jövő orvostudománya sok szempontból, de már elindult azon az úton, hogy lehessen használni. Egyébként örökletes dolog, hát mondjuk a cisztikus fibrózisnál közismert az, hogy egyetlen egy fehérjének, a klórion csatorna fehérjének a megváltozása okozza a legnagyobb bajt, megpróbálták genetikai manipulációval is pótolni ezt, mert arról van szó, hogy folyton tüdőgyulladás van, mert nem nedvesedik a kis bronhiulus a tüdejében, hanem kiszárad mindig, és a baktériumok könnyen megtapadnak. A végén mi lett a megoldás? Hát szerencsétlen kínlódó sejtek DNS-t, nukleáris savat váltanak, nem mindig DNS-t is van köztené, ha választanak ki, és az a ragacs, ott annyira elfedi azt, hogy letokolják a fertőzést, és nem tudnak tőle megszabadulni, tetszik tudni, mit csináltak velük. Nukleáris savakat, emésztő enzimeket adtak, és ki tudták köhögni, és többet értek el vele, mint a genetikai manipulációval. Tehát ilyen megoldás is van, amikor ugye így próbálkozunk, és lehet, hogy így lenne egyszerűbb. Ez is van.
8: Tisztelt professzor úr, meg kell valljam, hogy ebben a témakörben abszolút járatlan és tájékozatlan vagyok. Tehát ezek után, ha bármit kérdezek, tessék szívesen ezt elnézni, ha
0: nincs
8: nem kérdez.
0: Nincs kérdés, csak a válasz.
8: Az jutott eszembe ennek az előadásnak a során, hogy tulajdonképpen, mikor valamikor általános iskolában tanultam, annyit tanultam a vörös vérsejtekről, meg a fehér, hogy a fehér az a rendőr, és az intézkedik, amikor kell. Na most tulajdonképpen, az élővilágban, ha veszem a hangyákat, a darazsakat, aztán sorolhatnám ezeknek a körét, és hogyha még figyelembe veszem azt, hogy a pásztorember a megfigyelései mire, hogy tulajdonképpen valahol ezekből analógiákat, vagy lehetne esetleg valamit hasznosítani. Tulajdonképpen azt hiszem alapvetően az autoimmun probléma az, hogy a szervezet hogy tudja szelektálni az, melyek azok a sejtek, amelyek idegenek. Tehát tulajdonképpen, amikor az a hangya megy métereket, átadja a szomszédjának, hogy mit kell neki intézni, valahol ezt az információt valamilyen módon lehetne elcsípni, és akkor ezáltal lehetne intézkedni. Elnézést. Azt kérdezem, hogy ebben a gondolatban van-e valami járható, vagy valami, ami esetleg még a kutatók számára, akik nagyon nagy ismeretanyaggal, meg egy dzsungelben kell itt hadakozni.
0: Köszönöm szépen a kérdést. A immunrendszernek a túlreagálása, túlreakciója okoz valóban nagyon sok autoimmun betegséget. Nagyon sokszor nem teljesen azonos mechanizmus szerint, de azért van hasonlóság a mechanizmusok között. Na most visszatér a hangyákra, egyebekre. Kérem, lehet tanulni, én ismerek egy intézetet Belgiumban, az egyik belga egyetemen, ahol hangyák belét használják, egy szál bele van, egy szál sejt burkolja be, annak a külső és a belső oldalak közötti különbséget vizsgálják a legmodernebb elektrofiziológiai eszközökkel, és ebből olyan megállapításokat lehet levonni, amelyek, kérem, emberi szervezetre is alkalmas, sejtekre is alkalmazhatók. Tehát igenis, ilyen távoleső dolgokból is lehet sokat tanulni, és voltak éppen a sejteknek a mechanizmusai nagyon-nagyon hasonlók. Szóval azért vegyük észre a genetikai kódot, amikor ugye elkezdték feltörni, akkor azt várták, hogy az embernek, kérem, micsoda hatalmas mennyiségű ugye kód szakaszol lesz többje, és a végén kiderült, hogy hoppá, hát kérem, nem olyan nagyon különbözünk az ilyen kicsike férgektől, ha megnézzük a génállományunkat, csak az a kérdés, hogy mikor, mennyi, hol, hogyan aktiválódik, hogyan rakódik össze. Ezért mondjuk naivitás azt hinni, hogy a gének ismeretében most aztán mindent meg fogunk előre jósolni, betegségtől kezdve, kérem, életkorig, életpályáig mindent. Ez nem így van, hiszen jól tudjuk tapasztalatból, hogy egypetélyű ikrek sem egyforma életet élnek, és nem egyforma lesz az egész életpályájuk, az csak egy lehetőségsort jelent. De az, hogy van hasonlóság, az abszolút nem lehet kizárni természetesen. És én azt hiszem, hogy nagyon buta lenne az a kutató, aki azt mondaná, hogy valamiből nem akar tanulni.
1: Damjanovics Sándor szeptember 27-én elhangzott előadását a Magyar Rádió a Duna Televízió közreműködésével rögzítette. A műsort Pásztor Zoltán szerkesztette. Az előadás írott változatát a www.mindentudás.hu internetes honlapon találhatják meg.
9: Hobby Rádió. Rádió.
10: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
11: Vonatok is megsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti fű hullám során a flört motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túlmelegedéséhez vezetett. A járművekbe épített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek, bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a lebegő alkák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencéjében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éves indulásra a megújult MOL-Bubik közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a Kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloldottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogvatartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a Kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották. Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
10: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
12: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
13: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
14: Július 31-e, péntek. A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133E autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér műegyetem között a szintén sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya-Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határ út és a Pöttyös utca között M3A pótló busz közlekedik Újpest központ felé. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 órától a délután 2 óráig Káposztásmegyeren a külső Szilágyi úton a Galop utcánál és a Járműtelep utcánál karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. Tart az átépítés a Fehér úton, ezért ma délután 6 órától a Gyógyszergyári utcában a Fehér út felé lezárják a belső két sávot. Ma éjszaka 3:30-3:45-ig lezárják a 14. kerületben a Füredi utcában a vasúti átjárót karbantartás miatt. Lezárják a fél útpályát ma este 10 órától hétfőn hajnalig a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelző őrök segítik. Nem járható a 14. kerületben a Nagylőrs király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik az Őrs vezértere felé, nem érinti a Szugló utca Nagylőrs király útja megállót. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad vízvezeték javítása miatt. Ma délig szakaszos korlátozásra számítsanak a 18. kerületben a Péterhalmi út, Kettőskörös utca, Lőrinci út útvonalon a Gilice tér és a Szálfa utca között, mert kertészek dolgoznak.
9: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
13: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
15: Több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyermeknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet. Az izmokat újjá tudjuk építeni, viszont a hallásunkat nem. Ezzel is foglalkozni fogunk következő tudományos magazinunkban, és azzal is, hogy vajon minden növényi élelmiszer egészséges-e, vagy egészségesebbek-e, mint az állati eredetűek. És még két témával jövök. Olyan büszke a 20. illetve 21. század embere a technológiai újításaira és a kommunikációs hálózataira, az interneten át a videó csetelési lehetőségeken keresztül. Egy új dokumentumfilm viszont azt mutatja be, hogy a természet bizony már megelőzött bennünket, elképesztő kommunikációs hálózat zajlik benne. Erről is szó lesz, illetve az adattudósok zsenialitásáról is, akik hetekkel ezelőtt megjósolták, megtippelték természetesen, tudományos alapon bizonyítva, hogy bizony Spanyolország fogja megnyerni a 2026-os futballvilágbajnokságot. És Traszter Andi vagyok, remélem találkozunk.
13: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.
10: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Műsorajánló.
9: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
13: Retikül. Szerdán 16 órától.
9: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
16: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
9: World Live.
13: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
10: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobbyrádió.hu.
10: A rádiót.
13: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
9: A tudomány mai állása.
13: Jó szórakozást!
15: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, remélem, hogy mindenki jól van, és belevághatunk a tudományos hírekbe. több érdekességről is szó lesz, és több területtel is foglalkozni fogunk. Az egyik legjobb hír, hogy több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyermeknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Hogy mi ez az új terápia, természetesen hamarosan el fogom mondani, de új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában is, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet. Erről is szó lesz. Az izmokat tudjuk, hogy újját tudjuk építeni, de a hallást nem. Ami oda lett, az oda lett, mondja az egyik kutató. Egy kicsit ezzel a témával is foglalkozni fogunk, és számos mindennapi tevékenységet is fel fogok sorolni, amelyek nem is gondolnánk, de halláskárosodáshoz vezetnek. Hogy mi az ellenszere, vagy mi rá a recept, azt is el fogom mondani. Soha nem volt olyan sokféle étkezési divat vagy irányzat, mint manapság. Ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek, miféle hatással lehetnek a szervezetünkre, és egyre többen választják az úgynevezett növényi élelmiszerek vásárlását és fogyasztását, de vajon ezek a növényi élelmiszerek minden esetben egészségesebbek az állati eredetűeknél? Ezt is meg fogjuk vizsgálni. És végül a kommunikációs hálózatokkal is foglalkozni fogunk, olyan büszke az emberiség arra, hogy a 20. illetve a 21. században milyen kommunikációs hálózatokat épít, az egyszerű telefonálástól elkezdve az interneten át, a videó csetelési lehetőségig, viszont ezzel szemben úgy tűnik, hogy a természet már, ahogy egyébként azt megszoktuk, évezredekkel ezelőtt megelőzött bennünket, elképesztő kommunikációs hálózat zajlik a természetben, egy vadonatúj dokumentumfilm sorozat tárja mindezt föl, úgyhogy ezzel is foglalkozni fogunk. No de mindenek előtt egy olyan témával kezdünk, amelyet muszáj kibeszélnünk, nyilván mindenki túl van már az eredmények összesítésén, és minden munkakollektívában, családban, baráti társaságban megvan a győztes, hogy ki nyerte meg a tippet, illetve a tipmixet annak tekintetében, hogy ki nyeri majd a 2016-os futballvilágbajnokságot. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok közösségben zajlott a játék, és hát miért fontos mindez tudományos magazinunkban, illetve magazinunk számára? Hát azért, mert hetekkel ezelőtt adattudósok is úgymond megtippelték, megjósolták, hogy ki fogja megnyerni a 2026-os futballvilágbajnokságot. Természetesen abszolút tudományos, egyébként matematikai alapon tippeltek, és bizony Spanyolországot hozták ki. Nem tudom, ki emlékszik rá, akkor hetekkel ezelőtt tudományos magazinunkban foglalkoztunk is ezzel, és hát kérem szépen, nyertek az adattudósok annak idején, illetve pár héttel ezelőtt a HVG tudományos rovata foglalkozott azzal, hogy Achim Zeileis, az Innsbrucki Egyetem kutatója egy szakember csapattal gépi tanuló algoritmust tanított fel, hogy az képes legyen megjósolni a torna győztesét. Az algoritmus két lépcsőben dolgozott, az elsőben kifinomult statisztikai modelleket és a fogadóirodák, valamint az átigazolási piacok szakértőinek meglátásait kombinálta, hogy meghatározza az összes csapat és játékosok erősségeit. A második lépésben pedig egy gépi tanulási algoritmus döntötte el, hogy hogyan lehet a legjobban kombinálni az erősséggel kapcsolatos becsléseket a csapatokról szóló információkkal. Egyébként az adatokhoz az elmúlt 8 év összes nemzetközi mérkőzését figyelembe vették. Hát mit lehet ezek után mondani a Tudomány mai állása című magazinunkban? Gratulálunk az adattudósoknak. Nyertek!
17: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
10: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyereknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Az új kezelési módszer 4 gyógyíthatatlannak tartott daganatos gyerek esetében eredményezett 4 évig tartó túlélést, 3 esetében pedig ki sem mutatható azóta a betegség. A módszer első fázisú tesztelését nemrég fejezték be a Washingtoni Children's National Hospital kutatócsoportjában. A hír nyilván szenzációs, de lássuk, hogy mi volt maga a program, és egyáltalán milyen betegségben szenvedtek ezek a gyermekek, illetve fiatal felnőttek az úgynevezett diffúz belső pontin gliomában, egy nagyon súlyos agytörzsi daganatos betegségben vagy központi idegrendszeri daganatban szenvedtek a REMIND nevű klinikai vizsgálati programban résztvevő gyermekek és fiatal felnőttek. A diffúz belső pontinglioma, vagyis röviden DIPG, egy rendkívül agresszív daganattípus, amely az agytörzs részét képező híd területét érinti, amely olyan alapvető funkciók szabályozásában vesz részt, mint a légzés és a vérnyomás. A betegség leggyakrabban 5-10 éves gyermekeket érint, és a gyermekkori agydaganatok mintegy 10-20%-át teszi ki. Az ebben a rákos megbetegedésben szenvedő gyermekek többsége a diagnózist követően 2 évnél nem él tovább. A kiújuló központi idegrendszeri daganatok gyakran gyógyíthatatlanok, a terápiájuk pedig komoly mellékhatásokkal járhat. Az ilyen daganatok esetében egyébként nagy kihívást jelent a heterogenitás. Egyetlen tumor több eltérő tulajdonságú sejtcsoportot is tartalmazhat, így nehéz olyan kezelést találni, amely mindegyiket célba veszi. Az új terápia azonban egyszerre 3 a gyermekkori agydaganatokban gyakran előforduló fehérjét céloz meg. No, de lássuk, hogy mi ez az új csodakezelés, amelyel tehát úgy tűnik, hogy agydaganatban szenvedő gyermekek gyógyultak meg. A kezelés T-sejt alapú immunterápia, amely hasonló az úgynevezett CAR-T-sejtes terápiához, amely a szervezet saját immunrendszerének elemeit használja fel. Ilyenkor genetikailag módosítják a T-sejtek egy csoportját, hogy azok rendkívül hatékonyan legyenek képesek felismerni és elpusztítani a rákos sejteket. Azonban ennél az új eljárásnál úgynevezett tumor-asszociált antigén T-sejtes terápiát alkalmaztak, ahol nincs szükség genetikai módosításra. A beteg saját T-sejtjei kivonják, majd olyan sejtekkel hozzák kapcsolatban, amelyek bemutatják a célba venni kívánt daganati fehérjéket. Azokat a T-sejteket, amelyek természetes módon reagálnak a fehérjékre, kiválasztják és felszaporítják, és ha elegendő mennyiségű daganatellenes sejt áll rendelkezésre, visszajuttatják azokat a beteg szervezetébe. És akkor lássuk még egyszer a számokat. Összesen egyébként 33 beteg kapott kezelést 3 különböző dózis szinten. Közülük 11-en DIPG-ben szenvedtek, 18 betegnek kiújult, de nem az agytörzset érintő daganata volt, 4 betegnek pedig kiújult daganata volt, és korábban rövid ideig tartó kemoterápián estek át. Közülük az egyik DIPG-ben szenvedő gyermek több mint 2 évvel a kezelést követően is életben van, a kiújult daganatos betegek csoportjában pedig 3 paciens rendkívül jól reagált a kezelésre, és esetükben továbbra sincs kimutatható betegség. Egyiküknél már csaknem 5 év telt el a kezelés óta, írja a covid.hu.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet, írja a Rakéta. A tudósok már nevet is adtak az új mesterséges sejtnek, SpaCell. Ezt a kifejezést lehet, hogy a későbbiekben még fogjuk hallani, tudományos körökben biztosan fognak vele foglalkozni, ugyanis ez a sejt már nem csak létezni képes laboratóriumi körülmények között, hanem táplálkozik, növekszik, sőt, lemásolja a genetikai állományát és osztódik is. Bár a kutatók szerint még nem tekinthető valódi élőlénynek, működése minden eddiginél jobban hasonlít a természetes sejtekéhez. A rendszer teljes egészében ismert, mesterségesen összeállított összetevőkből épül fel, így a kutatók pontosan tudják, miből és hogyan működik. Ez jelentős előrelépés a korábbi próbálkozásokhoz képest, amelyek többnyire már létező sejtek módosítására épültek. A SpaCell ezzel szemben alulról épül fel, vagyis nem egy élő sejt átalakított változata. A mesterséges sejt ugyanakkor még mindig külső segítségre szorul, önálló energiaellátása nem képes, és bizonyos fehérjéket, valamint riboszómákat is kívülről kell biztosítani a számára. Éppen ezért több kutató is óvatosságra int, és hangsúlyozza, hogy az eredményeket egyelőre nem ellenőrizte szakmai lektorálás. A fejlesztés ennek ellenére fontos bizonyíték arra, hogy a sejtek legfontosabb folyamatai mesterségesen is újraalkothatók. A kutatók szerint ez hosszú távon új lehetőségeket nyithat a gyógyszergyártásban, a vegyiparban és más biotechnológiai alkalmazásokban. Egy ilyen rendszer ugyanis könnyebben programozható lehet, mint a természetes sejtek, amelyek saját evolúciós szabályaik szerint működnek. A jövőben akár olyan mesterséges sejtek is készülhetnek, amelyek helyben állítanak elő gyógyszereket vagy más fontos vegyületeket. Erre azonban még hosszú éveket, sőt évtizedeket kell várni, mert a jelenlegi SpaCell inkább technológiai demonstráció, mint ipari megoldás, mondják a kutatók, akik ugyanakkor azt is leszögezik, hogy ez a kutatás, tehát egy mesterséges sejt előállítása azt mutatja, hogy egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy a biológiai rendszereket ugyanúgy megtervezhessük, mint ma egy elektronikai eszközt. Sok kérdést vetnek fel egyébként ezek a találmányok, de egy biztos, a tudomány mai állása ezzel is nagy erőkkel foglalkozik, és akkor lássuk, hogy még mivel a következőkben még számos érdekességet hozok. Talán azt mindannyian tudjuk, hogy az izmainkat újjá tudjuk építeni, de van egy rossz hírem, a hallásunkat nem. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy egész életünk során tartózkodjunk a halláskárosító eseményektől, vagy helyzetektől, szituációktól. Igen, koncertek és fesztiválok kapcsán is beszélhetünk erről. Hozok majd egy nagyon érdekes cikket ezzel kapcsolatban, illetve tudományos értekezést, valamint szó lesz arról is, hogy vajon minden növényi élelmiszer egészségese. A jövőnk, az egészségünk és a bolygónk élővilága szempontjából az lenne hasznos, ha minél több növényi alapú élelmiszert fogyasztunk. Ezt David Attenborough, világhírű természettudós és dokumentumfilmes is évek óta hangoztatja, de vajon ezek az úgynevezett növényi alapú élelmiszerek tényleg mindig és minden esetben egészségesek? Egyébként soha nem volt olyan sokféle étkezési divat vagy irányzat, mint manapság, ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek, miféle hatással lehetnek a szervezetünkre. Nagyon érdekes téma, ezzel is jövök hamarosan.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

Fogunk foglalkozni. Talán mindannyian tudjuk és tisztában vagyunk azzal, hogy az izmainkat mondhatnám úgy is bármikor újjá tudjuk, illetve újra tudjuk építeni. Viszont van egy rossz hírem, a hallásunkat nem. Ami oda lett, az oda lett. És nem csak a hangos koncertekre kell gondolni, sajnos nem csak azok vezetnek hallásvesztéshez, igen, hallásvesztéshez vezetnek, hanem számos mindennapi tevékenység is károsodást okozhat. Tehát, amíg a leépült izomzatunkat újjá tudjuk építeni néhány hónap alatt, egyébként addig a hallást, nem ezt a bizonyos mondatot, hogy ami egyszer oda lett, az oda lett. Egyébként Valeria Pavlovics Roof mondtam, az amerikai Ohio államban található Cleveland Klinika audiológusa és hallásvesztés specialistája, a BBC-nek nyilatkozta, írta a tudás.hu. És azt is elmondtam az ügy kapcsán, hogy bár régóta tudjuk, hogy a hallásunk az idő múlásával romlik, az audiológusok egyre fiatalabb pácienseknél, köztük 10 éveseknél és 10 év alatti gyermekeknél is tapasztalják a hallásvesztés jeleit. Fiatalabb korunkban egyébként mindannyian hanyagok vagyunk a fülünk védelmével kapcsolatban, állítják a kutatók, a fiatalkori tetteink viszont később az életünk előre haladtával visszaüthetnek. És nem csak a koncertekről van tehát szó, sok teljesen hétköznapi tevékenység is meglepő hatással lehet a hosszú távú hallásra. Mindjárt ezeket is sorolom, de először nézzük meg, hogy hogyan működik a hallásunk. Ugye a dobhártyán túl a belső fül mélyén található egy folyadékkal teli kamra, amelyet csigának neveznek. Ezt több ezer apró szőrsejt béleli, minden egyes sejt tetején pedig több tucatnyi finom, apró sörte található, az alján pedig egy neuron, amely a hallóidegbe fut, ez szállítja az elektromos jeleket az agyba, remélem mindenki tudott követni. Ahogy a hang nyomás hullámok formájában belép a fülbe, ezek az apró szőrök úgy hajladoznak, mint a fák a szélben. A szőrök mozgása pedig elektromos impulzusokká alakulnak, amelyeket az agyunk hangként értelmez. A rossz hangerő miatt a belső fülre nehezedő halmozott terhelés már mindössze 10-15 perc után is károsodást okoz. A túl hangos és túl hosszú ideig tartó zajoknak való kitettség úgy hat, mint a viharos erejű szél, elhajlítja vagy eltöri ezeket az apró szőrszálakat, és a szempilláinkkal ellentétben ezek nem nőnek vissza. Az emberi fül már egyébként a születésnapjától kezdve rendelkezik az összes szőrsejttel, amilyen csak valaha lesz. Ha ezek a sejtek elpusztulnak, a veszteség végleges, nem lehet helyrehozni. Ami a koncerteket illeti, az élőzene általában mindig túl hangos. A koncert helyszínen a hangerő miatt a belső fülre nehezedő halmozott terhelés is már 10-15 perc után károsodást okoz, magyarázzák a kutatók. Érdemes egyébként füldugót viselni. Az úgynevezett szivacsos füldugók viszont nyilván eltorzítják a zene hangzását, ehelyett vannak úgynevezett hifi füldugók, amelyek anélkül tompítják a hangerőt, hogy megváltoztatnák a zene karakterét. A valódi zenerajongóknak érdemes lehet egyedi, zenészeknek szánt füldugókba beruházniuk. Egyébként ezeket audiológusoktól is meg lehet rendelni, akik mintavétel alapján készítik el őket. Mindez vonatkozik egyébként a sporteseményekre is. Gyakran vannak hangos sportesemények, és akár sporteseményeken vagy koncerteken is lehet látni csecsemőket fülvédőben. Ezzel nincs is semmi baj, állítják a kutatók és az audiológusok, viszont ők annak örülnének, ha a szülőkön is lenne fülvédő. És akkor lássunk még olyan mindennapi tevékenységet, amely nem is gondolnánk, de hallásvesztéshez vezet. Az audiológusok azt állítják, gyakran tapasztalnak úgynevezett féloldali hallásvesztést olyan embereknél, akik megszokásból lehúzott ablakkal vezetnek, és ne feledkezzünk meg a kertészkedésről sem. A fűkasza, a lombfúvó, a fűnyíró és a legújabb barkács projektekhez használt körfűrész is nagyon hangos, fontos,
hogy ezek használója is viseljen fülvédőt a tevékenységével.

0: Ség közben.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: És most folytassuk azzal a témával, amit már többször megígértem magazinunk kezdete óta, a táplálkozásról lesz szó. Soha nem volt olyan sokféle étkezési divat és irányzat, mint manapság. Ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek, miféle hatással lehetnek a szervezetünkre. Alapvetően elmondható, hogy a nyugati típusú társadalmakban élők sokkal több állati eredetű élelmiszert fogyasztanak, mint szükséges volna. A jövőnk, az egészségünk és a bolygónk élővilága szempontjából ugyanakkor az lenne hasznos, ha minél több növényi alapú élelmiszert fogyasztanánk. De vajon ezek az úgynevezett növényi élelmiszerek tényleg mindig egészségesek? Ennek járunk utána a következőkben. Előtte viszont egy mondat erejéig tisztázzuk, hogy az állati eredetű élelmiszer nagy mennyiségű fogyasztásával az a probléma, hogy ennek részint betegségekben is megnyilvánuló hatásai vannak, részint pedig hatalmas földterületeket vesz el a természettől az állattenyésztés. Ha szeretnénk bolygónk természetes élőhelyeit helyreállítani, akkor ezen mielőbb változtatni kell. A változást pedig az is indokolja, hogy a szükségesnél kevesebb növényi élelmiszert veszünk magunkhoz, így ennek növelésével két legyet üthetnénk egy csapásra. Az átlagember legtöbbször egyébként olyan formában vásárolja meg az élelmiszereket, hogy azzal már nem kell sok mindent tennie ahhoz, hogy ehető legyen. Félkész vagy kész élelmiszeripari üzemekben készült ételeik azonban számtalan adalékanyagot is tartalmazhatnak, amelyek egy otthoni főzés során biztosan nem kerülnének bele a fazékba. Ennek az az oka természetesen, hogy a tömegtermelés, a hosszú eltarthatóság, az olcsóság és a tetszetős külső igényei miatt nélkülük egyszerűen nem lehetne előállítani ezeket az élelmiszereket. Ezek azonban az ételeinket ultrafeldolgozottá teszik, és erről már tudjuk, hogy egészségügyi kockázattal jár a rendszeres, nagy mennyiségű fogyasztásuk. Egy angol kutatócsoport Nagy-Británia egyik szupermarket láncában kapható élelmiszerek esetében vizsgálta meg, hogy mennyi adalékanyaggal készültek. Ehhez olyan ételeket választottak, amelyeknek létezik állati eredetű és növényi eredetű változata is, összesen 71 ilyen élelmiszerpárt mértek fel. Olyan

0: az állati eredetű élelmiszerekben összesen 100 különböző adalékanyagot azonosítottak a kutatók, míg ezek növényi megfelelőiben szinte kétszer annyit, 199-et. A kutatást vezető Joseph Whittaker egyébként elmondta, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy a növényi alapú élelmiszerek rosszabbak volnának, vagy egészségügyi szempontból kockázatosabbak, ugyanis a kutatók pusztán az adalékok számát vizsgálták, de nem mérték fel, hogy mennyi volt ezekből az adott élelmiszerben, és azt sem ellenőrizték, hogy milyen gyakran fogyasztották ezeket az emberek, de a számok azért magukért beszélnek, illetve a kutatók azt is megjegyezték, hogy minden használt adalék anyag az előírásoknak megfelelő volt, viszont szerintük fontos lenne szélesebb körben, több országban is elvégezni eféle felméréseket. A növényi étrend egyébként egyre inkább teret nyer, ugyanakkor az emberek szeretnének kevesebb feldolgozott, adalékanyagoktól mentes ételeket fogyasztani. A kutatók hangsúlyozzák, hogy ennek a legjobb útja az, ha valaki maga főz nyers, egyszerű alapanyagokból.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön még az a téma, amit ígértem, elképesztő, hogy az emberiség mennyire büszke a kommunikációs hálózataira, az internet feltalálására, a 4G-re, az 5G-re, a videócsetes lehetőségeken keresztül, a földbolygó másik oldalára való telefonáláson át, viszont elképesztő, hogy milyen kommunikációs hálózat zajlik ezzel párhuzamosan a természetben. No, nézzünk csak rá földbolygónkra erről az oldalról is, hogy a méhek eltáncolják a táplálékforrás helyét, sokkal köztudottabb információ, mint hogy lábnyom feromonokkal is útba igazítanak. Ma már tudományosan bizonyított az is, hogy a préri kutyák nem csak magát a veszélyt jelzik társaiknak, hanem képesek a ragadozó méretét, alakját és akár a színét is megadni, de hogy a gombák utasítást küldjenek a hangyáknak, egy új dokumentum sorozat mutatja be egyébként ezekkel a hihetetlenül érdekes példákkal a természetet átszövő kommunikációs hálózatot, vagyis azt, hogy a természet már jóval az ember előtt létrehozta saját információs hálózatait, írja a HVG Tudomány.

0: Hányos rovata. Na, kukkancsunk egy kicsit bele ebbe a sorozatba. A préri kutya első pillantásra bájos, kíváncsi rágcsálónak tűnik, valójában azonban az állatvilág egyik legösszetettebb riasztórendszerét működteti, a föld alatti kolóniákban élő állatok számára minden másodperc számít, ezért a veszélyt jelző hangok sokkal többet közölhetnek egy egyszerű figyelmeztetésnél. A préri kutya gégefője a nagyon mély frekvenciáktól egészen az ultrahangig képes hangot létrehozni. Ez a széles tartomány sokféle árnyalatot és részletet tud megosztani azokban az üzenetekben, amelyeket egymásnak átadnak. Így magyarázza Péter Szaraje, természetvédelmi biológus, a Dokumentum sorozatban a jelenséget, ez szerint tehát a préri kutyák képesek különbséget tenni a ragadozók között, sőt, hangjelzéseik a veszély méretére, alakjára és színére is utalhatnak. Aztán, ami a méheket illeti, a méhek kommunikációja szintén jóval összetettebb annál, mint amit a híres riszáló táncuk alapján gondolnánk, egy több tízezer egyedből álló kaptár működéséhez folyamatos és pontos információ áramlás szükséges, amelyben a tánc mellett az illatok és különféle kémiai jelek is fontos szerepet játszanak. A kutatások szerint a méhek még a lábukkal is üzennek, lábnyom feromonokat hagynak maguk után, amelyek segítik társaikat a tájékozódásban. A lábnyom feromonok olajos, színtelen anyagok, amelyek nyomot hagynak a méhek számára. Ezeket arra is használhatják, hogy visszataláljanak egyébként a kaptáruk bejáratához, így magyarázza Rosalind Murray, a University of Toronto adjunktusa, aki evolúciós ökológusként a levélvágó hangyák kommunikációjára is felhívja a figyelmet, ami szerinte még ennél is különlegesebb. Ezek az állatok ugyanis leveleket gyűjtenek, ezeken termesztik fő táplálékforrásukat, a gombát, mindeközben pedig két irányú kommunikáció zajlik köztük, a hangyák valójában a termesztett gomba által kibocsátott kémiai jelzésekre reagálnak, tehát a gomba jelzi, ha más típusú levelekre vagy éppen metszésre van szükség ahhoz, hogy egészséges maradjon, a levélvágó hangyák pedig képesek erre reagálva hatékonyabban kertészkedni. Tetszik a sorozat, pedig még nem is láttam, egy új Dokumentum sorozat mutatja be tehát azt, hogy miközben egyébként az ember nagy erőkkel építi a kommunikációs hálózatát, a természet valószínűleg évezredek óta már megelőzött bennünket. Ezzel a hírrel zárom mai tudományos magazinunkat, remélem, hogy jó volt együtt tölteni az időt. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk legközelebb is, de addig is természetesen nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
3: Elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Az országgyűlés hétfőn és kedden két napos rendkívüli ülést tart. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A tájékoztatásban felidézték, a Magyarország villamos energiatermelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a blokkok hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjainak szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony, és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, a roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülése után. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó elnök ismertette,

0: A képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladat ellátása racionalizálásával összefüggő módosításáról. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győr-Moson, Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett, Tolna, Jász-Nagykun-Szolnak és Békésvár megyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet. Máshol narancs figyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnapra már Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar-Vár megyére is a legmagasabb piros figyelmeztetés van érvényben a magasabb középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet. Figyelemmel kíséri a két kassai cigány család áttelepülését Magyarországra a szlovák kormány romaügyi megbízottjának hivatala. Ellenőrzi az információkat és azok kiértékelése után nyilatkozat kiadását tervezi, közölte Alexander Daskó, a pozsonyi hivatal vezetője, a kormány romaügyi megbízottja. A hivatal jelenleg ellenőrzi az esettel összefüggésben megjelent információkat, állításokat, sajtóanyagot. Az érintett két család a szlovák sajtó szerint a kassai tóvárosi lakótelep Lubina néven ismert Viskóból álló roma településén lakott, de a közelmúltban a magyarországi Szalonnára költöztek át, ami ellenérzést váltott ki a helyiekből. Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másút mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
1: Pozzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Július 31-e, péntek. A fővárosban a vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133E autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér műegyetem között a szintén sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 órától a délután 2 óráig Káposztásmegyeren a Külső Szilágyi úton a Galop utcánál és a Járműtelep utcánál karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. Tart az átépítés a Fehér úton, ezért ma délután 6 órától a Gyógyszergyári utcában a Fehér út felé lezárják a belső két sávot. Ma éjszaka fél 10-től 3:45-ig lezárják a 14. kerületben a Füredi utcában a vasúti átjárót karbantartás miatt. Lezárják a fél útpályát ma este 10 órától hétfőn hajnalig a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelző őrök segítik. Nem járható a 14. kerületben a Nagylőzs király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik az Őrs vezértere felé, nem érinti a Szugló utca Nagylőzs király útja megállót. Útszükleten kell áthajtani a 6. kerületben az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad vízvezeték javítása miatt. Ma délig szakaszos korlátozásra számítsanak a 18. kerületben a Péterhalmi út, Kettőskörös utca, Lőrinci út útvonalon a Gilice tér és a Szálfa utca között, mert kertészek dolgoznak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Műsorajánló.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Egészségedre!
5: Egészségedre!
6: Egészségedre!
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
8: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
9: Műsorvezető Molnár Attila.
10: Sok szeretettel köszöntöm a Magyar Queen Rajongók Klubjának Kulturális Egyesületének két vezetőjét, titkárát, Andrásfay Endrét és elnökét, Tóth Tibort. Freddie Mercury 91 óta nincsen velünk, a Queen élet viszont azóta is pezseg. Mi a helyzet 2010-ben? Mit kell tudni az egyesületetekről? Kezdjük talán ott. Mióta van ilyen néven bejegyezve, hiszen nekem is puskáznom kellett, mert még nem tudom megjegyezni ezt az egyesületet. Ugye korábban Queen rajongói klub volt.
11: Hungarian Queen Fan Clubként működött, hiszen ugye az angol zenekar miatt ez volt illetve most is ez a hivatalos neve, 1982 óta, és 2008-ban gondoltuk azt néhányan, hogy akkor tegyük ezt hivatalosan, mert addig csak ilyen nagyobb baráti társaságként, illetve hát nem hivatalos klubként működött, és 2008-ban bejegyeztettük a bíróságon, és azóta pecsétes, hivatalos egyesület vagyunk, és kulturális egyesületként élünk tovább, remélhetőleg még sokáig.
10: Erre miért volt szükség egyébként?
11: Igazából azért, hogy megnézzük, hogy ezek a pályázati, civil szféra dolgok, amik manapság ugye így éledeznek, mondjuk így, Magyarországon, hogy ezekkel hogy tudunk mi is bánni, mennyire tudjuk ezt így kontrollálni, és ezáltal talán még szebbé, színesebbé, tartalmasabbá tenni a mi tevékenységünket. Hát úgy néz ki, hogy ez elég jól sikerül egyenlőre, úgyhogy elég sok kapcsolatot építettünk ki több szervezettel, művelődési házakkal, intézményekkel, elég jó viszonyt ápolunk, és ezáltal így színes programokat tudunk szervezni, és jobban el tudjuk érni a rajongókat is.
10: Hogyan kell elképzelni egy-egy ilyen klub? Tehát egy-egy programot?
12: Hát sokféle dolgot próbálkozunk, többféle dolgot szoktunk szervezni. Most például volt egy táborunk, ami ugye a legfontosabb ebben a Queen évben, amit úgy bátran nevezhetjük ezt így, hogy ugye mindig a január 1-től december 31-ig tartó időszakban ugye ez a legfontosabb, amikor találkozunk a rajongókkal, és ők is találkoznak velünk. Megpróbáltunk nagyon színes programokat létrehozni. Ugye úgy nézett ki az egész tábor, hogy hétfő kedden a Latinovic Zoltán Művelődési Házban Balaton személyesen voltak a programok, amit igazából csak a klubtagjaink látogattak meg, azt az egész átment egy szemesi blúzok napokba, egy ilyen kicsi fesztiválba tulajdonképpen.
11: Szabadtéri
12: koncertek voltak. A klubnapok tulajdonképpen azokat, hogy nagyon szeretem szervezni, és nagyon szeretem kitalálni őket. Tulajdonképpen mi egy műsort adunk vetítéssel, beszélgetésekkel, volt éneklés, énekeltetés, voltak különböző kulturális műsorok, mint a Queen és a tudomány, a Queen és a művészet, ahol megpróbáltuk összefoglalni azt, hogy milyen műalkotások hatottak a Queenre, és ők milyen műalkotásokat inspiráltak, nem csak zenében, filmben, festményekben, szobrokban, színházi előadásokban, szóval egy ilyen komplex műsorot megpróbáltunk összehozni. Aki látta, annak tetszett, és hát mindenképpen kaptunk egy löketet, hogy ezt mégis ezt folytassuk tovább, ezt a fajta tevékenységet.
11: És volt ugye mellette egy kiállítás is egy hétig, amit kiraktunk ugye a művelődési házban, a Freddie Mercury emlékkiállítás, amit folyamatosan meg lehetett tekinteni, és jöttek is külső vendégek, tehát nem csak a rajongók jöttek, illetve hát nem csak a mi közeli barátaink, ismerőseink, hanem ott a városban a nyaralók is meglátogatták többen, és érdeklődtek, és mondták, hogy milyen jó pofa dolog ez, úgyhogy sikeresnek tekinthető így

0: Szivárvány.
1: Hobby Rádió.
2: Műsorajánló.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Live.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor.
5: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
6: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Nem első ízben rendeztétek már meg ezt a Balaton szemesi tábort. Mik a tapasztalatok, akár létszámát tekintve, akár hangulatában, milyen változásokon ment keresztül az elmúlt éveken?
2: Hát elég komoly változásokon megy keresztül folyamatosan, szerintem még a következő években is ez így fog történni, hiszen amikor elindult 1993-ban, tehát 17 évvel ezelőtt, akkor még abszolút a klubnak szólt ez a dolog, egy viszonylag ilyen zárt közösségnek, és akkor tényleg egy helyre összejöttünk, olyan 30-40 fő, közös programokat szerveztünk, kirándulásokat, ott a klubhelyiségben voltak koncertek, vetélkedők, játékok, ilyesmi, és ez egy jó 15 évig eltartott körülbelül ez a folyamat, és az utóbbi néhány évben kezdtünk el nyitni a külső területekre, hogy így mondjam, és fölvettük a kapcsolatot a Latinovics Zoltán Művelődési Házzal, és akkor kiraktuk a koncerteket a Zenepavilonba, ami egy gyönyörű kis ilyen helyszín a Balatonszemesi központban, körülvéve ilyen vendéglátóhelyiségekkel, tehát ilyen nagyon hangulatos, ott jönnek a strandolók, jönnek, mennek, és közben ott szól a zene, úgyhogy nagyon kellemes helyszín, és oda szervezzük a koncerteket, és hát manapság a tábor már úgy néz ki igazából, hogy nincs egy központi hely, ahol így megszállunk, hanem így mindenki talál magának megfelelő színvonalú és minőségű, igényeinek megfelelő szálláshelyet, ilyen 10-es, 15-ös csoportokban, és akkor a Művelődési Ház a bázis, ahol minden este programokat csinálunk, illetve a lent a szabadtéri koncertek, és akkor így találkozunk, meg hát kirándulásokat, meg ilyesmiket, vetélkedőket is szervezünk. Úgyhogy így, jelenleg így állunk, és ezt szeretnénk még tovább fejleszteni, még színesebbé tenni a programokat.
1: Az fel sem merül bennetek, hogy mondjuk Balatonszemesről máshová menjetek?
3: Felmerült bennünk, de Balatonszemes annyira hozzá tartozik, annyira hozzánk tartozik, és annyira kvintábólhoz tartozik, meg szerintem ez a Balatonszemesi Zenepavilon, ez egy annyira ideális hely a koncerteknek, vagy az előadásoknak, hogy tényleg ez egy kis ilyen kis pavilonocska, közel van az állomáshoz, tulajdonképpen ez Balatonszemesnek a főtere, hogyha lehet így nevezni, és tehát aki leszáll a vonatról, és átmegy a strand felé, vagy a mondjuk a szemesi falu felé, az mindenképpen keresztül megy ezen, úgyhogy ez ideális helyszín. Mert nagyon szeretjük Balatonszemes. Tehát pont Balatonszemes megőrizte azt a kicsit ilyen kisfalusias hangulatát, ellentétben mondjuk a nagyobb balatoni városokkal, Bográrral, Siófokkal, Lellével, ez mégis egy családias, egy ember közeli kis település.
2: Igen, hihetetlenül kedves, ilyen aranyos atmoszférája van, barátságos az egész, és hát nagyon jó kapcsolatokat ápolunk ugye a helyiekkel, a vendéglátósokkal, a szállásadókkal, és már tényleg ilyen családtanként üdvözöljük egymást sokszor, és ők is nagyon örülnek, hogy mindig ott vagyunk, úgyhogy ha ez így működik, akkor mi ezt nem fogjuk megbontani, ezt a folyamatot, és ameddig lehet, kitartunk Balatonszemes mellett.
1: Ha jól emlékszem, tavaly voltak külföldről is rajongók. Idén mi volt a helyzet? Jöttek-e? Ha jól emlékszem, Csehországból voltak tavaly?
3: Hát hogyne, 2007-ben volt az az ötletem, hogy a tábor legyen nemzetközi. Ez így elég merészen hangzik, de 2007-ben jöttek először Csehországból rajongók, és akkor volt az első magyar-cseh kvintáborunk.
2: Cseszki-magyarszki
3: kvintáborunk. Csináltunk egy ilyen pólót, és nagy siker volt, és igen, bizony, mindig látogatnak, mindig meglátogatnak minket külföldről, most voltak Csehországból a régi ismerőségek, a cseh klubvezető és egy pár rajongó, és voltak Szlovákiából is, Pozsonyból
2: is. És Németországból is meg szoktak jelenni mostanában, ha nem is egész időre, de így egy-egy koncertre, vagy egy-egy nap megjelenik.
3: Igen,
2: német
3: tavaly,
2: rajongók például.
3: Tavaly volt olyan, hogy németek nyaradtak Balatonparton, és átjöttek, átnéztek hozzá.
2: Igen.
3: Megnézték, hogy milyenek ott a viszonyok, és nagyon tetszett nekik.

0: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Ez mennyire kölcsönös, tehát ti is látogatjátok a különböző
2: klientáborokat. Ez utóbbi évek összes zseppénze arra ment, hogy beutazzuk fél Európát. Hát a legfrissebb pont Csehországban voltunk éppen, ahol a csehek annak a hatására, hogy itt voltak ugye az utóbbi években, kitalálták, hogy ez mennyire jó dolog, és akkor csinálnak ők is egy ilyet, úgyhogy egy hétvégét körülbelül két héttel a mi táborunk előtt, ők is csináltak egy hétvégét Csehországban, nagyon gyönyörű kis helyen, és hát oda elmentünk, megnéztük őket, és nagyon jó pofa dolog volt az is.
1: Mennyire volt az más például?
2: Hát rövidebb volt minden esetre, illetve hát mivel ők először csinálták ezt meg, ezért még nem mertek túl sok programot beleszervezni, tehát például koncert nem volt, hanem csak egy baráti összejövetel volt vetélkedőkkel, videóvetítéssel, karaokival, meg sportprogramokkal és kirándulással, úgyhogy ilyen szempontból volt más, de hát mégis hasonló, tehát ennyi volt csak a különbség, hogy élő koncert nem volt, de hát ott a rajongók azért énekeltek nagyon nagy elánnal és lelkesedéssel, úgyhogy megvolt a koncert hangulat is mindenképpen.
1: A Queen szülőföldjén Angliában is megemlékeznek minden évben a csapatról?
2: Bizony.
3: Bizony, minden évben van egy nagy nemzetközi Queen találkozó, a International Queen Fan Convention, amin ugye mi is voltunk 2 évvel ezelőtt. Minden évben ezt megtartják, tavasszal, általában a tengerparton, vagy ilyen kisebb kempingekben is, akkor ott ugyanígy, ott is van a koncertek. Tehát tulajdonképpen az a nagy találkozó, az a nagy rajongói találkozó, ami minden évben a világ minden tájáról oda sejtenek a rajongók.
2: Hát az annyira nagy, hogy ott általában 1500

0: Green plusz Paul Rogers-es koncertjeire csak, amik ugye kétszer is jártak hazánkban. Hát azért az arénában ennél több ember volt, és hát nyilván egy világturnét csináltak meg Paul Rogers-el kiegészülve. Szóval ezt hogy néz ki? Ez annyira nem fogja meg az embereket egy ilyen tábor?
1: Nem, ez egészen más, hiszen ugye amikor a zenekart magát akarják megnézni az emberek, akkor ugye mindenki rámozdul erre, mert hát nagyon kíváncsi, de amikor egy rajongói találkozó van, akkor az tényleg elsősorban azoknak szól, akik fanatikusan imádják a zenekart, és ilyenkor ugye, akik szeretik csak meghallgatni CD-lemezen, vagy megnézni őket, azok annyira mondjuk nem akarnak részt venni egy ilyen programban, tehát én azt gondolom, hogy az 1500-os létszám ez egy hatalmas létszám, hogyha innen nézzük a dolgot, hiszen például, hogyha Magyarországot összehasonlítjuk itt nálunk, ugye jelen pillanatban maximum 1-200 ilyen hasonló típusú emberke van, akit össze tudunk csődíteni egy-egy ilyen nagyobb rendezvényre, viszont hát Angliában ott ugye 1500-on simán összejönnek, tehát szerintem ezzel nincs gond.

0: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Az előfordul, hogy egyébként az életben maradt tagok John Deacon, Brian May vagy Roger Taylor megjelennek? Akár a legnagyobb nemzetközi ilyen összejövetelen?
2: Hát ez nehéz kérdés. Azt megteszi Brian May és Roger Taylor, hogy mindig egy videóüzenetben üdvözlik a rajongókat, de megjelenni azt nem nagyon szoktak. Azt hiszem tehát az angol konvencion történetében egyszer jelent meg Brian May ott a színpadon.
3: De zenélt is, nem?
2: Zenélt is.
3: Volt egy 7-8 évvel ezelőtt, amikor Jeff Scott Soto-val is fellépett, talán volt egy ilyen.
2: Ez elvileg benne van a pakliba, bár nem nagyon szoktak oda látogatni. Ugye Brian May azt mondja, hogyha egy helyen neki ilyen, hogyha elmegy egy helyre, akkor az összes többé is el kell menni, és azt mondjuk.
3: Igen, mert
2: ez fizikailag lehetetlen, mondjuk.
3: Igen, mert tehát azon kívül, hogy van Angliában, meg nálunk is találkozó, meg a cseheknél, rengeteg más helyen van még találkozó. Olaszok nagyon aktívak ilyen szempontból. Hát Európa szinte minden országában szerveznek ilyeneket, tehát Amerikáról nem is beszélve, meg a japán rajongókról, úgyhogy nagyon sok helyre el kéne, akkor szegény Brian-nek folyamatosan mehetne egyik helyről a másikra.
1: Innen folytatjuk, méghozzá először is zenélünk, a Queen Unplugged projekt Hammer to Fall című felvételét hallgatjuk meg, melyben Tibi fog énekelni.

0: Szivárvány.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánló.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Műsorajánlót hallotta.
2: Hobby Rádió.

0: Szivárvány. Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Folytatjuk a beszélgetést a Magyar Queen Rajongók Klubja Kulturális Egyesület vezetőjével Tóth Tiborral és titkárával Andrásfay Endrével, Bandussal. Előbb hallottuk a Queen Unplugged projekt felvételét, melyben Tibi igen aktívan közreműködött. Mit kell tudni erről a zenekarról, hiszen azért azt hallottuk, hogy nem úgymond eredetiben másolva adtátok elő ezt a dalt, és hát más dalok is felcsendültek közben. Milyen stílusban játszatok ti Queen dalokat?
2: Hát a névválasztással is igyekeztünk már ezt így prezentálni, hogy unplugged, tehát bedugatlan, rossz magyarsággal mondva, akusztikus verzióban, ami azt jelenti, hogy fogtuk a nótákat, lecsupaszítottuk, semmi elektronika, semmi szintetizátor, nincsenek hangos dobok, hanem mint egy tábortűz mellett összeülünk két akusztikus gitárral, egy-két csörgő, zörgő berendezéssel, és akkor így három szólamban énekelgetünk négyesben, és hát így alakult ki a Queen Unplugged projekt. Nem így indult, amikor először összejöttünk így 6 évvel ezelőtt egy páron, akkor még szerettünk volna rendesen ilyen hangos zenekart csinálni, csak aztán rájöttünk, hogy minek, amikor ott a jó kis Queen emlékzenekar, ami már 16 éve működik, és inkább akkor választottuk ezt a verziót, hogy akusztikusan fogjuk nyomni, és az így tök szépen összeállt a dolog, úgyhogy azóta is így működik.
1: A legnagyobb siker?
2: Hát... nem tudom, hogy ki lehet emelni egyet, mert volt néhány, ami
1: akkor
2: szívem csücske volt, amikor kijutottunk ugye először Marosvásárhelyre, az volt egy hatalmas nagy élmény, amikor 5-600 ember előtt egy hatalmas színházteremben játszottunk, aztán utána mentünk Prágába, ott is körülbelül ilyen közönség volt, és ilyenkor ugye mindig megyünk klubostul, tehát csapatostul, így 30-40 magyar rajongóval együtt szoktunk kivonulni a európai helyszínekre, és hát Montreux volt a következő állomás, ahol szintén, hát nem tudom, szavakba önteni elég nehéz, amikor ott a Freddy szobra, ott van a Queen, egykori Queen stúdió, ott vannak a Queenhez közeli emberek, a Peter Freestone, a David Richards, aki a Queen technikusa, vagy nem tudom, a lemezeket készítette.
3: Hát hangmérnök volt.
2: Igen, hangmérnöke, igen, igen. És a Greg Brooks például a Queen archivistája, tehát ilyen személyek előtt játszottunk, meg hát szintén egy nemzetközi Queen rajongói közösség előtt, és csodálatos élmény volt. Szóval ezek mind gyönyörűek. És aztán mesélhetnék még angliai élményekről, meg Hollandiában, ahol ezeken a rajongói találkozókon olyan lelkes közönség van, hogy csodálatos. És hát magyarországi koncertek is ugye egytől egyik. Szóval gyönyörű. Egy csodálatos néhány év van mögöttünk, úgyhogy ez egy nagyon szép történet.

0: hobbiradio.hu. A rádiót!
1: Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Letartóztattak egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajorországból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte, Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági, kereskedelmi partner a német tartományok közül. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatóak, erős alapokra építenek. A kapcsolatépítés egyetértésben a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik, jelentette ki a magyar miniszterelnök. A gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, autómosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írt a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízközmű társaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt vízmennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese, a szolgálat és a Porsche Hungária által közösen szervezett véradáson a cég közléménye szerint. Az MD-hez eljuttatott tájékoztató szerint Nagy Sándor arról beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A véradási hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások. Letartóztatott a Szekszárdi járásbíróság egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra, tájékoztatta a Tolna vármegyei főügyészség az MT-t. Múlt vasárnap este Tolna vármegyében intézkedtek a 27 éves férfival szemben, amikor az Ozora Fesztiválra tartott egy német honosságú bérelt személygépkocsival. A járművet átvizsgálták, ennek során jelentős mennyiségű kábítószert, többségében úgynevezett parti drogot találtak, amelyet a férfi a rendezvényen akart értékesíteni. A közleményben. Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Rádió.
2: Reklám.
3: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
7: Elég szerényen beszéltek erről a mostani idei eseményről, már csak azért is, mert Tibi, neked azért kapcsolódik ehhez valami elég komoly megmérettetésed. Mi ez?
8: Hát igazából ez fölmerült bennem egy gondolat még régebben, amikor nagyon bringáztam, hogy milyen jó lenne kitekerni oda Montreux-be, meg vissza. Úgyhogy az utóbbi években pedig bandussal gondolkodtunk azon, hogy ezt hogy tudnánk minél kvínesebb eseményé tenni, hogy valahogy a rajongókat biztatni arra, hogy ezt a zarándok helyet tényleg közelítsék meg valami érdekes módon, és aztán végül is odáig jutott a dolog, hogy én most már mindenképpen el fogok indulni augusztus 23-án kerékpárról, és kitekerek Montreux-be. Fölvettük ugye a Montreux Music Team-mel is a kapcsolatot, a Norbert Müllerrel és a Rita Balézivel, akik támogatják ezt az ötletet, és akkor várnak ott engem is, meg hát aki még esetleg csatlakozik a dologhoz. Ez egy 1200 kilométeres túra lesz, 12 napon át, az Alpokon keresztül, 5000 méter szintkülönbséggel, nem akarok túl sok adatot így mondani, az a lényeg, hogy lesz egy ilyen megmérettetés, nem tudom, hogy zarándoklat, amit én mindenképpen megcsinálok, és hát továbbra is várjuk a jelentkezőket, akik esetleg szeretnének ebben részt venni, mert nem csak az a lényeg ennek, hogy kimenjünk Freddyhez, hanem ugye egyrészt a gyönyörű út, a csodálatos környezet, meg hát közben azért lehet a Queen rajongókkal is találkozni, hiszen Szlovénia, Ausztria, Olaszország, Svájc, négy országon keresztül megy az útvonal, úgyhogy így dióhéjban ennyi a történet lényege.

0: Szivárvány. Hobby rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem, esküszöm.
3: Hobby rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Mennyire van készen egy kerékpárosnak az útvonal egészen Svájcig?
2: Fantasztikus. Én elkezdtem ugye felmérni a dolgokat, hogy mi hogy van, és akkor elböngésztem térképek, útikönyvek, szakirodalom, egyebek, és akkor szinte teljes útvonalra tudtam venni olyan térképeket, amelyek végigjelölik a kijelölt kerékpárutakat egészen mondjuk Maribortól, Szlovéniától egészen a Genfitóig. Tehát csodálatosan megvan ez szerkesztve, teljes részletes leírással, mindenféle segítő adatokkal, úgyhogy szerintem ezzel nem hiszem, hogy probléma lesz, hogy ott ha eltévedek, az már csak az én bénaságom lesz, úgymond.
1: Lesz bármiféle kísérőd, autós kísérőd?
2: Hát ez az, amin dolgozunk, ugye ezért a bandussal, ugye Queen Rally-nak is igen, elneveztük ezt a történetet, hogy hát ha kedvet kapnak mások is, és akkor ha nem is biciklivel, de mondjuk összejönnek egy páran autóval, és akkor kimegyünk Montreux-be, és akkor akár együtt is lehet menni, vagy csak egy bizonyos szakaszon találkoznánk, úgyhogy ez még kidolgozás alatt van, még szerveződnek ezek a dolgok.
1: És hát van ennek valamilyen jótékonysági vonatkozásai?
2: Igen, a svájciak kitalálták, hogy gyártanak egy pólót erre az alkalomra, és azt a címet adták ennek, hogy I am on my way to Freddy, tehát utam Freddyhez, vagy valahogy így lehetne fordítani, és akkor erre fölírták a fontosabb címszavakat, és ezt a pólót ők fogják árusítani, és ennek egy bizonyos bevétele a Mercury Phoenix Trust nevű szervezetnek megy, ami azt hiszem a étszellenes
3: bizony.
2: Alapítványa, amit a Freddy emlékére alapítottak, és ez a jótékony jellege a történetnek.
1: Ha bárkit érdekelne és csatlakozna hozzád, akkor azt hogy teheti meg?
2: Hát a Facebookon van ennek egy oldala, amit címet most nem tudok megmondani, de I am on my way to Freddy, hogyha ezt keresi, akkor ezt megtalálja. Illetve hát a honlapunkon nem sokára még nem sikerült közzéléteni, de föl fogjuk tenni, tehát a hqfc.hu-n mindenképpen a következő napokban fölrakjuk majd erről az információkat, és akkor ott lehet majd látni, hogy miről szól igazából ez az egész.
1: Kitaláljátok-e, hogy akkor most milyen dalt fogunk meghallgatni?
2: Vajon melyik szám lehet? Egy télies hangulat?
1: Nem.
2: Megvan, bocsánat, igen. Jaj. Egy biciklis dal.
1: Egy biciklis dal következik.

0: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Folytatjuk a beszélgetést a Magyar Queen Rajongók Klubja Kulturális Egyesület vezetőjével Tóth Tiborral és annak titkárával Andrásfay Endrével, Bandussal. Mindezt én egy Queen magazinból puskázom, ami a ti kezetek munkáját dicséri. Mit kell tudni erről a magazinról, erről a kiadványról?
2: Ez a 18. száma, ami most megjelent éppen, és a tavalyi évnek egy ilyen összefoglalása igazából, hát friss egyesületként egyelőre ennyire van illetve lehetőségünk, hogy évente egy ilyen újságot kiadjunk, de azt igyekszünk a lehető legszebben, legtartalmasabban megtölteni, úgyhogy éppen nemrég készült el ez a kiadvány, és ez igazából a klub kiadványnak a folytatása, a klub újságnak a folytatása, amit 1985-ben készült az első talán.
3: Igen, az első, ez egy dupla szám volt 1985-ben, és akkor a klub úgy határozott, hogy fél évente kiad egy újságot. Na most, hát ez egy darabig, és a rajongóknak ingyenes lesz, ez egy darabig ment is, mondjuk, olyan 1990-ig, aztán 94-ben volt egy újság, ha jól emlékszem, és azután utána pedig nagy csönd lett.
2: Igen.
3: És mi tavaly találtuk ki, vagy tavaly előtt találtuk ki, hogy milyen jó lenne ezt folytatni, ezt a hagyományt, mert azt tudtuk, hogy a rajongóknak, és nem csak nekik, hanem nekünk is nagyon sokat jelent ez az újság. Mert azt el lehet képzelni, hogy a régi időkben nem volt internet, nem volt mobiltelefon, tehát a rajongók a Queenről, meg egymásról csak az újságon keresztül kaptak hírt. Aztán az újság pótlására kitaláltuk azt, hogy legyen klublevél, akkor minden hónapban ilyen házi keretek közt fénymásoltuk ezeket a papírokat, beborítékoztuk őket, úgyhogy ez elég időigényes, és elég...
2: És abban rengeteg információ volt, hogy minden hónapban a friss hírek, igen, a Queenről, amit máshonnan nem tudhattunk
3: pontosan,
2: meg.
3: Minden hónapban a friss híreket betettük, úgyhogy nem volt internet, vagy csak egy internet volt meg az emberek a munkahelyén, akkor gyorsan kimentette, akkor ellopta a papírt, akkor gyorsan lefénymásolta a munkahelyi fénymásolóképen, úgyhogy ne lássa az ember főnöke, szóval voltuk, hogy ez nem. Ha egyesület vagyunk, akkor ne ilyen kisipari módszerekkel dolgozzunk, és szerencsére találtunk támogató a nyomda formájában, úgyhogy meg tudtuk csinálni, mert tavaly csináltunk egy nagyon szép újságot, de szerintem ez még szebb, és ebben még több az információ, még szebbek benne a fényképek.
2: Így van, és hál' Istennek a baráti körünkben vannak megfelelő szakemberek, akik ezt tök jól meg tudják csinálni, és hát a grafikát, a tördelés, meg minden ilyesmi. És hát az újságban pedig ugye a Queenről amennyit lehet érdekességeket, kuriózumokat megjelentettünk, de elsősorban azért mégis a rajongói életre, a magyarországi eseményekre koncentrálunk, és hát ezek az információk találhatók benne.

0: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: És ha már magyar Queen élet, akkor azt hiszem eléggé szorosan ide kapcsolódik az Egy Bohém Rapszódiája című Freddie Mercury emlékest, amely a Queen munkássága mellett Miklós Tibor munkásságát is dicséri, aki lefordított kb. 30 dalt, ha jól emlékszem, így nagyjából, és készített egy fergeteges musical-szerű szeánszest, tehát ő se tudta saját maga megfogalmazni, hogy pontosan minek is nevezzük, ugye Freddie Mercury élet történetét egy kicsit mert jobban megismerhetjük ebben az előadásban, és mellette rengeteg sztár segítségével, kiváló énekesekkel, Szomor Györggyel, Varga Miklóssal, Zentai Andrással, a Tóth testvérekkel, Serbán Attilával, Puskás Péterrel például megismerhetjük a Queen dalokat magyarul.
2: Hobby rádió.
3: Kamureklám.
4: Pénzt adtam kölcsön heti 10%-os kamatra, de az adós nem fizet.
5: Hívjon, jövünk.
6: Van nálam 150 kiló heroin, de nem tudom hol terjeszteni.
5: Hívjon, jövünk.
7: Kuplerám van, állandóan razziáznak a kupiba. Mit tegyek?
5: Hívjon, jövünk.
8: Jól felkészült és jól felszerelt szakembereink bármilyen kábszer pénzbehajtási vagy lányfuttatási ügyben segítenek. Talán már hallott rólunk, de igazán még nem ismer minket. Magyar rendőrség. Telefonszámunk 1-07. Futtatunk, terjesztünk, behajtunk és védünk.
3: Kamu reklámot hallottak.
9: Ritkán hallott slágerek.
10: Ritkán hallott felvételek.
11: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Mennyire segíti ez úgymond a ti munkátokat a magyarországi Queen zenének a terjesztésében?
2: Hát nagyon szerintem, mert hiszen amikor első híreket meghallottuk, hogy készül egy ilyen előadás, akkor azonnal felvettük a kapcsolatot a stábbal, és hál' Istennek pozitív volt a visszajelzés, úgyhogy együtt dolgozhattunk Miklós Tiborral is, ami már egy nagyon nagy élmény, hogy segíthettük az ő munkáját ugye mindenféle anyagokkal, anyagok beszerzésével, hiszen azért így a rajongói közösségben van elég sok nyersanyag, amit tudunk használni ilyen esetekben, és hát válvetve próbáltuk népszerűsíteni a programot is, és mi is a tavalyi bemutatóra megembereltük magunkat, és összehoztunk egy Freddie Mercury emlékkiállítást, amiről már beszéltünk, amit az idén Balatonszemesen is bemutattunk. Az tavaly igazából ez egy Bohém Rapszódiája budapesti premierjére készült el, és ott volt az első megnyilvánulása, és hát nagyon szeretnénk, hogyha minél többször előadnák ezt az előadást több helyszínen is. Hál' Istennek Szexárdon volt már idén márciusban szintén egy adás, és akkor mindig mi visszük a kiállításunkat, visszük a szóróanyagainkat, és reklámozunk, népszerűsítjük a Queen munkásságát, bemutatjuk az embereknek, elérhetővé tesszük a teljes palettát, ami hozzáférhető, és ezáltal tudjuk így a klubot életben tartani, működtetni.
1: Nagyon sokan azt hiszem, ha még nem hallották a magyar dalokat, akkor első hangzásra azt, hogy magyarul szólalnak meg a Queen dalok, azért kicsit furcsa lehet. Hogy fogadtátok ti, meg hogy fogadta a magyar Queen nép, akik ugye hát csak az angol?
3: Ez egy nagyon érdekes dolog, ezzel mi is így voltunk először, amikor megtudtuk azt, Tibitől tudtam meg, hogy készül egy ilyen musical, és magyarul lesznek a dalok. Úristen, milyen lesz? Hát nagyon szkeptikus voltam, hogy ez milyen lesz, és hát hogy lehet magyarul előadni ezeket a dalokat, amiket tényleg az ember 20-30 év volt, csak angolul ismer, de a Miklós Tibivel felvettük a kapcsolatot, és láttunk egy nagyon-nagyon lelkes, nagyon-nagyon kedves embert, aki azt mondta, hogy ezek a szövegek nagyon költőiek. Bármennyire is mondjuk az ember nem hiszi azt, tehát nyilván tudja, hogy Freddie Mercury borzalmas tehetséges ember volt, sőt a zenekar többi tagja is, ugye a szövegírásban is jeleskedtek, de magyarul lefordítva a dalok még egy más értelmet is kaptak. És a Miklós Tibi is azt mondta, hogy ez szinte Tóth Árpádi csúcsaihoz élő magaslatokban dolgozott a Freddie Mercury, és ilyen dalszöveget írt. És tényleg, mert ugye sok rajongó az nem, tehát ugye először, amikor az ember meghallotta ezeket a dalokat, akkor nem értette a szöveget. A címét értette, de hogy miről szólnak ezek a dalok, azt nem tudta. Viszont a rajongók fogadtatása, pont tavaly Balatonszemesen volt egy ősbemutató, ahol Miklós Tibi lejött és néhány énekessel elénekelték ezeket a dalokat, hát a magyar rajongók volt, aki elmenekült. Volt, aki bemenekült a kocsma mögé, és berúgta a fülét. Tehát nekik ez annyira szokatlan volt, hogy mi ez, hogy ez szent anyaghoz valaki hozzányúl, és lefordítja a szöveget. De ez nem igazából új keletű dolog, hiszen a Viva La Queen musical, az nem csak Angliában megy, ugye az a Queen dalokra épülő musical, ugye Londonban mutatták be, de az van Spanyolországban, Németországban, Ausztriában is volt, Bécsben is volt Oroszországban, tehát ott lefordították a dalokat, simán mondjuk németre. És ott nem voltam furcsa az embereknek, hogy a saját anyanyelvükön szólnak a dalok. Ez itt egy picit még furcsa, de aki megismerte a Miklós Tibit, és elkezdett vele beszélgetni, Tibi meggyőzte az embereket, hogy a dalok így egy plusz értelmet kapnak.
2: És hát igazából, bocsánat, hogy számomra még az egy különleges érték az egész történetben, hogy a Tibor, ahogy összerakta ezt az egész produkciót, tehát a dalokat úgy fordította már le szerintem, hogy tudta, hogy akkor ebből egy kerek történet fog kialakulni, és a Freddie életútját végigkíséri, és minden egyes dalt oda tett abba a pozícióba, ahol a daloknak tényleg a Freddie-re vonatkoztatva is van értelmük, tehát egy ilyen kerek történetté alakult az egész, és ezáltal csodálatos a dolog, tehát ha innen nézzük, akkor viszont egy fenomenális produkció is, ahogy ez szépen összerakta ezeket a mozaik kockákat, és úgy vannak a magyar fordítások is megkreálva, hogy a Freddie életútját végigköveti a születéstől a haláláig.

0: szivárvány. Hobbyradio.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.

0: Ted Mühlschon.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órát. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobbi Rádió.

0: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: És hát mi is lassan a kerek történetünk végéhez érünk. Mi a következő lépés? Van-e még mondjuk a montreuil bicikli túra előtt bármi más?
2: Hát én igazából most már erre fogok készülni, tehát innen is majd megyek is, akkor elkezdek tekerni, edzeni. Hát novemberben talán megpróbálunk szervezni még valami klubnapot, klubestet ugye a Freddy halálának az évfordulójára, mert akkor szoktak mások is csinálni, és lehet, hogy akkor mi is csinálunk valamit, de igazából az idejére már szerintem előttük a puskaporunk nagy részét, tehát majd jövőre.
3: Hát előttük, illetőleg, hogyha lesz megint Csehországba convention novemberben,
2: ja, tényleg,
3: akkor
2: igen,
3: nyilván
2: igen,
3: lehet, és tavaly is kilátogattunk oda, ahol a Kup is fellépett. Nagy sikere volt ott is tavaly, úgyhogy szerintem, ha lesz Kup, ha nem lesz Kup, én akkor is mennék szívem szerint is vinni a jogokat, mert ez egy nagy élmény kint.
2: Meg hallottunk egy októberi Budapest Sportaréna előadásra állítólag, ahol szintén egy Queen dolgot akarnak megjelentetni, úgyhogy elkezdjük majd ezt is kideríteni, hogy miről van szó, és akkor lehet, hogy ott megint valamit bemutatunk.
1: Érdeklődéssel várjuk. Köszönöm szépen a Magyar Queen Rajongók Klubja Kulturális Egyesület vezetőjének Tóth Tibornak és titkárának Andrásfa Jenrinek, Bandusnak, hogy eljöttetek és tudtunk beszélgetni a hazai Queen életről.
2: Mi köszönjük a meghívást.
3: Mi szépen köszönjük a meghívást.
1: És akkor búcsúzunk az Egy Bohém Rhapsody című előadás főcím zenéjével.

0: Szivárvány.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: Lezárták a Klevelsberg központ és a tankerületi központok átvilágítását. Szombaton rendezik a 44. Lidl Balaton átúszást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Lezárta a Klevelsberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult, közölte a tárca. A minisztérium közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Klevelsberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű önálló központi költségvetési szervek, a Klevelsberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. Szombaton rendezik a 44. Lidl Balaton átúszást. A Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy a 44. Lidl Balaton átúszást 2026. augusztus 1-én szombaton megtartják, tájékoztatta az MTI-t a szervező Budapest sportiroda. A nevezést az időpontváltozással összefüggésben visszalépők miatt három távra újra megnyitották. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel. Az uszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég. Kérik, hogy a vízbe szállás előtt mindenki mérlegelje, hogy úszó múltja, úszás tudása alapján alkalmas-e arra, hogy átússza a Balatont. Vízkorlátozás lépett életbe Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt, közölte a Dunamenti Regionális Vízműzi RT. A vízszolgáltató közlése szerint a víztermelő és vízelosztó kapacitását meghaladó fogyasztás volt Szentendre Pismány település részének felső területén, ezért a Ribizli utcáig ellátási zavarok jelentkeztek. Az ideiglenes ivóvízellátás biztosítására lajtos kocsikat helyezett ki a szolgáltató. A vízszolgáltató július 28-án már közleményben kérte a lakosságot a takarékos vízfogyasztásra a problémák elkerülése, megelőzése érdekében. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön, tájékoztatta a központi nyomozó főügyészség az MTI-t. A vádhatóság a bíróság hétfőn hozott jogerős ítélete alapján azt írta, a francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr a rendőrök erre irányuló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült, Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább menni, tették hozzá. A rendőrök kiszállították a férfit a járműből, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben. Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Brian vagyok. Hírműsorunkkal kívánunk jó étvágyat az ebédhez hallgatóinknak. Ma július 31-e péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Magyarországon 36 fok van. Ma Oscar nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 31-én az Oscar nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az angol-skandináv-germán eredetű férfi név az Ansgar névből ered, jelentése isteni dárda vagy szarvaskedvelő. Ünnepelnek még az Oscarok február 3-án, március 3-án és december 1-én is. Becézése Oscarka, Oszi és Oszika, jeles viselői Jászi Oscar újságíró, politikus, Gáti Oszkár színész, valamint ön, kedves Oszkár. Ezen a napon köszöntjük még Adeodáta, Batu, Dea, Fábius, Fabricius, Germán, Héla, Helén, Helena, Hella, Ignác, Ignácia, Ilona és Léna nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 31-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1556. július 31-e Loyola Ignác a spanyol katolikus szent ünnepe. A jezsuita rend alapítója halálának emlékére. Loyola, aki spanyol katonatisztként súlyos sebet kapott, szentföldi zarándoklata után Párizsba ment teológiai tanulmányokat folytatni. 6 diáktársával alapította meg a Jézus Társaságát, amely szegénységi és szüzességi fogadalmat hirdetett, valamint feltétlen engedelmességet a pápával szemben. Rövid időn belül a jezsuiták fontos szerepet kaptak a politikai és kulturális életben, az ellenreformáció harcosaivá váltak Európában. 1540. szeptember 27-én harmadik Pál pápa engedélyezte a jezsuita rend működését. Folytassuk a 19. század közepével. 1849. július 31-ére valószínűsítik, hogy ezen a napon halt meg Petőfi Sándor, költő. Maradunk még a 19. században. 1875. július 31-én 66 éves korában meghalt Andrew Johnson, aki az Amerikai Egyesült Államok 17. elnöke volt. Folytassuk 1886-tal, július 31-én Bayreuthban a Wagner ünnepi játékok alatt meghalt Liszt Ferenc zeneszerző. Ugorjunk a 20. század elejére, 1913. július 31-én Selmecbányán megszületett Kosári Damokos, történelemtudós. Maradunk továbbra is a 20. században, 1944. július 31-én megszületett Geraldine Chaplin, angol származású amerikai színésznő, Charlie Chaplin lánya. 1952 óta filmezik, 1963-ban mutatkozott be táncosnőként Párizsban a Hamupipőkében. 1967-ben fellépett a Broadway-n a Kisrókák című drámában. Leghíresebb filmjei a Zsivágó doktor, a Nagy vakáció és a Három testőr. Folytassuk 1964-el, július 31-én a Ranger 7 amerikai űrszonda leszállt a Holdra és onnan képeket sugárzott. És végül, de nem utolsó sorban, 1971. július 31-én meghalt Devecseri Gábor, költő, író, műfordító. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a Prédikátorok könyve harmadik részéből.
1: De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik és jól él fáradtságos munkájából. Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad, nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. július 31-e, péntek. Honnan van ennek a bölcsessége és csodatévő ereje? Evangélium Szent Máté könyvéből 13. fejezet 54-től az 58. versig. Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla. Honnan van ennek a bölcsessége és csodatévő ereje? Hát nem az Ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nem de Jakab, József, Simon és Júdás az unoka fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az unokanővérei is? Honnét vette hát mindezt? És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt, sehol sem becsüli kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában. Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát. Elmélkedés. Jézus hazatér Názáretbe, ahol nevelkedett, ott, ahol ismerik őt gyermekkora óta, ahol látták felnőni, dolgozni, élni. A názáretiek nem hisznek benne. Bár csodálják szavait, bölcsességét, mégis elutasítják. Ez a jelenet fájdalmas és tanulságos. Jézus nem ellenségei utasítják el, hanem sajátjai. Azok, akiknek a legnagyobb lehetőségük lett volna a hitre, végül a legkeményebben zárkóznak el. Miért? Mert már besorolták őt a helyi ácsfiú szerepébe. És amikor Isten ereje felülírná ezt a képet, az ismerős ismeretlenné válik. A megszokás, a rutin, ami már minden tudunk róla szemlélete, az egyik legnagyobb akadálya a hitnek. Nem csak egykor, a bibliai időkben, hanem napjainkban is. A hit nem mindig akkor gyengül meg, amikor üldözik, hanem amikor túlságosan ismerni vélik Istent. Amikor nincs már nyitottság az újra. A názáretiek nem Jézus tanítását vitatták, hanem az volt a problémájuk, hogy nem illett bele a róla alkotott képbe, megszokott elképzeléseikbe. Az evangélium minket is önvizsgálatra hív. Vajon nem gondolom-e azt, hogy már túlságosan is ismerem Istent? Engedem-e, hogy új formában, másként, akár meglepő módon szólítson meg? Vagy már csak azt várom tőle, amit előre elterveztem? Vajon nem zártam-e be őt a saját elvárásaim és korlátaim közé? Jézus jelenléte mindig túlmutat a megszokott kereteken. Ha nyitott vagyok, akkor nem csak hallgatni fogom őt, hanem engedem azt is, hogy átformáljon. Uram Jézus Krisztus, te ott sem fordultál el az emberektől, ahol elutasítottak, hanem szelíden tovább mentél. Taníts meg engem is felismerni téged a mindennapi valóságban. Ne engedd, hogy megszokjalak annyira, hogy már ne is ismerjem fel hangodat. Őrizd meg szívemet nyitottnak, és add, hogy ne akadjak el a régi elképzeléseknél, hanem merjem befogadni azt az újat, amit ma akarsz mondani nekem. Tölts el bizalommal, hogy minden nap újrakezdés legyen az életem veled. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
9: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
10: Tudta ön azt, hogy a szív életünk alatt körülbelül 30 milliárdszor húzódik össze, és percenként 60-90-et dobban? A szív egy összehúzódása körülbelül 70 milliliter vért pumpál az artériákba, ahol hullámszerűen halad tovább. Illetve a bőr vastagsága a test nagy részén 2 mm, a szemhéjon 0,5 mm, a talpon 6 mm is lehet. Az életünk során a bőrünkről lehánlott sejtek mennyisége körülbelül 20 kg. Bőrünk felülete körülbelül 18 000 négyzetcentiméter, felületén 50 millió érzősejt található.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
5: Hatalom.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Ismét itt vagyok, Brian, és ez a Hobby Rádió. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1067 egy 9. Gergely pápa azért mentette föl Róbert esztergomi érseket a kereszt fogadalmától, hogy Moldvába utazhasson a besenyők megtérítése végett. 1881 megnyílik Budapesten a Városligeti Artézi kút és fürdő. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A MOL nagy dobásra készül, hiszen legfeljebb 720 millió dollárért vásárolja meg a Shell ciprusi érdekeltségét az Afrodite gázmező projektjében. Ugyanakkor a környezeti aggályok sem maradnak el, hiszen a miniszter szerint tartós vízhiány jöhet, a folyók vízszintje tovább csökkenhet, és egyes térségek elsivatagosodhatnak, ami akár 1 millió ember sivatagos környezetben való életét is jelentheti Magyarországon. Mindeközben a rendkívüli hőség és a megugró fogyasztás miatt összeomlott a vízellátás Szentendrén, több ezer ember maradt ivóvíz nélkül, és a honvédségnek is be kellett avatkoznia. Ezzel párhuzamosan kritikus időszak jöhet a hőségben, ha leáll a paksi atomerőmű, aminek a rekord alacsony dunai vízállás miatt van esélye, és ez mintegy 2000 megawatt termelő kapacitás kiesését jelenteni. Ezek mellett a demográfiai adatok sem biztatóak, hiszen júniusban 57,90 gyermek született, és 96 réten haltak meg. Az első fél évben tovább fogyott Magyarország népessége, ami elkeserítő adatokat jelent a KSH szerint. Ezek az események és adatok együttesen komoly kihívásokat jelentenek az ország számára, mind a gazdasági, mind a környezeti és demográfiai téren. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Hobby Rádió.
2: Bocsánat, hogy menjenek ki a busztába!

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. A Hobby Rádió hírei szerint a nyár folyamán számos érdekes esemény várja az érdeklődőket. Beszámoltunk róla, hogy a Mozdulj Közhasznú Egyesület idén is megszervezi a Balaton körüli tandemtúrát, amelyen látássérült és látó résztvevők együtt fedezhetik fel a tavat. Olvasható portálunkon, hogy a családtámogatások utalási rendje augusztusban módosul, az augusztusi ellátások a tanévkezdés miatt korábban érkeznek. Kiemeltük, hogy a hőség idején fontos a megfelelő folyadékbevitel, a tűzőnapon való tartózkodás kerülése és a szobahőmérsékleten tartható gyógyszerek hűtőben való tárolása. Emellett kitértünk arra is, hogy a vakok álmai milyen módon különböznek a látók álmaiétól. További információk és érdekes cikkek olvashatók a hobbyradio.hu oldalon, ahol megtalálható a Hermina Egyesület turista szakosztályának szegedi kirándulásáról szóló előzetes igényfelmérés is. Látogasson el weboldalunkra a részletekért, és maradjon velünk a legfrissebb hírekért. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében izgalmas műsorok várnak Önöket. 13 órától a Szemfüles című műsorunkkal folytatjuk, amely a Vakok és Gyengénlátók Vas megyei Egyesületének műsora. Ezt követi 14 órától a Hallássérült Gyermekek Fejlesztése című műsor, amely a Koraszülöttekért Országos Egyesület műsora. 15 órakor a VGKE podcast váltja fel a műsorunkat, amely a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének műsora. 16 órától a Teremtés Koronái című műsorunkkal folytatjuk, amely csak arról szól, ami a férfiakat érdekli. 17 órakor a Nekem 90 című műsorunkba repítjük vissza hallgatóinkat, a varázslatos 90-es évekbe az elhangzó zenei felvételekkel. 18 órától az Esti Hír Összefoglaló műsorunk.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Ma pénteken szép időnk van, a hőmérséklet 36 fok, és a napsütéses időt egy enyhe szellő teszi kellemessé, ami 6 km/h sebességgel fúj nyugati irányból. A mai napot egy napsütéses hétvége jellemzi, ahol a nap 13 órán keresztül süt. A holnapi szombat hasonlóan szép lesz, a hőmérséklet eléri a 40 fokot, és a napsütéses idő továbbra is velünk marad, bár a szélsebesség kissé erősödik, és 44 km/h sebességgel fúj. A nap 11 órán keresztül süt, és a hőmérséklet éjszaka 29 fokra csökken. Vasárnap a hőmérséklet kissé csökken, és 38 fokig emelkedik, de továbbra is napsütéses lesz, bár a szélsebesség továbbra is erős marad, 38 km/h sebességgel fúj. A nap 10 órán keresztül süt, és a hőmérséklet éjszaka 29 fokra csökken. Az időjárás továbbra is kellemes marad, bár a szélsebesség kissé erősödik. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 13 órakor a Szemfüles című műsorunkkal folytatjuk. Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm a figyelmet, Brian. A Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik Önöktől.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Vonatok is megcsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti hőhullám során a Flirt motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túlmelegedéséhez vezetett. A járművekbe épített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek, bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a lebegő alkák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencéjében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éves indulásra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloldottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogvatartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották. Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. A minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omuda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
8: Szivárvány. Szivárvány.
9: Szivárvány.
8: Szivárvány.
9: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
8: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
10: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.

0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Szemfüles. A Látássérültek Vasvármegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. A természet szeretete mindannyiunk számára elengedhetetlen, hisz mi is a természet részét képezzük. Ezért is fontos, hogy vigyázzunk környezetünkre. A mai műsorunk első részében pont erről fogunk beszélgetni. Az Őrségi Nemzeti Park egyik munkatársa látogatott el hozzánk, és sok információt hallhatunk a Miénk itt a Rét programról. A második beszélgetésünk Sárváron a Szent László Katolikus Iskolában lett felvéve. A táborvezető beszélgetett velem az éppen zajló állatvédelmi táborról, ahol mi is részt vettünk a szemléletformálásban. Műsorunk végén egy sorstársunk és kísérője szólal meg és tart élménybeszámolót az egyik kirándulásunkról. Bízunk benne, hogy őket hallgatva egyre több sorstársunk fog csatlakozni rendezvényeinkhez.
5: Ez a Szemfüles, a Látássérültek Vasvármegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Egy fantasztikus kétnapos rendezvényen vagyunk túl, valahol a Kőszeg határában. Az volt a rendezvény címe, hogy...
7: Miénk itt a Rét.
6: És akitől ezt a választ kaptam...
7: Koróti Blanka vagyok, természetvédelmi terület felügyelő.
6: És éppen nem volt semmi dolgod, és ott lebzsettél velünk a réten.
7: Majdnem lehet ezt így nevezni. Igazából túl sok dolgom van, és mindenütt vagyok, és azért álltam meg a ti állomásotokon is, hogy egy kicsit meghallgassam, hogy hogy megy itt a feladat kiosztás, hogyan veszik a gyerekek itt a játékokat, hogyan örülnek a kutyáknak. Igen, ezért vagyok itt.
6: És igaz, hogy 19 az egy hiány 20?
7: 19. alkalom, jól mondod.
6: Olyan régóta megszületett ez az ötlet. Alapvetően miről szólt ez a program?
7: Ez a Madarak és Fák napja alkalmából megrendezett városi rendezvény, tehát elsősorban Kőszeg városának gyerekeit, családjait várjuk ide a Rétre, és egy olyan ötlet kapcsán született ez meg, hogy itt van nekünk az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében ez a csodálatos, sok hektáros Rét, nem nagyon ismerik az emberek. És dr. Németh Csaba igazgató úr volt az, aki azt mondta, hogy próbáljuk ide behozni az embereket, és mutassuk meg nekik, hogy milyen természeti értékek vannak. Nagyon bejött ez a dolog, és azóta, hogy minden éven kijövünk ide a Rétre, mindig nagyon elégedett, mindig jókedvű emberekkel találkozunk.
6: Hát azt láttam már reggel a fejtágítón, vagy hogy hívják ezt az indítót reggel, ki hova megy, mi a feladattal, hol vannak az eszközei. Hát ez már egy fantasztikus jó hangulatban kezdődött, és nem tudtam értelmezni a dolgot, hogy egy Rét az alapvetően nem arról szól, hogy van rajta egy út, vagy gyalogút, vagy bármi, de ha meg nincs, akkor meg hogy találnak oda az emberek egyik állomástól a másikra? Kiskör, nagykör, mindenféle ilyen csúnyaságokat mondtál, aztán utána jöttem rá, hogy igazából az asztalunk alatt is le volt kaszálva a fű. Tehát ti valahogy így oldottátok meg az útvonalat.
7: Igen, a Réd tengerébe belekasszáltatunk minden éven egy útvonalat, és az alapján vezetjük az embereket, hogy merre menjenek. Van 10 állomás, 7 állomás a nagyobbik körön, 3 állomás a kisebbik körön, nem mindenki vállalja a másfél kilométeres hosszú nagy kört, az ő számukra csak egy pici játszási lehetőség van, de ők is megízlelhetik azt, hogy milyen érzés a réten lenni.
6: Én falusi gyerek vagyok, imádtam azt a gyógynövény illatot, hát még nem széna illat, de a fű, kaszált fű illata tényleg fantasztikus volt, és ezt ki kell próbálni mindenkinek.
7: Igen, nem is okoz gondot a gyerekeknek az, hogy fetrengjenek a fűbe, és játszanak, és szaladgáljanak. Nagyon élvezik.
6: A két vakvezető kutyánk is írdatlan jól érezte magát, annyit futottak, mint még soha. Szerintem nagyon jó hangulatú volt a mi állomásunkon is a feladat végrehajtás, és most eszembe jutott egy nagy ötlet, majd megbeszéljük, hogy az ötletért mennyi pénzt kérek. Jövő évben a 20-at, mint jubileum, úgy kellene lekaszálni a területet, és úgy elrendezni az állomáshelyeket, hogy mondjuk egy léghajóból vagy sárkányrepülőből föntről rá lehessen nézni.
7: Nagyon jó ötlet, én is szeretek repülni, úgyhogy fogom javasolni, hogy legyen. Hát... Egyébként drónnal néztük meg egy-két éven föntről a rétet, és olyan jól néz ki, hogy lehet látni, ahogy vezeti az ösvény az állomásokhoz az embereket.
6: Na, láttad, már megint kitaláltam valamit, amit valaki kitalált. Így gazdagodjak meg. Na, tényleg a természet közelsége az nagyon fontos, visszatérni az embernek a természethez. Egy autózajt nem hallottunk, de annyira jó volt, gyönyörű, csodálatos időben, úgyhogy nem tudom, hol van protekciótok időjárás elvtársnál, de sikerült jót rendelni.
7: Hát erre most mit is mondhatnék? Hát igen, sikerül mindig úgy, hogy valamennyit a két napból, mert két nap rendezzük meg mindig ezt a rendezvényt, és hogy mindig legyen azért valamennyi jó idő.
6: Hát valamennyi volt.
7: Most végig jó idő volt, úgyhogy tényleg nagyon szerencsések voltunk.
6: Ez az Őrségi Nemzeti Park, van ez a rét itt Kőszeg mellett, de alapvetően a székhely, a központ az nem itt van.
7: Őri Szentpéteren van a székhelyünk az Őrségben. De a Kőszegi Tájvédelmi Körzet is az Őrségi Nemzeti Park igazgatósághoz tartozik. Nincs egy pici talpalatnyi föld sem Magyarország területén, ami ne tartozna valamelyik nemzeti parkhoz. Hát főként a védett területek meg érthető módon valahova kell, hogy tartozzanak, de még a nem védettek is.
6: És itt nagyon érdekes volt, valaki beöltözve tűzpillangónak úgy vezette a gyerekeket az állomáshelyekről, egyikről a másikra, aztán akkor volt beírással kapcsolatos feladat. Az volt a feladvány, hogy az év hüllője a fürgegyék, ugye?
7: Így van. Minden éven igyekszünk annak megfelelően összeállítani a feladatokat, hogy egyrészt mindenféle érzékszerve hassanak, mindenféle érzékszer bevonásával, másrészt meg az év fajait szoktuk elővenni. Idén a nagy tűzlepke volt az év lepkéje, és azért volt ez a beöltözés tűzlepkének. Az ovisok is beöltözhettek, meg volt egy felnőtt, aki körbejárt egy jelmezes nagy tűzlepke. Hát ő beszélgetett az érdeklődőkkel, akik kijöttek a rétre. Egyébként meg ti is azért voltatok itt, mert azon töprengtünk, hogy hogyan lehet a fogyatékkal élők iránti érzékenyítést előtérbe helyezni ez alatt a rendezvény alatt, mert hogy most 3 éven keresztül, tavaly indult, ez volt a második év, 3 éven keresztül az Interreg Banex pályázatból finanszírozzuk az itteni játékok megvalósítását, az, hogy ez az egész rendezvény jól alakuljon, rengeteg önkéntesünk van, az önkénteseknek mind a két napon adunk elemózsiát, tehát hogy ne éhezzenek ott a...
6: Na, ezt akartam az előbb belekötni, csak nem tudtam, hogyan, mert mindenféle érzékszervekre hason. A hasunkkal is teljesen rendben voltunk, mert nagyon finom ételt kaptunk.
7: Örülök neki, hogy ízlett nektek is. Ilyenkor elkövetünk mindent, hogy ha már egyszer ennyit segítenek nekünk az emberek, akkor valami apró módon próbáljuk ezt viszonozni, és legalább a feltételek legyenek olyanok, hogy jól érezhessék magukat. A másik pályázat egyébként meg a Naturpark részéről, a Tiny Green pályázat, ami szerepelt ezen a rendezvényen. A kevesebb zöldebb, ez a neve a pályázatnak, tehát igyekszünk minél kevesebb szemetet termelni a rendezvényen. Ezeket az elemózsiákat is üvegtálakba kaptuk. Nagyon kedves volt, aki ellátott minket a szendvicsekkel. mindenkinek vart egy kis motyót, és abba kaptuk a szendvicseket, tehát nem termeltünk még szalvétával se szemetet.
6: Mi is nagyon szeretjük a környezetet, és nagyon vigyázunk rá, és most aztán jövőre is számíthattok ránk.
7: Köszönjük szépen, nagyon örülünk neki, hogyha jövőre is kijöttök.
6: Mi is úgy voltunk, hogy a szabadidőnket áldoztuk erre a programra, de nem éreztük áldozatnak, igazából tettük a munkánkat, nagyon aranyos gyerekek között voltunk. Félelmetesen érdekes volt, hogy az autista csoport, aki jött, mindent tudtak. Egy vakos totót kellett kitölteni, Tamás tartott nekik egy kis előadást, én utána totóztattam őket. Nem kellett a három megoldást, lehetőséget felolvasni, mert azonnal tudták, hogy mi a helyes válasz. Hát az autisták azok maga egy csoda, hogy vannak dolgok, amit hát jobban érdekli őket, mint az egyszerű hétköznapi embert, és ezt be is tudják bizonyítani, mert vissza tudják adni az információt nagyon hamar. Úgyhogy többféle sérültségi csoport volt a gyerekek között is, ugye? Főleg az első napon.
7: Igen, igyekeztünk még ilyen módon is az érzékenyítést kidomborítani, mert hogy olyan dr. Nagy László gyógypedagógiai intézményből olyan gyerekek érkeztek, akik valamilyen módon sérültek.
6: Fantasztikus volt. Kívánom, hogy jó időtök legyen jövőre is, meg rengeteg sok-sok önkéntes, és ilyen hangulatba zajlódjon a következő éves rendezvény is, mint ez a mostani.
7: Köszönjük szépen, és nektek külön köszönjük, hogy eljöttetek, és időtöket és energiátokat adtátok ahhoz, hogy jól sikerüljön.
5: Ez a Szemfüles.
6: Egy táborban vagyunk, ugye az egyesületünknek egyik fő profilja a szemléletformálás érzékenyítés, és így kerültem össze a következő kedves hölgyel, akit megkérek, hogy mutatkozzon be.
8: Lovász Adriennek hívnak.
6: Nem titok, hogy Sárváron vagyunk. A
8: Szent László Katolikus Iskolában, így pontosan, van, pontosan. Igen.
6: És ez a tábor, ez milyen tábor?
8: Ez egy állat- és teremtésvédelmi tábor. Ennek a tábornak a célja az, hogy a gyerekeket a szemléletformáláson, az élménypedagógia módszerével, a gyakorlatiassággal tanítsuk, érzékenyítsük a teremtett világ iránt a felelősségüket. Tulajdonképpen ez a tábornak a célja, hogy a felelősségvállalásra, a tudatos gazdálkodásra, tudatos környezetformálásra és a szerepvállalásra tanítsuk őket.
6: Gyönyörűen mondtad. Én magam sem mondhattam volna szebben. Évek óta járunk ide-vissza hozzád. Valahol, valamikor egyszer hajdanában találkoztunk, és azóta ez a kapcsolat így működik. Voltál egyszer nálunk az irodában, emlékszem rá, székjogát csináltunk. A látássérülteknek hát az is egy fantasztikus program volt, mert hogy te tanár vagy itt az iskolában, ugye?
8: Igen, én tanítónőként dolgozom itt az iskolában, de nagyon sok olyan módszertani képzésen vettem részt, és ez formálta tulajdonképpen, hívta létre a tábort is, amiben én másfajta módszereket és módszertanokat tanultam, és hozzám nagyon közel állt az állatasszisztált foglalkozás vezetés és az állatasszisztált terápiáknak a módszertana, a lelkülete, a kapcsolat és a kötődés, és mivel én is dolgozom állatokkal, saját kutyával vagy lóval, végigkísérte a gyerekkoromat az állatokkal való kapcsolat, én azt gondolom, hogy ez egy olyan út a gyerekek, ez egy olyan nyelv, egy olyan univerzális nyelv, amivel megnyitható a gyermeki lélek, és sokkal könnyedebben formálható, sokkal könnyedebben motiválható, és egy élményszerű tanulást ad a gyereknek, ami azt gondolom, hogy maradandóbb élményt ad. Tehát én tanítónőként vagyok itt most jelen a táborban, de nyilván az állatasszisztált foglalkozások pontosan ezért kapnak ekkora szerepet, mert azt gondolom, hogy a mindennapjainkban is valahogy így kellene tanítani és átadni a tudást a gyerekeknek.
6: Nagyon szívesen jövünk ide mindig, mert annyira nagy pozitív érzésekkel megyünk innét el. Úgy tudom, tegnap vadászkutyával voltak, ugye?
8: Igen, ez egyébként nálam egy érdekes téma, és ez még bennem is billeg. Most először voltak vad és nyomkövető kutyák a táborban, és kicsit arra próbált rávilágítani az előadónk, hogy az az ökoszisztéma és az az egyensúly, ami felborult a csúcsragadozók kivonulásával, kiirtásával a rendszerből, a fenntarthatóság szempontjából mégiscsak valamilyen csorbát szenvedett, és valahogy egy kicsit a gyerekeknek erre próbáltunk rávilágítani, hogy az ember, mint csúcsragadozó, milyen károkat tud okozni, és milyen felelősséggel tartozik a teremtett világ iránt. És tényleg, ahogy a tegnapi előadónk is megfogalmazta, hogy mindent lehet jóra is és rosszra használni, attól függ, hogy kinek a kezében van ez az eszköz. Számomra is egy nagy tanulság volt a tegnapi nap kapcsán, hogy nyilván vannak helyzetek, amikor be kell avatkozni, pont azok miatt az embernek, ami miatt előtte az ember valamilyen kárt kárt okozott a rendszerben, vagy valamiért sérült. Úgyhogy egy nagyon érdekes előadás volt, és minden alkalommal minden típusú kutyáról, kutyával találkozva, akár a ti kutyáitok, mint segítő kutyák, akár ők, mint munkakutyák, nagyon-nagyon szemléletesen mutatják be azt a kapcsolódási lehetőséget, amit az állat és az ember között egy segítő kapcsolatban, vagy egy egymást támogató kapcsolatban jól működhet, és nagyon fontosnak tartom én azt, hogy a gyerekekben is ezt a szemléletet erősítsem, hogy kapcsolódni, és hogy a kapcsolatokból mennyire sok színes együttműködés tud lenni. A tábor tulajdonképpen annyira szép, ahogy formálódik, és ezt igazolja vissza, hogy a gyerekek már egymás között is teljesen másképp kapcsolódnak és viselkednek, tehát hogy már itt a táborban visszahatnak egymásra ezek a dolgok.
6: Ez tényleg így van, mert egyetlen egyszer nem kellett egy gyerekre se rászólni, hogy hallgass, ide figyelj, én szeretnék beszélni, iszonyat fegyelmezettek voltak, tisztelettudóak. Igaz, hogy ez egy tábor, de nem azt mondom, hogy az iskolai fegyelem megvolt, nem kellett betartani, mert ők ezt maguktól tudták. Tehát tényleg azért mondom, hogy szívesen jövünk, mert nagyon jó ez a gyerekanyag, aki itt van a táborban. Hát azért van tapasztalatunk, én is már 10 pár évet csinálom ezt a munkát. Nagyon nem mindegy, hogy hova megyünk, és ennek a tábornak tényleg van létjogosultsága, van eredménye. Akármikor hívhatsz nyugodtan, jövünk szívesen máskor is. Gyerekekkel hogy vagy nehéz feltölteni a létszámot?
8: Az előző gondolatodhoz csak azért kapcsolódnék még vissza, egyrészt nagyon köszönjük a visszajelzést, és örülünk, hogy ti, mint előadó, így értékelitek akár a mi munkánkat, akár a gyerekeknek az együttműködését vagy a kapcsolódását. És csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon pozitívan éljük meg, hogy a városban, a vonulásnál megdicsérnek bennünket, boltoknál, étteremben, ahol eszünk, mindenhol megkapjuk a dicséretet, és egy kicsit azt szeretném még ehhez hozzátenni, hogy nagyon jól működik a gyerekeknél a pozitív megerősítés. Tehát olyan trükkökkel, olyan kis apró dolgokkal motiválva őket, hogy abszolút maguk tartják be, sőt egymás figyelmét felhívják a szabályokra, és nyilván, mivel ez egy érzékenyítő tábor, és cél az, hogy az érzelmi intelligencia szintet növeljük a gyerekeknél, én úgy látom, hogy magas érzelmi intelligenciával érkeznek a gyerekek már a táborban, tehát könnyű velük dolgozni, és minden alkalommal, minden nap folyamán történeteken keresztül is dolgozunk fel, élménypedagógiai módszerekkel is dolgozunk fel különböző konfliktus helyzeteket, történeteket, meséket, amivel még inkább mélyítjük, vagy sokszor előkészítjük az előadók munkáját. Tehát mielőtt ti ideérkeztetek, elhangzott egy történet, abból kiszedtük azokat a dolgokat, a gyerekek fogalmazták meg azokat a dolgokat, amik fontos szempontok lennek, és a másik, hogy nagyon-nagyon gyakorlatias a tábor, tehát mindent a saját bőrünkön. Tehát amikor érkezik egy előadó, akkor ezt megelőzik különböző szituációs helyzetek és gyakorlatok ahhoz, hogy az előadó is jól érezze magát. Hétfőn sólymász volt, nem veszélytelen sokszor az, amikor ahogy érkeznek, és hogy mindenből adódhat baleset. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos szempont az balesetvédelmi szempontból is, hogy a gyerekek érzékenyek, ugyanakkor csendesek, vagy az önkontrollnak olyan szintjén legyenek, hogy tudják a szükségleteiket, vagy a kérdéseiket, vagy éppen amire irányul a figyelmük, azt egy kicsit kordában tartani. Úgyhogy nagyon örülünk, hogyha ti ezt így élitek meg. És a válasz másik kérdése pedig az, hogy azért van könnyű dolgom, mert azok, akik egyszer voltak a táborban, azok amíg az életkor lehetővé teszi, ők jönnek vissza.
6: Még ki nem öregednek.
8: Igen, és hogy akik viszont kiöregedtek, ők most már segítőként akarnak visszajönni, tehát hogy így valójában ki sem öregednek a táborból, hanem így táplálja magát, és azt gondolom, hogy ebben az a szép, meg az a jó, hogy elindul egy jó folyamat, és hogy nagyon sokan csatlakoznak hozzá, és hogy ez egy olyan láncolat lesz, ami tulajdonképpen a cél volt. Tehát az volt a célom, hogy láncolatot, kapcsolatokat építsek ki, kapcsolódjunk egy máshoz, vigyék tovább önállóan, és annyira jó, amikor jönnek vissza már segítőként, vagy akár elmennek egyedül a menhelyre is, és adományoznak, vagy figyelik, szemmel követik egy menhelynek az életét, és amikor szükségük van segítségre, segítséget nyújtanak, és ott vannak a háttérben. És ezt itt köszönöm a szülőknek is, a gyerekeknek is, és nyilván nektek, akik nélkül nem jöhetett volna létre, hogy érdekesebbnél, érdekesebb, élményszerű programokkal jöttök, és színesítitek a tábor életét.
6: Igazi ember palántákat neveltek itt a táborban.
8: Igyekszünk.
6: Nagy elvel.
8: Igyekszünk.
6: Nem is rabolom tovább az időt, mert hogy pörög a tábor, tovább menni kell. Nekünk is vissza kell utazni Szombathelyre. Köszönjük ezt a sok okosságot, amit elmondtál. Meg egyáltalán az, hogy vagytok ezeknek a gyerekeknek.
8: Jövőre, ugyanekkor, ugyanígy. Szeretettel várunk benneteket. Köszönöm, hogy itt voltatok.
5: Ez a Szemfüles. A Látássérültek Vasvár megyei Egyesületének magazinműsora.
6: Két ifjú fiatal ember van nálam most az irodában. Egy nevet kérek szépen a balra tőlem lévő fiatal embertől.
9: Molnár Mihály.
6: És akkor jövünk a jobbra.
9: Gyurica Jordán vagyok, üdvözlök mindenkit.
6: Hát ez a két kedves fiatal ember most már alkalmanként csatlakozik hozzánk, Jordán tagtársunk, Mihály viszont kísérő, és szeretnék érdeklődni tőlük, hogy mondjuk egy utolsó programunkon, vagy egy azt megelőzőn, hogy érezték magukat. Hol jártatok velünk, Jordán?
9: Jártunk például Kisfaludon, ami nagyon tetszett, két helyszín, ami jó volt, volt egy biogazdálkodásos, és volt egy állatfarm. Az állatfarmon életemben először etettem kengurut, és bementem közéjük. Én, aki félek az állatoktól.
6: Ezt tanúsíthatom, retteg a kutyáktól, macskáktól, mindentől.
9: Nagyon jó élmény volt, és életemben először szamarat is etettem, és nagyon élveztem, ugyanis állatsimogatásban is részt vehettem. Volt érme, nyomás, úgyhogy emlékem is van róla. Kedvenc állatom a kapibara, az egyik, ami az érmén is szerepel. Remélem, hogy lesznek még ilyen programok. A biogazdaságban pedig meg tudtam szagolni a növényeket, megtapintani. Ott a kedvencem a levendula és a menta volt.
6: Kóstolgattál szörpikéket?
9: Egyet, igen, levendula szörp.
6: Van egy nóta, amivel éneklik, hogy vágtam a kezem, fügefa levelet tettem rá. Hát fügefa levélnek gyógyító hatása van, de hogy szörpöt is készítenek belőle, ezt én most tapasztaltam meg először, de nagyon finom volt. Megkóstoltad?
9: Sajnos arra nem volt lehetőség, de szívesen megkóstolnám bármikor.
6: De nem azt mondod, hogy megittam előled?
9: Nem, nem.
6: Na megnézzük, hogy Misi hogy érezte magát.
10: Én az állatformot emelném ki, szerintem az volt a legnagyobb szám a kirándulásban, és ami szerintem különleges volt, hogy tényleg meg lehetett simogatni az állatokat, ami szerintem látássérültek számára kifejezetten jó volt, és nagyon jó lehetőség volt.
6: Hát fizikai kapcsolatba kerülhettek az élőlényekkel.
10: Igen, abszolút, abszolút. Én is megsimogattam őket, úgyhogy nekem is...
6: Mármint a látássérülteket, vagy az állatokat?
10: Az állatokat, az állatokat. Nagyon Jordánt kísértem igazából, illetve az egyik barátunk tartott velünk. Be is lehetett menni a ketrecbe, ugye a gondozó által, azért ott volt velünk. Kengurók, lámák, kapibarák, nyulaktól kezdve gyűrűsfarkú majmokat is láthattunk, őket csak kívülről, már őket is szívesen megsimogattam volna. Szóval szerintem fantasztikus volt összességében.
6: De vizuálisan is érzékelted a területet. Milyen ez a park?
10: Lényegében egy nagy kört lehet lesétálni ebben a parkban. Igazából egymás után vannak az állatok, tehát nincs olyan nagy távolság így a ketrecek között. És valamennyire el is van osztva, mert például akkor a lámák azok külön voltak hátul, mi először a kengurukkal találkoztunk, illetve különböző madarak voltak, az pedig a túloldalon. És ki van táblázva, ha van ott kísérő, fel tudja olvasni, hogy pontosan mit látunk. Nekem sem volt mindig egyértelmű, hogy milyen állattal találkoztunk, nagyon sokféle volt, illetve meg is lehetett őket etetni egyébként, ami egy kifejezetten egy külön élmény volt még.
6: Tehát egy nagy élménnyel gazdagodtál.
10: Abszolút, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Jó volt az idő is szerintem, úgyhogy az igaz, hogy azt hiszem előző nap esett, úgyhogy nagyon kicsit sáros volt a ketrecben.
6: Még aznap reggel 8-kor is esett, és mi 10-re értünk oda.
10: De nem volt megérte, ezért egy kicsit összekoszolni a cipőt, mert tényleg egy élete szóló élmény volt. Örülök, hogy ott láttam.
6: Itt poénkodni akartam a kapibarával az előbb, hogy Jordi megsimogatta, és hogy tudod, miért nem kell félni tőle? Mert a kapi barát.
9: Nagyon jó! Én nagyon élveztem amúgy, életemben először etettem ilyeneket, régen kiskoromban kecskéket etettem dinnyehéjjal, bárányokat, ez mind szálkon volt. Meg volt egy olyan élményem Veszprémbe, hogy az unokatesóim apukájának a puputeve bekapta az egész combját. Úgyhogy egy nagy sikítást hallottunk, és hát láttuk a combját a puputeve szájába.
6: Hát pedig a teve nem is húsevő.
9: Hát igen, ezért volt furi a történet.
6: Pénteken is itt bejártatok nálunk, az Egyesület hagyományos hóvégi klub délutánját tartottunk, Marika mami megint alkotott egy fantasztikus kis tarhonyás húsit, most legutóbb. Én meg voltam lepődve, hogy itt látlak benneteket, hisz azért ezt megbeszéltük, hogy a korosztály azért eléggé idős, előre haladott állapotban vagyunk, de nagyon örültem nektek. Jordi, hogy érezted magad?
9: Számomra ez volt az első klub délután. Én nagyon jól éltem meg, főleg, hogy volt egy fiatal taktárs, akivel megismerkedhettem. Kiderült, hogy egy az érdeklődési körünk, a filmek világa, videózás és egyéb ehhez tartozó dolgok. Nagy meglepetés volt. Volt ismerős is, tarhonyás hús is nagyon jó volt, utólag is köszönjük szépen. Jó élményekkel mentem haza, és szeretnék továbbra is részt venni rajt.
6: Hát szeretettel várunk minden egyes alkalommal, és most átnyergelünk akkor Mihályhoz, mint kísérő te is itt voltál.
10: Igen, én is először, így ennek folytán. Nagyon jó volt a légkör, bár igen, kevés fiatal volt, ezért is gondolkodtam, hogy főleg is, hogy Jordánnal volt.
6: Körülnézte, jó helyen vagyok-e?
10: Igen, bár ennek ellenére el tudtam beszélgetni idősebbekkel is, sőt, kifejezetten jól elbeszélgettem az egyik itt lévő taggal, úgyhogy a végén már tényleg nehezen is akartunk hazamenni, mert nagyon jó beszélgetésbe folyamodtunk, jó témát találtunk. Én is azt tudom ajánlani minden fiatalnak, hogy érdemes eljönni, akár idősebbekkel, akár más fiatalokkal meg tud ismerkedni, mindenkinek tudom ajánlani, mert tényleg nagyon jó légkör, és nagyon-nagyon kedvesek itt az emberek.
6: Köszönöm szépen, ez itt a reklámhelye volt. Visszatérünk Jordihoz megint, már lassan elfárad a kezem, ide kapom, oda kapom. Jordán barátom hozott nekünk bizonyítványokat pénteken, mert hogy ő egy tanfolyamot végzett, jó mondtam?
9: Igen, igen. Egy tanfolyamot végeztem, én Gyurica Jordán vagyok, 24 éves, szombathelyi lakos, és...
6: Még nőtlen?
9: És elvégeztem egy kulturális rendezvény szervezői tanfolyamot a Masszőrim mellé. Az egyesületben szeretnék fiatalokat megszólítani különféle rendezvényeim által, amire invitálok mindenkit, mert nagy meglepetésekre lehet számítani. Köztük az első rendezvényünk is hamarosan meg lesz tartva.
6: Hát ugye, vagy Mihály éppen, vagy Misi elmondhatom, hogy Misi?
10: Nyugodtan.
6: Köszönöm. Misi is említette, hogy azért kevés volt a fiatal, és ezen próbálunk dolgozni, mégpedig len úgy elsősorban, hogy külön programot szervezünk, 10-12 fő részére, meghívásos alapon elindítjuk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nagy reményekkel nézünk elé, rengeteg jó ötlettel jött Jordán, itt előírogattál nekünk programokat, helyszíneket, mindent, egyelőre itt bent kezdünk az irodában. Valamit titkot eláruljunk az elsőről?
9: Elárulhatunk, persze. Egy társas játékest lesz, zenefelismerős, a játék nevét nem leplezem le, azt majd megtudjátok. Egy zenefelismerős társasról van szó, ami látás sérülteknek, vakoknak kifejezetten jó lesz. Szkennelgetni kell majd, felismerni és korongokat rakosgatni. Egyelőre ennyit mondhatok.
6: Azaz est azért majd délután lesz, mert hogy mindenki hazajuthasson. Elkezdjük felmérni a helyzetet, kik azok a tagok, akiket érdekel ez a dolog, akik vevők lennének rá. Hát bízom benne, hogy meg tudjuk tölteni a termet. Ha nem is lépünk egymás lábára első alkalommal, de az a cél, hogy a közeljövőben a fiatalok egymásnak mondják el az élményeiket, ahogy itt most tőletek is hallhattuk, hogy jól éreztétek magatokat. Reméljük, hogy ilyen hírek mennek majd kifele a programról, és akkor párhuzamosan a megszokott programjainkkal elindítunk egy új irányvonalat, kirándulásokkal, közösségi programokkal, megpróbáljuk a fiatalokat is behúzni a közösségi élet csodás világába. Mert valami ilyesmit tanultál, gondolom én, a közösségszervezésben, hogy miért jó egy közösség részének lenni.
9: Igen, ezeket tanultam, és aktívan részt is veszek a közösségi médiában, és tapasztalom a kommenteket. Van egy csatornám, a Filmverzum, filmekkel is foglalkozok. Egyre csak azt tudom tanúsítani, hogy a fiatal közösség, aki elkezdett így aktívabb lenni a csatornáimon és kommentelgetni.
6: Hát ugye ez az informatikai világ, ez már úgy van, hogy a gyerekek mobiltelefonnal a kezükbe születnek, mi meg killódunk a sok frissítéssel. Misi, milyen egy látássérült embert kísérni?
10: Jó kérdés.
6: Iszonyatosan nehéz, nagyon unod már.
10: Nem, ezt nem mondanám. Talán az elején kicsit jobban rá voltam feszülve, hogy próbáltam azért jobban figyelni, különösen a járdán, a biciklisekre, járókelőkre. Aztán egy idő után ez már kicsit lazábban. A Jordán egyébként nagyon jól közlekedik, egyedül is tud közlekedni egyébként. Van, amikor telefonon keresztül segítem, például mutatja a telefonján az utat, én meg mondom, hogy akkor most jobbra-balra, de nyilván, amikor ott vagyok vele, akkor egyszerűen csak balra húzom, jobbra húzom, hogy erre-arra menjünk. Egyébként nagyon jó élmény, azért hozzáteszem, szóval valahol elég klasszis.
6: Tessék, az előbb említettem, a telefonnal kezükbe születnek a fiatalok, te vagy Jordánnak a távszem alkalmanként.
10: Kisegítem, nagyon ügyes, hozzá kell tennem. Amikor éppen együtt vagyunk, vagy együtt megyünk, akkor segítek neki, de ha nem lennék ott, akkor is boldogulna. Meg hát ugye attól függ, hogy mennyire forgalmas helyen vagyunk. Ugye azért Szombathely, hát vannak forgalmasabb részek. Illetve Jordán megmutatta, hogy már van olyan eszköze, Jordán, hogyha megnyom egy gombot, akkor egy ilyen hangos bemondó állandó megmutatja, hogy most éppen átkelhet, vagy várnia kell. Ezt ő mutatta meg nekem. Ezért is én már annyira nem is kellek ide, hanem már a technika tényleg nagyon sok mindenben segít.
11: Azért elmondom neked, hogy egy vakember sosem lesz teljesen önálló, a technika sok mindenben segít, de a látást nem adja vissza. Úgyhogy nagy szükségünk van rád, rátok. Mindenkinek jó, hogyha van egy biztonságos kísérője. Ha egyszer törvény is engedi meg a lehetőségeink is, az, hogy egy látássérülthöz egy kísérő is csatlakozzon. Társaság miatt is fontos, a biztonság miatt is fontos, meg hát azért gyorsabban haladunk, ha valaki lát is mellettünk.
10: Abszolút. Összefoglalva, nagyon jó élmény. Egyébként nem teher, tehát, hogyha ez lenne a kérdés. Elsétálunk, elbeszélgetünk közben, illetve szerintem ő sok mindent mutatott nekem, amit esetleg nem kaptam volna meg, hogyha mindig nem találkoztunk volna.
11: Hát akkor ez a barátság egyben egy közös tanulási folyamat is oda-vissza.
10: Szerintem kölcsönös, abszolút. Ő is épít engem, remélem én is tudom valamiben így építeni őt, úgyhogy egymásnak kölcsönösen adunk.
11: Egyelőre az is jó, ha nem rombolod le a közlekedés során.
10: Szerintem nem volt még egyébként. Egyszer télen egy nagy hóba mentünk, akkor emlékszem, volt egy kis esés, de volt egy nagy hója itt Szombathelyen, és akkor egy kicsit meg kellett valamit csinálnunk. Nem volt igazából akkor sem nagy probléma.
11: Szerintem ezt úgy kellett volna magyarázni, hogy kísértem Jordan, de ő mindenáron hóangyalkát akart mutatni nekem.
10: Lehet akkor.
11: Ugye mennyivel jobban hangzik?
10: Amúgy igen, igen.
11: Na te hóangyalgyártó. Szóval akkor belevágunk, elkezdünk valamit. Többször volt ez már terv, de most eljutottunk odáig, hogy a megvalósítás is a közeljövőben meg fog történni. Egyébként masszírozol is, ugye? Gyúrunk?
9: Igen, igen, gyúrunk.
11: És nagyon tele vagy már kliensekkel?
9: Vannak páran. Idősek, fiatalok, igazából mindenkinek tudom ajánlani, nem csak akinek fáj a háta, meg fáj valami, hanem aki fel akar frissülni. Csinálok svéd masszást, sportmasszást és frissítő talpmasszást is egyaránt.
11: Na jó, szóval akkor a kedves hallgatók közül, ha valaki ilyen igényű tervekkel rendelkezik, nyugodtan keressen bennünket, és össze fogunk közvetíteni benneteket, jó?
9: Rendben, köszönjük szépen.
11: És szívből örülök, hogy itt találkozhattunk az egyesületben.

0: A szociális ügy és kultúra világából szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Egészségedre.
7: Egészségedre.
6: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
2: Elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Az országgyűlés hétfőn és kedden két napos rendkívüli ülést tart. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A tájékoztatásban felidézték, a Magyarország villamos energiatermelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a blokkok hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsomjainak szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony, és tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. Az országgyűlés hétfőn és kedden két napos rendkívüli ülés tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, a roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülése után. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó elnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladat ellátása racionalizálásával összefüggő módosításáról. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győr-Moson, Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett, Tolna, Jász-Nagykun-Szolnok és Békésvár megyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet. Máshol narancs figyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnapra már Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar vármegyére is a legmagasabb piros figyelmeztetés van érvényben a magasabb középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet. Figyelemmel kíséri a két kassai cigány család áttelepülését Magyarországra a szlovák kormány roma ügyi megbízottjának hivatala. Ellenőrzi az információkat és azok kiértékelése után nyilatkozat kiadását tervezi, közölte Alexander Daskó, a pozsonyi hivatal vezetője, a kormány roma ügyi megbízottja. A hivatal jelenleg ellenőrzi az esettel összefüggésben megjelent információkat, állításokat, sajtóanyagot. Az érintett két család a szlovák sajtó szerint a kassai tóvárosi lakótelep Lubina néven ismert Viskóból álló roma településén lakott, de a közelmúltban a magyarországi Szalonnára költöztek át, ami ellenérzést váltott ki a helyiekből. Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másút mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Fogyatékossággal élő személyek különböző csoportjai vettek részt azon a kimenekítési gyakorlaton, amelyet a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete által fenntartott Egyetemes Tervezés, Információs és Kutatóközpont, valamint a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szervezett. Földesi Erzsébetet, a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének elnökét halljuk.
1: A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének van egy Egyetemes Tervezés, Információs és Kutatóközpontja. Ennek a központ az a célja, hogy az egyetemes tervezés eszméjét terjessze minden vonatkozásban. Egyetemes tervezés azt jelenti, hogy a tárgyakat, szolgáltatásokat, a bennünket körülvevő környezetet úgy tervezzük meg, hogy az mindenki számára alkalmas legyen, ne kelljen külön megoldásokat alkalmazni, speciális megoldásokat fogyatékos emberek számára, hiszen az eleve egy szükségmegoldás, azon kívül kirekeszti a fogyatékos embereket abból, hogy például a többséggel együtt jussanak be egy épületbe, vagy a többséggel együtt vegyenek részt egy-egy szolgáltatásban. Az, hogy a vészhelyzet esetén a fogyatékos emberek igényeit nem veszik teljes mértékkel figyelembe a tervezésnél, a számos katasztrófa helyzetbe bizonyította. Például a földrengések, akár most Nepálban, most elemzik azt, hogy mennyire számítottak fogyatékos emberekre, vagy hogyan látták el őket. És tudnunk kell azt, hogy bár a fogyatékos emberek azok között vannak, akik a legtöbb segítséget igénylik ilyen helyzetekben, mégis a lista végén vannak, mert a fő szempont a többségnek a kimenekítése. Na most a fogyatékos emberekről szóló ENSZ konvenció, amit Magyarország is ratifikált, ő előírta, hogy kell dolgozni olyan protokollokat, amelyek a vészhelyzet esetén a fogyatékos emberek igényeit is maximálisan figyelembe veszik. Az Egyetemes Tervezés Információs Központ tavaly decemberben egy megbeszélést szervezett az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatósággal, és ez a megbeszélés annyira jól sikerült, hogy még annak az évnek a végén, tehát 2014 év végén beletették a 2015-ös gyakorlati tervébe a katasztrófavédelemnek, hogy olyan gyakorlatokra kerüljön sor, amelyben a fogyatékos emberek is bevonásra kerülnek. Én azt gondolom, hogy a fogyatékos emberek szervezete ilyen együttműködési megállapodásra gondol, és azok gyakorlati megvalósulására. Erre a gyakorlatra viszonylag gyorsan került sor a kezdeményezést követően, amely azt jelzi, hogy a katasztrófavédelem nyitott arra, hogy megismerje a fogyatékos emberek szempontjait. Talán érzi is azt, hogy őnek itt még tudásra van szüksége, és kész együttműködni.
0: Éjjel 11:30. A 4-es metró egyik állomásának bejárata.
2: Tisztelt utasok! A beérkezett vonat az utolsó vonat Kelenföld vasútállomás felé. A vonat beszállás után azonnal indul. Tisztelt utasok! Az utolsó metró mindkét irányban elment. Kérjük, hagyja el az állomás területét, és vegye igénybe éjszakai járatainkat. Jó éjszakát, viszontlátásra!
3: Bezárult a kapu, min le lehet menni.
4: Vagy kérjek meg mindenkit, hogy itt egy fotóra, jó? Egy ilyen előtte fotót csinálunk.
5: És utána majd megnézzük.
3: Lefestetik a babát a földre.
6: Ő játssza majd a sérült útra.
3: Ő játssza majd a
4: nézd, milyen koszos ez a baba.
3: Letették a vezető sávra a sérültet. Koszos ruha varrat, egy műanyagból lesz a sérült.
6: Tűzoltók életében nagyon fontos. Minden napi beavatkozás mellett az, hogy gyakorolni is tudjunk. Most is egy ilyen történik, ugye a késői időpont azért van, mert a metró területén ilyenkor van úgymond üzemszünet, és ilyenkor tudunk bejönni mi is, anélkül, hogy megzavarnánk a forgalmat. Mai nap forgatókönyve röviden, ugye már találkoztunk, most felülünk majd erre a szerelvényre, bevisz minket az alagútba, nem tudom ki mennyire tudja, két alagútból ágyakolt a 4-es metrónak is a vonala, ezek össze vannak kötve több helyen átjáró alagúttal, ezek tűzgátló kapukkal vannak felszerelve, ugye, hogyha az egyik oldalon van tűz, ne terjedjen át a másikra az alagút szakaszokon belül is. Most minket a szerelvény bevisz majd az első összekötő alagút, tehát innen a Rákóczi tér felé nézve az első alagút összekötő utáni részre. Feltételezésünk szerint ott valakit maga alá sodort a szerelvény, ezért megáll, zárlat keletkezik. Füstöt nem fogunk csinálni, lehet, hogy nagyon sajnálják, de nem lesz füstünk. Megmondom, miért nem, ugyanis annyira jó a hő és füstelvezetés, hogy nincs annyi füstgépem, hogy bármit is látnának belőle, mert hogy elszívja. Ez pozitív. A kék zászló jelzi majd a füstöt, ez a tűzoltói gyakorlatban teljesen bevett szokás, a piros pedig a tüzet jelzi majd ugye a szerelvény alatt. A bábunkat pedig majd elhelyezzük az első vagon alatt. Amint ez megvan, innentől kezdve, mint a mindennapi életben is történne, ugye a vonat vezető, illetve a központi forgalmi mellett irányító a tűzoltóság felé jelzi az eseményt, jelen esetben azt, hogy beszorult egy ember a szerelvény alá, illetve hogy a szerelvény bedrekedt, utasok vannak rajta, nem mindenki tud ölerejéből menekülni, és innentől kezdve a tűzoltók megindulnak, jönnek segíteni. Na most a tűzoltók ugye az egész gyakorlatról semmit nem tudnak hivatalosan, tehát ezek a gyakorlatokat nem úgy kell csinálni, hogy az állomány ne tudjon róla, hanem vázi, ugye megkapják a riasztás gyakorlatra, és tudják, hogy nem éles a helyzet, de mégis mindent úgy kell csinálniuk, mint amit éles helyzetben csinálnának. És innentől oda bízjuk magunkat rájuk, majd kimentenek minket. Ha a protokoll szerint csinálják, akkor ide kell jutnunk erre az állomásra, és itt fent ugyanúgy, ahonnan elindultunk, ott fogunk találkozni. Egyéb információ, ugye jó, ha tudják, hogy ha éles helyzet van, akkor meg így a gyakorlat során, és ez nem biztos, hogy így fog történni, tudják variálni a menekülés irányokat, tehát lehet, hogy előrefele menekülnek, át a másik alagútba, ott jönnek ki, ez majd egyedi megoldás lesz, tehát innentől rá van bízva a tűzoltás vezetőjére. Ugye itt jelen esetben a kerekesszékeseknek jó hír, hogy a 4-es metró alagútjában a sínek között tudnak közlekedni, mert hogy nincs talpfa, hanem sík, nem látszik most, ugye a szerelvény itt áll, de majd bent látják, síkban van betonozva, tehát ki lehet jutni ott is. Hát ezt majd a tűzoltás vezetője eldönti, hogy hogy menekíti önöket. Nagyon könnyen meg előfordul az, hogy székből kiemelik önöket, széket külön leemelik, és utána visszalakják, és onnantól kezdve ki tudnak jönni. Innentől kezdve ugye ez a gyakorlatnak az a rész, amit nekik kell végrehajtani, kvázi ők vizsgáznak is, ugye így.
5: Katasztrófa védelemnek ilyenkor mi a feladata?
6: A jelzésnek megfelelően riasztást kiadni, adott címre, helyre ugye megérkeznek. Vannak kiemelt létesítmények, ilyen a metró is, amire egy előre meghatározott protokoll van, tehát azt szerint kell. Annak megfelelően jönnek a szereink, ugye a megfelelő állomány lesz riasztva, illetve nagyon jó a kapcsolatunk, szakmai kapcsolat ugye a BKV-vel, vagy a BKK-val, tehát gyakorlatilag itt keresni fogják az állomás diszpécsereit, aki itt a helyszínen tájékoztatja őket. Sok mindenről, többek között arról, hogy már áramtani jutták a pályát, tehát ugye be tudunk rá haladni, azt, hogy nekik mi az információjuk, a miénkhez hasonló légzővel vannak ellátva az itt dolgozók is, tehát be is tud a tűzoltókkal együtt füstbe is hatolni, helyismerete neki van, és ugye tudjuk egymás munkáját segíteni, és utána pedig a helyzetnek megfelelően, amit már itt saját szemükkel látnak, azt felmérik, és azt szerint tevékenykednek. Hát ez már innentől kezdve mindig egyet. A legfontosabb az ember élet mentése, majd utána tűzoltás és műszaki mentés.
7: Ha füst van, és egy maszkot felkesznek, akkor én már teljesen nem maradom a kommunikációról, mert nem tudom leolvasni a szájáról, hogy mit szeretne velem csinálni, vagy mit akarnak. Aha.
6: Ugye akkor nem is hallja igazából az utasítás, mert a szerelvény ilyen hangos bemondáson azt se látja. Ezt oldottuk meg, ha benéz az alagútban, irányfények vannak végig. Ezt látni fogják végig, és ezeket az átjárókat, amiket én mondtam, hogy vannak, az is meg van jelölve irányfényel, tehát csak a nyilakat kell követni, és ki fog találni.
8: A 4-es metrónak a teljes hosszában menekítő járda van. A két alagút között, az állomások között vannak átjáró folyosók. Ezeknek az átjáró folyosóknak az ajtaját két oldalon lehet zárni, és ezért kvázi füstmentes alagutat tudunk biztosítani. A menekítés általában, de ezt mindig megmondják, hogy milyen irány, hogy a tájékoztatnak, és akkor át kell menni az ilyen alaguton. Ott ilyen fénykapu van, az messziről látszik. Pánik zár van az ajtón, meg kell nyomni, és akkor kinyílik, utána visszacsukódik, hogy a füst nem menjen. És akkor azon az oldalon kell menekíteni. De mindig megmondják, hogy milyen irány.
6: De ezt most látni is fogják.
9: Igen? Ezek az irányfények, ezek szerint dinamikusan közéreltek. Tehát mindig az világít, amerre menni kell.
8: Hát a kapudok a fénye az folyamatosan világít.
9: De mindegyiké,
8: tehát az látszik. Mindegyiké, hogy lehessen látni. És akkor a legközelebbi kapun, ha azt mondják, hogy át kell menni, akkor át kell menni.
9: Na jó, de egyébként hallássérült honnan fogja tudni, hogy a legközelebb.
8: Hát a hallássérültnek szerintem most igazából egy jó kérdés, de valószínű van kísérője, vagy akkor többit kellene követni.
6: Lassan indulunk el, hogy egy
10: lassan induljunk.
8: Mert rakjuk a vonat alá akkor? Úgy, mint múltkor. Igen, azt, tehát, hogy akkor lemegy valaki.
10: A próba babánk is jön a szerelvénnyel együtt.
8: Igen, mert a szituációt most azt játsszuk el, ami igazából egy ilyen fölfokozott dolog, hogy egy gázolás is történt az alagútban, és ebből adódóan van egy tűz is videte füstölés, és így azért a vonat nem tud tovább haladni, megállt. Ugye ez vezető nélkül, ezen van egy ilyen akadályérzékelő, tehát ha elüt valaki, akkor ott megnyom egy ilyen rudat, és akkor vészfélkkel megáll a vonat, megállt a vonat, és közben akkor ezt játszuk, hogy még egy füst is van, és így ki kell menekíteni az aggódó az embereket. De hát mondjuk magánnal, ha egy gázolás lenne akkor is, és megállt a vonatot, akkor valakinek oda kell menni. És
10: tehát a gyakorlat szerint mi hivatalosan most vezető nélküli vonattal fogunk utazni.
8: Igen,
10: ugye?
8: Igen. Egyébként a négyeset ról tulajdonképpen nem vezették az első pillanatok kezdésre. Csak felügyelőnek van valami.
2: Kérjük, hagyja szabadon a biztonsági sávot. Köszönjük!

0: szálltunk a metró szerelvénybe.
1: Kerekes székes, most akit oda útba igazítottam, ugye neki fogalma sincs arról, hogy hol a kerekes székeseknek a helye. Ez nyilvánvalóan azt mutatja, hogy túlságosan sűrű metró nem utazhatnak, mindjárt zárni fogják az ajtót. Folyamatosan tartják rádiót. A vészhelyzetnek egyelőre úgy semmi jele. Fölkapcsolták a világot.
2: Most indulunk.
3: Most akkor a következő lesz, hogy megállóval, és ezt a hatát megakít, amit találkozunk. Tehát amikor megállunk, mindenki maradjon a helyén, mert a babát, akit elütünk, az most fogjuk berakni a vonat alá. Jó? Köszönöm szépen! Maradjon, jó?
1: Vezető nincs is, ez úgy közlekedik most már élesben is, hogy...
4: Mindig így közlekedett, hogy automatán az, hogy itt ül valaki, ez egy dolog.
2: Tehát ő csak felügyel.
5: Ezek olyan mondatok, hogy nem is lehet.
4: Vészfékezésen kívül nem is tud semmit sem csinálni.
2: Ez a pittyegés, ez azt jelenti, hogy állunk.
4: Egy vészfékezés visszajelentést kezelőszervek.
2: Ezek a kezelőszervek, ezek mire szolgálnak, hogyha automatikusan működik maga a szerelvény?
4: Hogyha mégse automatikusan, akkor valami el kell, hogy vigyük. Lehet kézzel is vezetni.
1: Telefonnal kapcsolatban lehet lépni.
4: Utasokkal is, meg a hangosítónak a mikrofonja.
6: És akkor ez a részt, ez kibontva, hogyha teljesen automata lesz, amikor átmegy a...
4: Hát az a terv, igen, az a terv. Csak a válaszfal lesz lebontva, meg lesz takarva, meg az ügyes lesz leszerelve.
1: Most itt elvileg kitették a kék zászlókat, ami szerint itt most füst van.
3: Gájszállom, hogy visszatek rövben, de nem? Nem, nem. Jó vonat elintérünkba van, akkor elkészültünk az előkészületekkel.
7: Mennyi van most? Laura 17. Akkor indulhatani aztán is, ahogy megbeszélt.
8: Tisztelt utasaink, a vonat műszaki okok miatt nem közlekedik tovább. A vonatot el kell hagyni. A menetirány szerinti bal oldalatok mellett található piros ajtóvészítókat húzzák le, ezután az ajtók kézzel széghúzva nyithatók. A járdán sétáljanak a zöld fénnyel jelzett átjárókorsói, azon keresztül haladva, balra fordulva a második János Pál pápa térre jutnak, ahol kollégán várni fogja önöket. Kérjük segítsék a rászorulókat, mozgássérülteket, lekapkodjanak, nincsenek veszélyben, köszönjük. A vonatot el kell hagyni. A menetirány szerinti bal oldalajtók mellett található piros ajtóvészítókat húzzák le, ezután az ajtókat kézzel széthúzva ki tudják nézni.
0: Igen, a baloldali ajtó jobb oldalán található ez a kar. Fehér bottal a kezemben, nem tudom, hogy piros-e.
1: Elvileg lépést kéne így előre lépni.
2: Tehát akkor kinyitottuk az ajtót, és most... Kicsit lassabban kell, nagyot lépni, inkább lefele.
1: Itt van egy füstöt jelző zászló.
2: Tehát az a lényege, hogy én kinyitottam a fehér botom, és... Gyakorlatilag a fal mentén ez egy, Hallatszik a talpunk alatt ez egy fémből készült járdarendszer. Bal oldalon vigyázni kell, bal oldalunkon a szerelvény, jobb oldalon a fal. Ha túl balra húzunk a szerelvény és a járda közé, egész könnyen be lehet csúszni egyébként.
9: Azt mondták, hogy ez az áramvezetőség ugye már nincs, mert feszültség alatt, de én ettől függetlenül nem tudom, valahogy olyan bizalmatlan viseltetek a dolog irán, mert hogy a metrón a fénye élnek. Körülbelül a belmagasságot akkor még nézzük meg, itt már a vezetéken.
2: Igen, itt egy magasabb ember itt a fejét be tudja.
9: Most egy kis kisebb ilyen torlódás van, mert azt mondjuk, hogy ami nagyon jól sikerült egyébként, és a szimuláció nélkül is, az a tanácstalanság. Tehát hogy induljunk, vagy maradjunk, és ez még ugye nem is vészhelyzet. Megérkezett az első tűzoltó, úgy tűnik. Ez is mindig kavarodás, mert ugye egy személyesre.
10: A mozgássérültet még nem tudták kiszedni, tehát a kerekes székkel még bent ül.
0: Segítővel már majdnem megmenekültem volna, de nézzünk vissza, hogy mi történik a szerelvényben azóta is ott üldögélő mozgássérültekkel. Körülbelül negyed óra múlva érkezik az első tűzoltó. Addig csupán a hangos bemondón keresztül kapunk tájékoztatást.
2: Egyedül biztos, hogy nem indulnék úgy neki. Maximum pánikba esett.
10: Ha szembe jössz, akkor meg itt van.
2: Negyed óra eltelt azóta, mióta megálltunk itt a gyakorlaton. Ugye jelenleg egy a negyed órája tűz van. Eddig a mozgássérültek
11: folyamatosan.
2: Mitől van akkor füst?
11: Füstünk az attól lett, hogy závad keletkezett, hiszen egy ember aláesett a szerelvénynek, és gyakorlatilag a testével összezárta.
2: Tűz ebből nem is lehet?
11: Itt elvileg, ugye mivel a szerelvény maga nem éghető, most a 4-es metróról beszélek, ahol vagyunk, itt elvileg abból nem keletkezhet. Itt csak behozott dolog éghet. Mi most azt feltételeztük, hogy hát az nem vészes ugye a füst szempontjából, tehát én egyéb dologról beszélhetnénk. Konkrétan a füstelvetés működik, tehát ugye a füstöt elszívja, állomás diszpécserünk az itt van már, ugye az ideért 5 perc alatt.
10: Tehát a második János Pápa térről indult el.
11: Igen, igen, minden állomáson van diszpécser, ugyanúgy légzőfelszerelő és védőeszközzel, mint a tűzoltó, gyakorlatilag ő fel tud deríteni, és ugye a szerelvényen lévő kamerákat pedig látják a központba, és honnan tudnak irányítani. Hát az állomány pedig ugye most ér ide folyamatosan, hiszen ugye nekik ki kell jönni az laktanyából riasztásszerűen, ugye most nem riasztás, hogy gyakorlaton vagyunk, azért is vannak itt lassabban, tehát akkor nem használhatnak kék lámba szirénát. Ugye úgy érkeztek meg, mert gyakorlatilag kapták a riasztást, ugye ugyanúgy lejönnek végig, manuál, gyalog, és jönnek be az alagútba. Amit ugye, igen, már a csörgés, ami van, az a tömlőket hozzák befele, hiszen ugye azt is jelezték, hogy füst van, a füst meg véletlen tűzből, ugye ezt ők nem látják bent a laktanyából, és itt a most mehetilány szerint jobb oldalon, mert nekik van egy tűzévíz vezeték, most a 100-as cső, erről 50 méterig le tudnak venni oltóvizet. És ők most azért hoznak be tömlőt, mert arra készülnek, hogy tűzoltás is lesz. Illetve mivel beszorult személyünk is van, tehát valakit elsodort, vélhetően hozzák az emeléshez szükséges.
10: Tehát azt most nem is tudjuk, hogy az elsodort személy milyen állapotban van, semmit nem tudunk, csak ülünk a szerelvényen és várjuk, hogy...
11: Ugye, igen, most ugye azt feltételeztük, hogy van néhány ember, aki nem tud önerejéből menekülni, mint látható azért kerekes székben tud átmenni. Pont egy évben vagyunk, ugye nem tud átmenni a menekülőrend, ezt majd a tűzoltók megoldják, és ugyanígy megkeresik a sérültet, és őt is igyekeznek megmenteni. Nem lehetetlen, hogy a szerelvény emelésével, hiszen ha alatta van, akkor fel kell emelnünk.
2: Közben a sérültel, illetve a mozgássérültekkel foglalkozik valaki, vagy mindaddig megvárják, amíg megérkeznek.
11: Csak ugye, amit most mi nem látunk, azt közben kérdezem, hogy sikerült ketté oszlani, mert ugye a csapat nagy része kiment, és őket
10: nagy
11: már fogadták.
10: A tanástalanság, hogy induljunk, ne induljunk, az mindenféleképpen nagyon jól sikerült, ez szerintem önöknek is egy tapasztalat lesz. Kiszálltunk, aztán tehát elindult, most menjünk, ne menjünk, hát visszaszálljunk. Azt mondták, hogy jönnek értünk.
11: Hozzáteszem, ez a gyakorlat sajátossága is, tehát nekünk is új ez a helyzet, hogy a gyakorlat
10: most érkeznek.
11: Közben megérkeztek az első
10: rajuk.
11: A tűzoltó vezető már irányítja is, hogy kit merre kell vinni. Tehát, hogy innen, aki itt maradt, azt mind az átjáróba kell vinni.
2: Akkor most leteszteljük, én megpróbálok egyedül átcsorogni és várakozni, akkor szerintem te...
10: Akkor én így itt maradok.
2: Köszönöm. Itt utastárs vagy.
12: Sérülése.
2: Hát nem tudom, most merre tudunk menni tovább.
12: Jöjjön le egyedülre, mindjárt ezt megoldjuk. Jó, foglaljon helyet.
2: Jó, köszönöm.
12: Mindjárt ezt megoldjuk, ezt a jó problémát. Két
10: gyakorlat vannak eszközök. Mindenkinek kívánom.
2: Kívánok.
10: Ők is rögzítik. Valaki rosszul van.
1: hölgyet fotózták, megvilágítják.
13: Jöjjenek önök rendben, segítsenek önnek is. Arra kell elmenni a zöld szín irányába. A zöld színnél meg kell állni.
1: Most azt mondta, hogy segítsen. Azt, hogy minden, hogy állunk, hogy az egy érdekes dolog. Most várjál, akkor megvárjuk, amíg a... Megvárjuk, amíg a kocsit kiadják. De mindjárt jönnek meg, aztán hárman négyen.
8: Azok az utasaink, akik még a szerelmében maradtak, kérjük, segítsenek a rászorulóknak, illetve a mozgássérülteknek a kiszállásnál. Kollégám, hárman fogja önöket a zöld átjáró folyosó végén. Segítsenek, hogy
13: majd négyen megfogjuk, aztán kivisszük. Önök meg akkor jöjjenek velem.
1: Akkor most, jó, köszönöm. Most mondták, hogy négy.
13: Jó, köszönöm.
1: Lesz egy nagy szín különbség, és egy 15 utcáig lejjen.
13: Igen.
1: Óvatosan. Azaz, nagyon
0: jó. Ismerős a hely, hiszen önszorgalomból már jártam itt az előbb.
1: Elfér tőlük? Nem. Nem fér.
13: Ennyire kövöttem.
1: Ja, elég jó. Okay. Elenged, el szeretem volna jönnek szembe közben, bizottokat, most megvárják a
2: mélyen. Hát viszont így megakadályozzuk akkor a mentést.
1: Megakadályozzuk a mentést.
2: Hiszen ha én valakibe belekapaszkodok, akkor nem férünk el többen.
1: Egyelőre. Hát itt zölden világít egy ilyen lecsét, gondolom.
13: Jobbra megyünk egy picit.
1: Jobbra, igen.
2: Igen.
1: Hát, és itt van egy...
2: Most már ilyen beton padlóra ér.
1: Igen, és itt egy vizsgáló
0: ajtó, és gyakorlatilag... No. Közben eléggé nagy a húzat is, ahogy
1: ugye
0: halljuk.
1: A másik alagúthoz érünk ki. Itt vagy ez a másik simpár, ugye itt is van egy ilyen alagút és egy... sínrendszer, itt feltételezzük, hogy ekkor már nem jön a vonat, akkor mi most itt megállunk, ahova mondták. És még mindig nem tudjuk, hogy mi van esetleg a sérültel. Mozgássérült utast hoznak. Beakadtak úgy tűnik, a kerekes székre akasztott táska beleakadt az egyik korlátba, ami itt van. Most jelen pillanatban megpróbálják őt. Igen, szélesebb az elektromos kocsi, mint maga az egész folyosó. Közben jönnek szembe, hoznak láncot, úgy tűnik, hogy lesz emelés, hát a tűzoltók izzadnak. Lementek most a sínekre. Jobb hiány az egyik katasztrófa védős. Nagyon megakadt az a szék. Az első kereke most már túljött. Ez hatalmas tapasztalás, azt gondolom a tűzoltók számára is, hiszen mozgássérültek ugye egyedüli tudnak közlekedni, de a hátsó kerékkel egyelőre nem tudnak csinálni, és nem is nagyon tudják megemelni, fizikai erőben nincs hiány, mert négyen állják körbe, viszont az egyik oldalról ugye betonfal van.
2: Miközben áll a mentés, tehát a mögöttük lévők nem tudnak jönni.
1: Igen, nem látunk most mögé jelen pillanatban, de igen, most úgy tűnik, hogy túl vannak a holtponton, igen, át tudták őt ide tenni, valószínűleg most már talán magát, és elindul a szék, tehát ez teljesen jó, a kerekes szék az el tudott indulni. Hát remek. Ijesztő. Ijesztő, remeg az ember. Lefogják valószínűleg ezeket a tömlőket most csévélni. Remeg még mindig, akik gyakorlatilag megjelentettek, és ez csak a gyakorlat.
2: Milyen érzés volt? Mire gondoltál, amikor?
13: Kicsit fura volt, érdekes volt. Érdekes volt. Még nem jártam itt így alagútban, de ugye egyáltalán nem ezen a részen. Kicsit fura volt, hogy ott a kanyarban, a sarkon egy oszlop miatt nem olyan lehetett elférni, és a tűzoltóknak át kellett emelni a tolókocsit.
2: Most ez egy gyakorlat volt, de ha ez mondjuk élesben lett volna, akkor mit reagáltál volna?
13: Szerintem nagyjából ugyanígy meg tudták volna oldani a problémát.
2: Segíteni nem tudtál nekik, ugye? Tehát valamilyen
13: módon. Hogy emeljék a tolókocsit, hogy tudják átrakni az akadályon, de hogy nem. Tudtam segíteni nekik.
2: Mi az, amit mondtál nekik?
13: Hogy hol foghatják a tolókocsit, és hol tudják átemelni az akadályon.
2: Erre vannak szabályok egyébként?
13: Nem, csak vannak a tolókocsinak olyan részei, amit nem nagyon foghatnak meg, és ezáltal nem azon a fogásponton nem emeltik meg, mert bizonyos alkatrészei leszakadhatnának, mert nem bírják el a terhelést, csak a vázat lehet fogni a tolókocsit.
14: Nagyon fontos, hogy megtesszük a kerekesszéket, és akkor ez egy csomó kérdőket. menjünk?
15: Van téve egy ilyen tárlatos, természetesen, hogy ez vizuális információ, 45 méterre.
14: Most a kijárat fele megyünk,
16: csak mert egy autista embernek a piktogram fölül ír sok minden.
15: Arra azt írta, hogy 45 méter. Elvileg, ha a logikát követjük, ugye akkor mi most a hosszabb úton megyünk, de azt mondták, hogy a második el a Spártába tér felé hagyjuk el a...
14: Igen, mert mindig úgy van, hogy hő és füstel szívás van, és akkor valamilyen irányban. Tehát, hogyha én most a vonat elején égen, ha hátrafele szívták a füstet, akkor átszívják. Ilyen volt San Francisco-ba, hogy ott is egy teljesen automata metró, a tegnél alatt meg 4,5 kilométerre, és kigyulladt a pont a 4,5 kilométer közepén, és akkor kihozták az embereket. Ott is van ilyen átjáró, hogy át tudjanak menni, és rossz volt akkor a helyzet, a helyzet pozíciója a központban a vonatnak, és átszívták a vonatot a füstöt. Tehát rossz irányt megnyitották be, tehát ez nagyon fontos, hogy hol van a vonat, azt látom. És akkor annak megfelel kell. És mindig, ha merre megyünk, onnan szemből fújják a friss levegőt, hogy tudjunk menekülni, a másikra meg elszívják a füstöt. Most azért fontos ez, hogy a vonat eleje hát a jég, de ez körülbelül az automata rendszer kimutatja a közön, hogy melyik kocsin van a tűz. És akkor látják, és akkor szerint indítják be. Ugye most az első kocsik közöttek előtték, hogy ott van a tűz. Tehát mindenki, ha hoztam, akkor is erre kell menni, de a tűzön nem tudunk átmenni.
15: Tehetünk a második János Vártába tér állomás fényei. Ilyenkor már a szerelvényen beszokták mondani.
2: Igen, ilyenkor ti is most begyorsítottatok, tehát igen, valószínűleg jobban láttok.
14: Főleg látássérülteknek itt beszélek, hogy mi szalakszik. Most az állomásnál inkább a valamitegy a metró, itt már úgy csinálták meg, hogy szajjelenő falok vannak. Tehát van, hogy van, vagy vannak, és itt nem tudnának, más lesz a hangon, és akkor már közelnek az állomáshoz. Abból lehetünk, szerintem ez is egy jó segítség, hogy akkor se az állomás miatt.
15: Jönnek szembe a tűzoltók, megpróbálunk ezzel a falhoz. Lehet tovább itt menni.
6: Várjuk már, hogy mivel kijönnek.
15: Már van körlát.
2: Itt már beton a talapzat, tehát akkor közeledünk az állomás
15: sőt,
2: felé.
15: Ez már talán műtő. Nagyjából egy 10 méter, és a peron.
14: Most mondtam, hogy itt már az alajelőfalva más a hang, abból is tudja, hogy közelednek az állomás.
2: Maga a baleset 0 óra 17 perckor történt, és most jelenleg 0 óra 51 perc van.
15: Itt folyamatosan mennek katasztrófavédők, tűzoltók az alagútba, a szerelvényhez. Feltehetően vagy meg fogják emelni, vagy pedig további feladataik vannak. Aha, ott lett valaki. Azt látjuk, hogy tolószékben ülő utast hoznak, és valakit kézben hoznak. Hát ez szerintem a leghálásabb. Mosolyog is a hölgy, hogy egy jóképű tűzoltó megmenti. Hát állni nem biztos, hogy tudni fog a szék nélkül, azt külön hozzák. Körülbelül 3-6 tűzoltó kell ahhoz, hogy a mozgássérült utast kiemeljék a sinek közül. Az egyik mozgássérült utast tulajdonképpen csak le tudták fektetni ide a peronra, és majd a segédeszközt külön feladják. Lehet, hogy ő megsérült a gyakorlat szerint. 7 ember kell ahhoz, hogy az az elektromos szék, annak van egy önsúlya, hát a tűzoltókon természetesen légző palackok vannak, vastag kötelek föl vannak költözve menetfelszerelésben. 7 kellettek ahhoz, hogy ezt az elektromos széket megemeljék.
2: Mire kimenekítettek mindenkit, 0 óra 59 perc van, tehát egy közel 3/4 órás.
15: Igen, elvileg már hát én egy valamit hiányolok, már szabad így mondanom. Mentők nem érkeztek.
17: Fanyok Ferenc vagyok, a Fővárosi Igazgatóság, Katasztrófa Védelmi Igazgatóság, Tűzoltósági Főfelügyelőségéről. És ez egy nagyszabású fővárosi gyakorlat volt, ahol még egyszer megköszönöm, és nem tudom elégszer azt, hogy részt vettetek, hagyd tegeződjünk, és segítettetek nekünk ahhoz, hogy gyakoroljuk a mentést, ne csak tűz és műszaki mentés legyen, hanem a menekítésben korlátozott személyeket is próbáljuk egy kicsit gyakorolni, hogy nekünk milyen nehézséget okoz az, milyen feladatot ró ránk az, ha fokozottabb az igénybevétel a személyek mentésénél. És ugye látjuk azt, hogy ha valaki segédeszközzel mozog, közlekedik, az nekünk sem egyszerű, akár a mentésben, mert itt a komoly káreset van, füst vagy tűz, akkor itt azért emberéletekkel kell számolnunk. Ne legyen, mert itt nagyon jó a kiépítés itt a 4-es metróval, füstelvezetéstől mindentől kezdve. Itt már úgy lett kialakítva az a 4-es metró is, hogy könnyen lehessen közlekedni, és a mi beavatkozásunkat is nagy mértékben segíti ez a létesítmény, tehát ez az új metró már úgymond tűzoltó barátabb, tehát nekünk is sok segítséget ad, akár a füstelvezetéssel. Itt a füstöt nagyon hamar ki tudjuk terelni, amit az első percben okozza a problémát, mert nem szoktak ezek nagy tüzek lenni. Itt egy kis rövid zárat is iszonyú füstöt okoz az alagútba, és meg kell mozgatnunk a füstöt nagyon hamar. Ezzel nagyon sok segítséget biztosít már a metró létesítménye is az embereknek, meg a tűzoltóknak.

0: töltési idő, ez jónak számít, vagy kevésbé jónak?
1: Hát én itt tűzoltó szempontból kicsit lassúnak tartottam, de ez egy gyakorlat. Tehát itt azért próbálunk mindenre odafigyelni, hogy a szabályzatokban, ami le van írva, azt próbáljuk betartani. Tehát a gyakorlat mindig egy kicsit ilyen szimpadiasabb. A rádióforgalmazások úgy mennek, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Ugye itt voltak azért benne olyan problémák, hogy direkt szóltunk a központnak, hogy ne vegye a tűzoltás vezető visszajelzéseit, az irányító visszajelzéseit, és neki is nehézség legyen. Tehát mi egy kicsit még azért nehezítjük ezeket a dolgokat. Amúgy valós tűzesetnél, valós káresetnél ezek sokkal pörgősebbek. A fiúk látják, hogy az már az, hogy igazából füst van, ugye itt ki van zászlózva, nem nagyon veszik észre, tehát nehéz észrevenni. A konkrét füsttel, tűzzel, amikor szembesülnek, akkor azért ez más, tehát ez egy adrenalin bomba. Meg ilyenkor ott bent úgy engedik ki a fereket, hogy gyakorlat, nem tépik magukat nyilván annyira, de egy kár esetnél ez azért más.
0: Mennyiben lassította a munkát vagy a gyakorlatot az, hogy fogyatékosokat kellett menteni?
1: Hát ugye körülményesebb, tehát megfelelő erőeszközt oda kell tennünk a mentéshez, nagy létszámot oda kell tennünk tűzoltói oldalról, és általában egy ilyen riasztáshoz két darab négyes erővel szoktunk menni. Ez azt jelenti, hogy mind a két oldaláról megkezdjük a behatolást 6-6 rajjal, azért az sok. Tehát az minimum 25 ember alagutanként bemennek, és akkor az már egy nagy tömeg. Ilyen gyakorlatra azért nem mozgatunk meg éjszaka ekkora tömeget, tehát azért próbáljuk a főváros tűzvédelmét is biztosítani, de ez probléma szokott lenni, tehát ilyen nagy tömegű mentés probléma, főleg a mondjuk egy ilyen mozgásunkban korlátozott, vagy bármilyen korlátozott személyek mentés, ez minden probléma.
2: Lenne egy kérdésem, hogy itt külön gyakorlat volt, mint külön gyakorlat. Ez szokás, hogy elég szigorúan veszik, hogy másképp kell bemutatni, mint a valóságban teljesen máshogyan. Az a kérdés, hogy valóban, hogyha halló közlekedők együttműködnek, tudnak együttműködni a siketekkel, mert a fogyatékosokat látják, de egy hallásérültet. Tehát mindenki a saját érdekét nézi és menekül. Tehát nem biztos, hogy nem tudom, hogy mennyire valóságban ez hogy szokott. Volt már ilyen eset, nem a metróban, hanem máshol.
1: Hát volt néhány eset, nehéz, amikor füstből kell menteni, akkor ugye nehéz megmagyarázni, hogy egy mentőállatot akarunk rárakni, hogy levegő jöjjön. Nyilván ilyenkor mi is légzőállatban vagyunk, ott sem értik, amit mondunk.
2: Nem a tűzoltókról, hanem az emberek. Viszonyulnak, amikor ilyen katasztrófa van.
1: Meglátják a tűzoltót, akkor ők azért egyből rohannak, hogy segítenek nekik, tehát ők azért ezt jó néven veszik, tehát segítenek, tehát nincs ezzel probléma. Tűzoltókat mindenki szereti, nem úgy, mint a rendőröket. A rendőrök büntetnek, mi meg csak úgy segítünk. Ezek gyakorlatok, de vannak azért olyan szabályok, amik alapján mi dolgozunk, akár rendeletek, BM rendeletek, belügyi rendeletek, szabályozók, hogy kell beavatkozni egy-egy ilyen káresetben. És ugye ezek azért hiányos dolgok, hogy akár mozgásukban, látásukban, hallásukban korlátozott személyeket hogyan mentünk. És ez akár ezekben a napi rutinban, a szabályzókban beépülve ezek szabályok lesznek, amit az országban minden tűzoltónak be kell tartani, és ezt mindenki tudni fogja. Ez nekünk is egy pozitív visszajelzés, hogy ezeket a javaslatokba be tudjuk építeni, hogy dolgozzunk a mindennapunkban.
2: Ezzel kapcsolatban nekem is eszembe jutott, hogy a jelnyelvi alap jelnyelvet, szókincseket, hogy vészhelyzetben hogyan tudnak kommunikálni. Csak egy alap, nem kell teljesen C-tudás, csak az, hogy gyere, arra kell menni, veszély van, tűz van, tehát ilyen alapszavakat, hogyha ilyen alaptanfolyamokat, ha elvégeznének a tűzoltók.
3: Én gyógypedagógus vagyok, és érintett gyerekeim vannak. Nagyon sok mindenre hasznos volt, egy első megtapasztalása, de ennek a folyamatnak elfolytatásának lenni, mert nálunk annyira sokszínű az állapot, hogy fel kell készülnünk rá.
4: Kővári Edit vagyok, az Autisták Országos Szövetségének az elnöke.
5: Hát nekünk abból a szempontból egy picit csalódás volt, ezt próbáltam elmondani, hogy rendkívül fontos lett volna, hogy ez egy éles gyakorlat legyen, hogy mi ezzel fel tudjuk készíteni a mi célcsoportunkat, és mi magunk is megtapasztaljuk, hogy mivel jár ez. Autizmus esetén ez nagyon fontos lett volna. Lesz egy csomó észrevételünk, nem tudom, hogy ezeket most itt megfogalmazzam-e.
0: Például csak egyet-kettő, tehát milyen problémák adó?

0: voltak.
1: Szerintem nagyon sok nem egyértelmű, számunkra sem egyértelmű információ volt. A kísérő nem nagyon tudott a személy mellett maradni, akivel jött, nem jellemzően. Ez a két dolog, ez nálunk kulcskérdés. Mi olyan fiatalokkor érkeztünk ide, akik jól és önállóan tudnak működni ilyen nem ijesztő helyzetben, mert ugye ez nem volt annyira ijesztő, mint amire számítottunk, de ha egy súlyosabban érintette autista személlyel utazik a kísérője, szülője, akkor az így biztos, hogy nem ment volna. És mind a mellett, hogy kritikákat fogalmaztam meg, egyébként hihetetlenül hasznos volt a mai éjszakai gyakorlat, illetve nagyon fontos, hogy volt nyitottság egyáltalán a szervek részéről arra, hogy kipróbáljuk közösen ezt.
2: Mik a tapasztalatok a kezdeményező szemével? Ismét Földessy Erzsébetet, a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének elnökét halljuk.
3: Ilyen gyakorlat, amely csak és kizárólag a fogyatékos emberekre fókuszál, a kimenekítésben ilyen az elmúlt időszakban biztos, hogy nem volt. Én rá nem kérdeztem, hogy mikor volt utoljára, de én azt gondolom, hogy ez egy úttörő szerep volt számunkra, hogy mi ebben részt tudtunk venni. Ami nagyon fontos volt számomra, hogy az Egyetemes Tervezés, Információs és Kutatóközpont minden fogyatékossággal élő személy szempontjait szeretné figyelembe venni, és az is nagyon jól esett, hogy minden egyes fogyatékossági típus képviseltette magát, hiszen így lehet gyakorlatot, vagy a katasztrófa védelem esetén a további teendőket összfogyatékossági szempontból megvizsgálni. Nem voltak elvárásaim ezzel a gyakorlattal kapcsolatban. Arra gondoltam, hogy kezdjük el a munkát, lássuk, hogy mik a teendők ezen a területen. Ennek ellenére csalódtam, elmondom neked, hiszen azzal, hogy mi a 4-es metróban végeztük ezt a gyakorlatot, én azt gondoltam, hogy egy 4-es metró egy vadonatúj létesítmény, nem csak azt veszi figyelembe, hogy a bejutás, a kijutás, maga a metró szól, szolgáltatás akadálymentes legyen, hanem azt is, hogy vészhelyzet esetén ki lehessen mindenkit biztonsággal menekíteni. Most ezzel szemben én ugye azt tapasztaltam, hogy és itt megint bejön az egyetemes tervezés fontos szerepe, hogy lehet úgy megtervezni egy metrót, hogy annak a menekülő járdája nem alkalmas arra, hogy egy kerekesszékest végig toljanak, vagy ő önállóan végig menjen, hogy minél gyorsabban lezajlódhasson ez a kimenekítés. De arra sem volt alkalmas, hogy engem, amikor például a kerekesszékből kivettek és vittek, mert a kerekesszék számára nem volt további hely, akkor maga a tűzoltó azáltal, hogy engem cipelt, nem látta a keskeny járdát. Tehát már ketten nem voltunk biztonságban a kimenekítésnél. De ez egy ilyen tervezési szempont, amely azt gondolom, hogy ha minket meghallgatnak érdekvédőket, akkor erre így nem kerülhetett volna sor. Hiszen egy ekkora alagútnál már teljesen mindegy, hogy milyen széles menekülő járdát építenek, még akkor is, hogyha első látásra nem ez a legfontosabb szempont. Én azt gondolom, egy új építésnél ez egy kötelező elvárás lenne. Nyilván nem tudták a tűzoltók kellő körültekintéssel kezelni a kerekesszékeket, mert nem volt számukra tudás arról, hogy egy elektromos kerekesszéket, ha szétrongálnak, akkor annak nagyon komoly következményei vannak, anyagi következményei, de az egyén szempontjából is következményei vannak, hiszen egy darabig nem lesz járóképes.
2: De legalább túlélte a tűzvész.
3: Ez rendben van, hogy túlélte, de azért én azt gondolom, hogy egy kicsit méltóság teljes ebben kéne ezt megcsinálni. Bennem volt egy csomó kételj ezzel kapcsolatban. Látássérültek nyilvánvalóan, ők sem tudták, hogy mit csináljanak, hiszen a hangos bemondó nem mondta el, hogy a rászorulók azok várják a segítőket, hanem az utasokat szólították fel arra, hogy segítsenek a mozgásukban valamilyen oknál fogva akadályozottaknak. Nyilván ilyenkor mindenki menti a bőrét, ilyenkor nehéz erre számítani, de egy fontos momentum lehet olyanok számára, akik mozgásképesebbek. Például a veszélyhelyzet bejelentése és a teendők, azok a hallássérült emberek számára nem jutott oldottak el, hiszen ebben a modern környezetben nem oldották meg azt, hogy a veszélyhelyzet bejelentése írásos módon is megjelenjen. Aztán nyilván külön kell foglalkozni majd azzal, hogy azok a sérültséggel élők, például értelmi fogyatékossággal, autizmussal élők, vagy pszichoszociális fogyatékossággal élők, ők, akik esetleg nem érzik a veszélyt, vagy túlzottan érzik a veszélyt, akkor ővelük hogy kell ilyen esetben foglalkozni. Tehát én azt gondolom, hogy egy csomó tennivaló van ezen a területen, ami fontos, hogy megvan a nyitottság, és én ezt nagyon pozitívan értékelem, hiszen a katasztrófavédelem felől megvan a nyitottság arra, hogy ő ezt megtudja, hogy neki milyen hiányosságai vannak ezen a területen, és hát a civil szervezetekben meg kell, hogy legyen a hajlandóság átadni a saját tapasztalataikat katasztrófavédelem számára, de a tagjaik számára is kell egy felkészítést végezni, hogy ilyen vészhelyzetekben mik a tapasztalatok és hogyan kell cselekedni. Számomra nagyon fontos az, hogy például egy elektromos kerekesszékes tudja elmondani a menekítő számára, hogyha az nem tudja, hogy hol kell megfogni a kerekesszéket, és hol nem szabad megfogni, hol fog szétesni az a kerekesszék. Egy látássérültnek fontos tudni azt, hogy megmondja, hogy ott hogy segítsék. Tehát ez egy interaktív folyamat egy kimenekítés során, hiszen szembesülünk egy túlzoltóval, aki menekít, akinek ezek fontos információk, még akkor is, ha valaha már hallott róla, de most ezt fel tudja frissíteni. Mi most összegyűjtjük a résztvevőktől a tapasztalatokat, ugyanezt teszik a tűzoltók is, egy közös értékelést tervezünk, amelyben kiértékeljük a helyzetet, és a kiértékelés alapján meglátjuk, hogy milyen teendők vannak. De fontosnak tartom azt is, hogy akár egy gyakorlaton kívüli helyzetben érzékenyítsük a tűzoltókat, elmondjuk nekik, hogy összesítettem, hogy mik a fogyatékos emberek igényei, és minden egyes fogyatékossági csoport be tudja mutatni, hogy ő mire gondol, hogy ilyen helyzetben milyen elvárásaink lennének. Én tudom, hogy ilyen helyzetben mindenki valamilyen oknál fogva fogyatékos, hiszen ez egy olyan átlagon felüli helyzet, ahol senki nem tudja, hogy mit csinál. De azt gondolom, hogyha erről tanulnak a tűzoltók, és már hallottak róla, és már személyesen találkoztak velünk, akkor nem fog számukra akkora meglepetést okozni az, hogy mi létezünk, vagyunk, és hogyan bánjanak velünk, mint azt a jelen esetben tették.
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Letartóztattak egy izraeli állampolgárt, aki a gyanúk szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajorországból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte, Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági, kereskedelmi partner a német tartományok közül. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatóak, erős alapokra építenek. A kapcsolatépítés egyetértésben a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik, jelentette ki a magyar miniszterelnök. A gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, autómosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írt a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízközmű társaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt vízmennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra. Hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese, a szolgálat és a Porsche Hungária által közösen szervezett véradáson a cég közleménye szerint. Az MD-hez eljuttatott tájékoztató szerint Nagy Sándor arról beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A véradás hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások. Letartóztatott a Szekszárdi járásbíróság egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra, tájékoztatta a Tolna vármegyei főügyészség az MT-t. Múlt vasárnap este Tolna vármegyében intézkedtek a 27 éves férfival szemben, amikor az Ozora Fesztiválra tartott egy német honosságú bérelt személygépkocsival. A járművet átvizsgálták, ennek során jelentős mennyiségű kábítószert, többségében úgynevezett parti drogot találtak, amelyet a férfi a rendezvényen akart értékesíteni. Vasató a közleményben. Ma derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Holnap derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, a minimum 13 és 23, a maximum már 35 és 40 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Szeretettel köszöntöm a VGKE YouTube csatornájának hallgatóit, Ruzsa Viktor vagyok.

0: 2026. március 12-én Látrányi Orsolya, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítvány munkatársa volt vendégségben a Pesterzsébeti Lámpás Klub március havi klubnapján. A Csili Művelődési Központban beszélgetünk terített asztal körül két gyönyörű labrador gyerkőc társaságában, akik már felnőtteket megszégyenítő módon fekszenek itt hámban, és várják az utasításokat, és addig meg sem mozdulnak, amíg nem hívja őket Orsolya, tehát nagyon fegyelmezetten fekszenek. Ebből is látszik, hogy a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítvány, amely egyébként idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, nagyon igényes, ad arra, hogy milyen tenyészetből származó kutyákat képez és ad át látássérülteknek. Orsi, nagyon köszönjük, hogy eljöttél közénk. Mikor kerültél az alapítványhoz, és mi az, ami motivált téged, hogy ezzel foglalkozz, ezzel a szép tevékenységgel?
1: Most az 5. éve lesz, hogy itt dolgozom az alapítványnál. A Piroskát már nagyon-nagyon régóta ismerem, és amikor felhívott telefonon, hogy szeretnék bővíteni a csapatot, akkor én örömmel mondtam igent, mert azt gondoltam, hogy egy olyan lehetőség az életemben, hogy ám bár mindig kutyákkal foglalkoztam, de mégis tanulhatok valami újat.
0: Ugye Komondi Piroskáról beszéltél, aki a szakmai vezető ugye az alapítványnál, vagy koordinátor, minek mondjuk őt?
1: Ő szakmai vezetőnk.
0: Mi a te feladatod az alapítványban?
1: Kutyakiképzőként is dolgozom, plusz járok érzékenyítésekre, iskolákba, óvodákba, munkahelyekre, úgyhogy több feladatot látok el az alapítványnál. Hogyha a képzésről van szó, akkor ugye ugyanúgy a vakvezető munkát tanítom a kutyáknak, ugye megtanulnak hámban vezetni, megtanulnak különböző irányokat, járdát jelezni, lépcsőt mutatni, helyet keresni, különböző tárgyakat feladni, úgyhogy mindent, ami szükséges egy vakvezető kutyának.
0: Neked volt tapasztalatod másfajta más segítő kutyaképzésében?
1: 35 éve foglalkozom kutyákkal, mentő kutyáim is vannak. Bizonyos dolgokban hasonló, bizonyos dolgokban nem. Ugye azért egy vakvezető kutyának elég speciális feladatokat kell megtanulni és ellátni.
0: Igen, te azt is megengedted itt a kedves résztvevőknek, hogy kipróbálják a vakvezető kutyával való közlekedést. Hogy hívják azt a kutyust, akivel itt végigment Ibolya, illetve Andi, a klubvezető, és még volt itt egy-két résztvevő. Hogy hívják őt?
1: Őt Harmatnak hívják, ugye két kutya kísért most el, két négylábú kolléga. Harmat, aki már kiképzésének a vége felé jár, és ugye őt lehetett most kipróbálni, és aki pedig még tanulásának az elején van, az pedig Jozzi, úgyhogy őt majdnem sokára meg lehet simogatni.
0: A Csili Művelődési Központban ülünk asztal körül baráti társasággal, és a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítvány munkatársa a vendégünk a március 12-i klubon, a Pesterzsépeti Lámpás Klubon. Egyik kedves tagtársunk, Ibolya ül most itt velem szembe, akinek volt alkalma, lehetősége kipróbálni a vakvezető kutyával való közlekedést. Orsi adott neki egy kutyust, ugye Harmatot, és Ibolya, aki egyébként maga is kutyás, elmesélte itt adáson kívül nekünk, hogy vizsla kutyája van, tehát tudja, hogy hogyan kell egy nagytestű, viszonylag nagytestű kutyával bánni. Kipróbálta a vakvezető kutyával való közlekedést. Ibolya, milyen volt az első benyomás?
2: Sokkal nyugodtabbnak éreztem magam. Nem kellett keresni az utamat, mert ő megállt minden a bejárati ajtónál, ha lépcső eleje volt, megállt, vagy ha éppen mentünk lent a ilyen rampa, vagy ilyen lejtőn, lassabban jött, hogy hozzám igazodott a kutyus, és nagyon segítőkész volt, és sokkal jobb volt közlekednem
0: vele. Hát nagyobb biztonságban érezted magad a kutyussal, akkor ezek szerint jól értem?
2: Igen, igen. Biztonságban érettem.
0: A klubvezetőnk, Dudikné Rácz Andrea is kipróbálta a kutyussal való közlekedést, majd mindjárt megkérdezzük őt is. Andi, neked volt már kutyusod, vakvezető kutyusod?
3: Nem, én próbáltam már ki több vakvezető kutyust, és ő is nagyon ügyes egyébként. Volt amelyik, de azt mondtam, hogy ú, igen, ez tényleg jobban vezetett, mint a férjem, mondhatni.
0: Ezt kivágjuk a beszélgetésből? Nem fog ezért megharagudni? Igen. Jó. Tehát, hogy nagyon jól vezetett, biztonságos.
3: Igen, nagyon biztonságos volt.
0: Én is kipróbáltam a kutyával való közlekedést, és ugye megállapítottuk, hogy az én habitusomhoz képest harmat nagyon gyors, és ugye pici, alacsony hozzám képest, tehát nekem hajolni kellett, és bizony cammogtam utána, mint egy mackó, vagy inkább, mint egy elefánt. Tehát nem túl épületes látvány lennék így az utcán, amellett, hogy nyilván nem is biztonságos. Tehát nagyon fontos az összeszoktatás, illetve a párosítás, ugye az, hogy a megfelelő méretű habitusú kutya kerüljön adott emberhez. Tehát jól kell ismernetek az embereket, föl kell mérni annak az igényét is, illetve nyilván kell egyfajta személyiség, teszt vagy személyiség ismeret, akinek adjátok az adott kutyát, ugye?
1: Ez így van, ezért megyünk úgynevezett ilyen családlátogatásra, ahol ugye ki lehet próbálni az adott kutyát, és őt abszolút lehet látni, mint ahogy itt is, hogy te ugye úgy jellemezted, hogy neked ugye ő alacsony, hogy megbeszéltük, hogy lehet, hogy egy ilyen matkosabb kankutya az sokkal jobb lenne számodra. Ugyanezt történik, hogyha elmegyünk klienslátogatásra, akkor megnézzük, hogy valóban habitusban, mozgásban, mindenben passzoljon a kutya és az ember is.
0: Vakvezető kutyák igényléséről, tartásáról most azért nem kérdezlek, mert a Gazdit vezetünk sorozatban, amely ugye ugyancsak a VGKE YouTube sorozata, a VGKE vakvezető kutyával közlekedő munkatársai beszélnek erről. Mi az, amiért te mondjuk ajánlanád jó szívvel az alapítványt?
1: Miután én mondtam, hogy két dolgot is csinálok, ugye a legnagyobb siker az, amikor elmegyek egy rendezvényre, ahol gyerekeknek beszélhetek, és mutathatom be a vakvezető kutyák munkáját, ahol szintén ki lehet ugye próbálni lefedett szemmel a kutyákat, és úgymond játékos formában betekintést nyernek az alapítvány munkájában. Amiért viszont ugye az alapítványt ajánlom, hogy szerintem nagyon nagy odafigyeléssel foglalkozunk a kutyákkal, ugye saját tenyészetünk van, tartjuk a kliensekkel a kapcsolatot, megfelelő képzésben részesülnek a kutyáink, és én szerintem ez egy nagyon szuper dolog.
0: Végezetül mondjunk egy internet elérhetőséget, ha bárkit érdekel a tevékenységetek, akkor hol tud utánatok nézni, illetve adott esetben akár igénylést is beadni.
3: info@barathegyi.org ugye ékezeteknek.
0: És akkor ez azt is jelenti, hogy a barathegyi.org a honlapotok címe. Nagyon szépen köszönjük, hogyha bárkit érdekel az iskola tevékenysége, akkor itt megtalálja az alapítványt, illetve a Facebookon is fönt vagytok. Érdemes ezeket a realityket egyébként figyelemmel kísérni. Nekem nagyon tetszik, ahogy bemutatjátok a kölyköket. Ugye most éppen Borsó, az aktuális tenyész szuka, akinek kölykei születtek nem olyan régen, úgyhogy az ő életüket lehet nyomon követni az alapítvány videóiban, de hát egyáltalán az alapítvány tevékenységét lehet látni a Facebookon. Kedves hallgatóinkat búzdítom arra, hogy keressék fel az alapítványt, és arra is, hogy iratkozzanak fel a VGKE YouTube csatornájára 2026. március 12-én. A Baráthegyi Vakvezető és Segítőkutya Iskola Alapítvány munkatársa Látrányi Orsolya volt vendégségben a Pesterzsébeti Lámpásklubon. Én pedig Ruzsa Viktor vagyok, köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak. Műsorajánló.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

megszületik, mert a kisgyerek egyszer felnő, s talán sikerül, hogy a könnyeket nevetésé, a gyűlöletet szeretetté, és az ellenségeket barát.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádió.

0: műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
8: A tudomány mai állása.
9: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
9: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
10: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
7: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
11: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
12: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
13: Egészségedre.
14: Egészségedre.
13: Egészségedre.
14: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
13: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
15: Sziasztok! Mi vagyunk a Vénusz.
16: Hallgassátok ti is a Hobby Rádiót.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Zárták a Klebelsberg központ és a tankerületi központok átvilágítását. Szombaton rendezik a 44. Lidl Balaton átúszást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Lezárta a Klebelsberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult, közölte a tárca. A minisztérium közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Klebelsberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű önálló központi költségvetési szervek, a Klebelsberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. Szombaton rendezik a 44. Lidl Balaton átúszást. A Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy a 44. Lidl Balaton átúszást 2026. augusztus 1-én szombaton megtartják, tájékoztatta az MTI-t a szervező Budapest sportiroda. A nevezést az időpontváltozással összefüggésben visszalépők miatt három távra újra megnyitották. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel. Az uszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég. Kérik, hogy a vízbe szállás előtt mindenki mérlegelje, hogy úszó múltja, úszás tudása alapján alkalmas-e arra, hogy átússza a Balatont. Vízkorlátozás lépett életbe Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt, közölte a Dunamenti Regionális Vízműzi RT. A vízszolgáltató közlése szerint a víztermelő és vízelosztó kapacitását meghaladó fogyasztás volt Szentendre Pismány település részének felső területén, ezért a Ribizli utcáig ellátási zavarok jelentkeztek. Az ideiglenes ivóvízellátás biztosítására lajtos kocsikat helyezett ki a szolgáltató. A vízszolgáltató július 28-án már közleményben kérte a lakosságot a takarékos vízfogyasztásra a problémák elkerülése, megelőzése érdekében. Két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és három évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön, tájékoztatta a központi nyomozó főügyészség az MTI-t. A vádhatóság a bíróság hétfőn hozott jogerősítélete alapján azt írta, a francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr a rendőrök erre irány nyúló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült, Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább menni, tették hozzá. A rendőrök kiszállították a férfit a járműből, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben. Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Férne a csajos, hisztis, fogyut a hírekkel. Kezdődik a Teremtés Koronája. 60 percben csak arról, ami a férfiakat érdekli. Ami a férfiakat érdekli.
5: Köszöntöm Önöket. A csokoládéról sok mindent hallhatunk. Hízlal, tönkreteszi a fogakat. De most néhány jó szót is szólok az érdekében, ugyanis a kakaóbabban rendkívül sok antioxidáns található. Sok embernek okoz problémát, hogy kialvatlanul ébred, mert nagyon rosszul alszik. Néhány tanács a jó alvás érdekében. A vegetáriánusokat kimutathatóan kevésbé fenyegeti a rák kockázata. minden párkapcsolatban előfordulnak kisebb-nagyobb feszültségek, hallhatnak néhány kiváltó okot, valamint megoldásokat is a problémák kezelésére. Milyen megöregedni? A fiatalok egészen másképpen gondolkodnak erről, mint a már szép kort megértek. Nagyon régi kérdés, létezhet-e igaz barátság férfi és nő között? Erről is hallhatnak néhány gondolatot.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Ez a Teremtés koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Napjainkban talán már nincs olyan élő halandó, aki ne hallott volna az antioxidánsok pozitív hatásáról. Ezek a hasznos anyagok a kakaóbabban is nagy mennyiségben megtalálhatók. Az élő sejtekben végbe menő energiafelszabadító oxidációs folyamatok során képződő szabad gyökök olyan páratlan elektront tartalmazó molekulák, amelyek a páros állapot visszaállítására törekszenek, ezért oxidatív folyamatok sorát indítják el stabil kémiai vegyületek megtámadásával. A szervezet próbálja ezt kontrollálni, de ha a rendszer zavart szenved, túl sok úgynevezett szabad gyök termelődik, amelyek károsan befolyásolják az egészséges sejtek működését, és így betegségek sora alakulhat ki. Az antioxidánsok a szabad gyökök ellen védenek, illetve ezek hatástalanításában játszanak nagy szerepet. A szervezet maga is termel antioxidánsokat, de bizonyos helyzetekben például betegségek, tartós stressz, intenzív fizikai megterhelés, tehát torna vagy testedzés, légszennyezettség, ultraibolya sugárzás esetén, vagy például cigarettafüst hatására a szabad gyökök megnövekedett számával szemben az immunrendszernek nagyobb fokú védelemre van szüksége. Ha nem teszünk semmit a megnövekedett számú szabad gyökök ellen, meleg ágyat képezünk olyan betegségeknek, mint a rák vagy a szívbetegségek. A fogyasztók figyelme napjainkban egyre inkább az antioxidánsokat tartalmazó élelmiszerek felé fordul. Az orvosok és táplálkozási szakértők a zöldségben és gyümölcsben gazdag táplálkozást javasolják, mivel ezek nagy mennyiségben tartalmazzák a szabad gyökök megkötésére alkalmas anyagokat. Az antioxidánsokat tartalmazó élelmiszerek nagyobb mértékben való fogyasztása bizonyítottan képes ellensúlyozni az általános leépüléssel járó, a szív- és érrendszeri, valamint a rákos megbetegedéseket. Kutatási eredmények arra engednek következtetni, hogy a magas oxigén abszorpciós tényezővel rendelkező gyümölcsök és zöldségek fogyasztása elősegítheti mind a fizikai, mind a szellemi öregedés folyamatának lassítását. Ahhoz azonban, hogy szervezetünk számára biztosítsuk a napi antioxidáns szükségletet, rengeteg zöldséget és gyümölcsöt kellene elfogyasztanunk. Valójában lehetetlenül sokat. Éppen a legkedveltebb gyümölcs és zöldségfélék tartalmazzák a legkevesebb antioxidánst. Kevesen tudják, hogy a kakaóbab földünk egyik legmagasabb antioxidáns tartalmú terménye. Rengeteg flavonoidot tartalmaz, amelyek bizonyítottan segítenek az érfalak épségének megtartásában, hozzájárulnak a trombózis az érelmeszesedés kockázatának csökkentéséhez. A kakaóbabból készülő étcsokoládé így javítja az érfalak állapotát, mert a flavonoidok tágítják az ereket és csökkentik a vérlemezkék összetapadási hajlamát az erekben. A hagyományos csokoládé feldolgozási eljárás során azonban az értékes flavonoidok csak nem teljes mértékben elvesznek, ezért az így készülő csokoládék nagyrészt csupán élvezeti értékkel rendelkeznek. Létezik azonban egy olyan feldolgozási mód, amely megkiméli a flavonoidokat, és azok nagy százalékban megmaradnak a csokoládéban. Az így készülő oxikoa csokoládéból pedig nem kell kilószámra fogyasztani ahhoz, hogy egészségünket megvédjük. Naponta egy kis maréknyi és elegendő ahhoz, hogy elmondhassuk, sokat tettünk magunkért. Fogyasztása ugyan nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot, tehát erről továbbra sem feledkezhetünk meg, ám megkönnyíti dolgunkat az egészségünk védelméért folytatott harcban.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Álmatlan éjszaka után másnap rosszul teljesít. Úgy érzi, ez a probléma évről évre egyre rosszabb lesz. Imány itt van 7 plusz 1 jó tanács a Pihent Agyúak Társaságának ajánlásával, hogy napról napra jobban aludjon. Fontos a rendszeres felkelés. Igyekezzen minden nap ugyanabban az időben felkelni, még a hétvégén is. Így őrizheti meg, állíthatja helyre szervezete belső biológiai óráját. Próbálja ki, hogy nem szúnyókál napközben, ilyenkor lehet, hogy nem álmosodik el eléggé estére. Belső óra napelemmel. Belső biológiai óránk megfelelő működéséhez természetes napfény szükséges. A kor előre haladtával belső óránk működése romolhat. Ezért reggelente szánjon rá időt, hogy mindig elegendő napfény jusson a szemébe. Egy kis sütkérezéssel nyújtsa el a felkelést, és töltse fel szervezete belső napelemeit. Napközben tegyen egy rövid sétát, amikor csak teheti, étkezzen a szabadban. Alvásnapló. Felkelést követően szánjon rá 5 percet, hogy feljegyezze, milyen zavaró körülmények, stressz, zaj, levegőhiány miatt aludt nehezebben az éjszaka során. Változtassa meg ezeket a körülményeket lépésről lépésre. Stresszkontroll. Szánjon minden nap 15 percet arra, hogy végig gondolja azokat a dolgokat, amelyek aggasztják. Írja le papírra is őket, mielőtt aludni menne. A hálószobában legyen a keze ügyében egy jegyzetfüzet, hogy a feltörekvő gondolatokat, amelyek elalvás közben felmerülnek, rögtön papírra vethesse. Ezek a feljegyzések hasznos emlékeztetőül szolgálhatnak másnap. Az alvás birodalma. Hálószobája legyen az alvás birodalma, amit csak alvásra használ. Elalvás előtt szánjon időt az ágyon kívül a kikapcsolódásra olyan tevékenységekkel, olvasás, zenehallgatás, amelyek megnyugtatják. Legyen biztos benne, hogy nyugodt és ellazult, amikor aludni készül. Ha 20 perc múlva is nehezére esik elaludni, keljen fel és foglalja el magát valami kellemes, lazító elfoglaltsággal, amíg újból rá nem hangolódik az alvásra. Aludjon biztonságos és kényelmes helyen. A szoba legyen sötét, jól szellőző és lehetőleg csendes. Alakítson ki szokásrendszert. Minden este tegye ugyanazt, hogy lenyugvásra késztesse szervezetét. A testmozgás nagyon fontos. Próbáljon mozogni minden nap. A rendszeres testedzés javítja az alvás minőségét és segíti a mélyebb alvást. Lefekvés előtt legalább 3 órával viszont már ne végezzen megerőltető edzést, elalvás előtt 1 órával pedig fejezze be a munkát vagy a tanulást is. Táplálkozás. Figyeljen oda arra, mit teszik. Késői időpontban már ne fogyasszon koffein vagy alkoholtartalmú italokat, kerülje a dohányzást is. Lefekvés előtt pár órával egy könnyű vacsora, elalvás előtt pedig egy meleg ital, néhány szem keksz kellemes elalvást biztosíthat. A vitaminok közül a B-vitamin segít az elalvásban. Megnyugtatja az idegrendszert, és természetes altatóként is működik. Ha rendszeresen, egy hónapnál hosszabb ideje rosszul alszik, keresse fel házi orvosát a pontos diagnózis felállítása érdekében. Ezzel számos betegséget megelőzhet, illetve időben elejét veheti egy kezdődő betegségnek, amelyet szervezete alvás problémákkal jelez. Ma már létezik megoldás a belső óra beállítására is, és így viszonylag gyorsan helyreállítható a helyes alvás, ébrenlét ritmus, biztosítható a másnapi frissesség, kipihentség, és a hagyományos kezelések mellékhatása miatt sem kell aggódnia. A vegetáriánusoknál 12%-kal kisebb eséllyel fejlődik ki rák a húsevőkhöz képest, különösen a vérrák esetében nagy az eltérés. Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a sok vörös és feldolgozott húst evő embereknél nagyobb a gyomorrák aránya. A mostani, mintegy 60 ezer ember bevonásával készült tanulmány szerint a húsmentes étrenden élőknél ritkábban fordult elő a vér, a hólyag és a gyomorrák. A legnagyobb különbség a vérrákok, a leukémia vagy a non-Hodgkin limfóma esetében mutatkozott, 45%-kal kisebb eséllyel jelentkezett a vegetáriánusoknál. Az eredmények szerint az átlag népességben 100-ból 33 embernél alakul ki rák élete során, azok körében viszont, akik nem esznek húst, Ez az arány csak 29%. Tim Kay, kutatásvezető, az Oxfordi Egyetem munkatársa és csoportja a British Journal of Cancer című folyóiratban tette közzé a tanulmányt. A követéses vizsgálat 12 évig tartott, ez alatt 3350 résztvevőnél állapítottak meg rákot. Kelly csoportja 20 ráktípusra végezte el az adatok elemzését, amely során az eredmény egyértelművé tétele érdekében figyelembe vették az alkohol, a dohányzás és az elhízás rákkockázatot növelő hatását is.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ez a Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor. Az igazi pasis műsor.
1: Szinte minden pár kapcsolatában előfordul kisebb, nagyobb, illetve rövidebb, hosszabb ideig tartó feszültség. Az alábbiakban 5 olyan kiváltó okot mutatunk be, amelyek próbára tehetik a kapcsolatot, és ajánlunk megoldásokat is a problémák kezelésére. Probléma lehet a növekvő család. A baba születése az örömön túl megviseli mind az apát, mind az anyát. Az alváshiány depresszióhoz vagy szorongáshoz vezethet, a kismamáknál nem ritka a szülés utáni depresszió. Az intim párkapcsolat is átmenetileg kárát láthatja az új gyerek érkezésének. Egy kapcsolat azonban nem olyan, mint a munkahely, ahol mindenképpen teljesíteni kell, mondják a szakemberek. Mit tegyünk? A párnak közösen kell megtalálnia, hogyan támogassák egymást ebben az átmeneti nehéz helyzetben. Osszuk be, ki mikor van fent, vagy kell fel a gyerekhez, addig a másik kialudhatja magát. Ha lehetséges, kérjünk meg egy barátot vagy rokont, vigyázzon a babára, hogy a pár kettesben lehessen. Ha a gyerekek már nagyobbak, nekik is meg kell érteniük, hogy a szülőknek szükségük van egy kis szabadságra, együttlétre. Gondot jelenthetnek a változások a munkában. Az is feszültséget okozhat a kapcsolatban, ha valamelyik fél elveszíti az állását, vagy éppen jobb álláshoz jut. Mit tegyünk? Annak, aki kevesebbet keres, lehetnek önbecsülési problémái, különösen érzékeny lehet, míg a másik amiatt haragszik, hogy ő a fő kenyérkereső. Mindkét félnek tiszteletben kellene tartania a másik szerepét, és kettejük közös ügyeként felfogni a helyzetet. Segíthet, ha gondjainkat, tapasztalatainkat megosztjuk a hasonló cipőben járó ismerősökkel, barátokkal. Támogassuk párunkat a munkakeresésben, átképzésben. Komoly gondot jelenthet a tolakodó anyós-após. Sajnos gyakori, hogy a szülők beleszólnak a fiatalok életébe, különösen ha a gyereknevelésről van szó. Az sem ritka, hogy egymással sem értenek egyet. Mit tegyünk? A fontos az, hogy meghallgassuk őket, majd a párunkkal döntsük el, mi szolgálja a legjobban a mi és a gyerekeink érdekeit. Beszéljük meg a kérdést, legyünk türelmesek. Az egyik fél általában nehezebb helyzetben van, vele legyünk megértők, és jó, ha egységes álláspontot képvisel a pár a szülők előtt. Előfordul, hogy piszkáljuk egymást. Van, hogy annyira ingerültek vagyunk, hogy olyasmit is szóvá teszünk, amit nyugodtabb körülmények mellett nem tennénk. Ha egy pár apróságokon vitázik, akkor ott a háttérben egy fontosabb problémát nem sikerült megoldaniuk, mondják a szakemberek. Mi a teendő? Lehet, hogy az, aki állandóan piszkálja a másikat, mindenért rászól, ennek nincs is tudatában. Egy nyugodt pillanatban üljünk le, és az a fél, amelyik úgy érzi megbántották, kérdezze meg, mivel váltotta ki a megjegyzéseket. Fontos, hogy minél pontosabban fogalmazzunk. Ha mi vagyunk a kritikus fél, gondoljuk meg, vajon mennyire fontos az, amit újra meg újra szóvá teszünk. Ha például a párunk SMS-eket ír vezetés közben, arról már érdemes beszélni, kevésbé életbevágó mondjuk az, hogy szürcsöl. Ne adjuk fel. Lehet, hogy egy beszélgetéssel még nem oldódik meg minden, de a végén megelőzhetünk egy fölösleges konfliktust. Gyakran okoz gondot valamelyik fél vélt vagy valós hűtlensége. Fontos azonban tudni, mit is jelent ez valójában. Mit tegyünk? Minden párnak ki kell dolgoznia a saját meghatározását arról, mit tart elfogadhatónak a másik fél részéről. Nyíltan mondjuk meg, mi az, ami nekünk még belefér egy külső kapcsolatba. Egy ebéd egy kollégával vagy kolléganővel igen, de például a mozi már nem. Fontos, hogy egyértelműen tisztázzuk, és ne befolyásoljon minket az, mit gondolnak mások arról, hogy mi helyes és mi nem. Ez egy pár esetében szigorúan magánügy. Ha a másik átlépte azt a bizonyos határt, együttesen kell dönteni, megmenthető-e még a kapcsolat. Ha mindketten úgy érzik, van remény, a szakember sokat segíthet. Milyen lesz, mikor megöregszünk? Miközben a fiatalok a legrosszabbtól tartanak, egészen rózsás képet kapunk, ha magukat, az öregeket kérdezzük meg. Egyáltalán mi az, hogy öreg? Az Egyesült Államokban lévő Pew Research Center megkérdezettjei közül a 18-tól 29 évesek 60 évnél húzták meg a határt, de a középkorúak már 70-nél, a 65 évnél idősebbek szerint pedig 74 év alatt még ifjak vagyunk. Hát ennyit arról, van-e abszolút öregségi korhatár. A korosodásról alkotott vélemények általában ilyen látványosan szórnak, attól függően éppen hány éves az, akit kérdezünk. Nos, a nagyszülők üzenik az unokáknak, húzzák meg magukat egy kicsit. Az öregség, kifogástalan memória, kicsattanó egészség, remek szex. A felmérésben 18 és 64 év közöttieket kérdeztek meg arról, mire számítanak, mi fog történni, ha megöregszenek. Egyúttal viszont megkérdezték a 65 év körülieket, mit tapasztalnak ténylegesen. A válaszok eképpen alakultak a két korcsoportban, a 18-tól 64 évesben, illetve a 65 éves és idősebben. Szenvede memória zavartól. 57% tart tőle, 14% tapasztalja. Romlik-e az autóvezetési képesség? 45% tart tőle, 14% tapasztalja. Súlyos betegsége van-e? 42% tart tőle, 21% tapasztalja. Szexuálisan inaktíve? 34% tart tőle, 21% tapasztalja. E számokból könnyen kiolvasható például, hogy a szép korúak 79%-a igenis élnemi életet, ami sok fiatalt valószínűleg meglep. A rangos New England Journal of Medicine 2007-ben megjelent, a mostanitól független egyik tanulmányában is azt olvashattuk, hogy a 75 és 85 év közöttiek több mint fele állítja, havonta legalább kétszer ágyba bújik partnerével. És túlnyomó többségük ezután haza is tud vezetni, ha kell. Ezek szerint az öregeknek tulajdonképpen kifejezetten boldogoknak kell lenniük, és a felmérés szerint legalábbis Amerikában ez így is van. Nem ez az első olyan kutatás, ami azt mutatja, hogy a tengeren túlon az emberek egyre boldogabbak lesznek, ahogy öregszenek. Ugyanis, amint arra korábbi eredmények is rámutatnak, a boldogság nem csak az egészségen és a valós helyzeten múlik, sokkal inkább hozzáállás dolga. A 60 és 98 év közötti amerikai polgárok a rák, a szívbetegség, a cukorbaj, a mentális zavarok és egy sor más egészségügyi probléma dacára meghökkentően boldogok. A mostani felmérés szerint az igazi bajok valójában 80 fölött kezdődnek. A 85 éves és annál idősebb megkérdezettek már 41%-a panaszkodott memóriazavarra és 30%-uk vallotta, gyakorta szomorú vagy egyenesen depressziós. De az egész valahogy mégsem olyan rémes, mint ahogy a fiatalok gondolják. A 85 fölöttieknek csupán 1%-a vélte úgy, hogy az öregség rosszabb, mint amire ifján számított.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Létezhet-e igaz barátság férfi és nő között? Van, aki esküszik rá, hogy igen, míg mások azt állítják, az egyik fél mindig többet akar. Lány a legjobb barátom. Megcsókolhatom-e? Érdemes-e kockára tennem ezt az értékes kapcsolatot, gondolja a fiú. Bármikor felhívhatom, ha valami bánt, vagy csak csevegni szeretnék. Azt hittem, a mi barátságunk örökké tart majd. És erre mi történik? Azt hiszem, beleszerettem ebbe a fiúba, tűnődik a lány. Bizonyára mindannyiunkkal megesett már ilyen, vagy ehhez hasonló történet, amikor előbb-utóbb mérlegelnünk kellett, hogy a józan eszünk győze, avagy a mindent elsöprő érzelmek. Ennek ellenére többen állítják, hogy létezhet barátság két külön nemű ember között is. Russ Edith, a Blick szexológusa is megerősítette ezt a feltevést, szerinte egy régi iskolatársi, szomszédi vagy a későbbiekben munkatársi viszonyból is kialakulhat vegy tiszta barátság, amelynek alapja nem a kölcsönös vonzalom, hanem sokkal inkább a közös érdeklődési kör. Lehet ez például a sport, valamilyen közös hobbi vagy a zene, de még sorolhatnánk, lényeg az azonos hullámhossz. A bűvös vonal meghúzható. Ha észrevesszük, hogy barátunk más szemmel néz ránk, mint korábban, netán egyértelmű utalást tesz arra, hogy többre vágyik a beszélgetésnél, akkor az addig ártatlannak hit viszony könnyen átfordulhat erotikus töltetű kapcsolatba. Természetesen más jellegű két különböző nemhez tartozó ember barátsága, mintha azonos neműekről beszélnénk, mert óhatatlanul mindig jelen van egy kis flört, néhány kedves bók vagy szemkontaktus. A feldobott labdát azonban, jó, ha ezt nem feledjük, nem ildomos leütni. Tanácsolta a szakember, majd hozzátette, hogy a nők ebből a szempontból veszélyesebbek, mert hajlamosabbak a birtoklásra még akkor is, ha a barátjuk nem is az esetük, mint férfi. Előállhat olyan helyzet, hogy egy kellemes, borozgatós társasági estén egymásba gabajodik két jó barát, és az ágyban fekve éri őket a reggel. A pillanatnyi szexuális kábulatból felébredve azonban bátran jelentsük ki a másiknak, ha valóban így érezzük, bár szeretőnek is tökéletes lennél, a barátságod mégis többet ér számomra, úgyhogy arra kérlek, ne legyen folytatása a kalannak. Ha azonban ő az igazi, akkor az előbb-utóbb úgy is kiderül. Lehet-e barát az ex kedvesből? Bár sok pár úgy véli, a szakítás után attól még maradhatnak jóban, hogy elmúlt a szerelem, a nosztalgikus érzések, az együtt átélt kellemes élmények azonban újra közelebb hozhatják egymáshoz a feleket, főleg az idő múlásával, amikor már kevésbé emlékeznek az egykori vitákra, ellentétekre, és akár ingoványos talajra is tévedhetnek, amelyre akkor a legnagyobb esély, ha mindketten egyedülállóak. Megörökölhetem a haverom volt barátnőjét. Gyakran előfordul, hogy a korábban együtt bulizni járó párok szétrobbannak, és új felosztás alakul ki a baráti körben, így az sem kizárt, hogy éppen az azonos nemű barátunk ex-kedvesére vetnénk ki a hálónkat, aki már elméletileg nem tabu. A közös társaság az egykor szeretett személy jelenléte azonban rivalizálásra adhat okot, amely megmérgezheti az ígéretesnek indult párkapcsolatot, figyelmeztet dr. Russ Edith. És hogy ki az igaz barát? Aki nem csupán a bajban áll mellettünk, de a sikereinknek is épp úgy képes örülni. Akár férfi, akár nő az illető.
2: Hobbi Rádió!

0: Ez a Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor. Az igazi pasis műsor.
1: Már nem csak boltokban, bevásárlóközpontokban, szállodákban, vendéglátóhelyeken, hanem egyre több munkahelyen, de a bankokban, a benzinkutak shopjaiban, előadó termekben, az intercity vonatokon, autókban, intenzív osztályokon, távolsági és kiránduló buszokon és egyre több otthonban is megtalálható a légkondicionáló. Vannak, akik önfeledten hűsölnek a klimatizált térben, ám mind többen szenvednek a kinti hőmérsékletnél, olykor akár 10-15 Celsius fokkal is hűvösebb térben. Egyre többen hozzák összefüggésbe testi bajaikat, a szemszárazságot, kötőhártyagyulladást, nyálkahártya irritációt, fejfájást, ízületi panaszokat, allergiás, illetve influenza-szerű tüneteket a léghűtéssel. A legkomolyabb, de viszonylag ritka kór, amelyért a légkondicionáló berendezéseket teszik felelőssé, az úgynevezett légionárius betegség, amely influenzára hasonlító tünetekkel kezdődik, majd légzési nehézségekhez, tüdőgyulladáshoz vezet. A jól beállított, évente karbantartott, megfelelően elhelyezett, nem túl alacsony hőmérsékletre kapcsolt klímaberendezés tehermentesítheti a szervezetet, segíthet a hőség okozta rosszulétek megelőzésében. A különféle kórokozók keringése elkerülhető, ha a légkondicionált helyiséget óránként átszellőztetik, még akkor is, ha kintről szinte dől be a forróság. A levegőcsere azért is fontos, mert hiányában a klímaberendezés a már többször felhasznált levegőt cirkuláltatja, így különböző gombák és baktériumok juthatnak a levegőbe, majd onnan a szervezetünkbe, az általában nem megfelelően karbantartott készülékből. Ne hűtse túl a levegőt, mert megterheli a szervezetet, ha 20-22 fokos helyiségből megy ki a 36-38 fokos hőségbe. Légkondicionált térben soha ne üljön a hideg levegőáram útjában, mert a berendezés hideg lehellete miatt megfázásos, influenzára, allergiára, reumatikus betegségre utaló tünetek jelentkezhetnek. A klímaberendezéseket legalább a nyári idő beköszönte előtt ellenőriztetni kell. Fontos a szűrők állapotának felmérése, illetve ennek ismeretében a cseréje is. A jó szűrő a levegőt is frissebbé teheti, mert kivédi a penészgombák és egyéb kórokozók levegőbe kerülését. A műszaki felülvizsgálat, a karbantartás, a készülék fertőtlenítése nem csak a betegségekkel szemben jelenthet védelmet, hanem a villanyszámlájuk mérséklésében is szerepet játszhat, mivel egy jól működő elektromos készülék kevesebb áramot fogyaszt. Ha általában is érzékeny a húzatra a klimatizált autóbuszos, repülős és vonatutazásokkor, mindig legyen a kézipoggyászában egy könnyű sál vagy stóla, amellyel bekötheti a nyakát, a fejét, vagyis ami helyi védelmet jelenthet a léghűtéssel szemben. Ha nincs klímaberendezése, a nagy meleg ellen más módszerekkel is védekezhet, reggel csukja be az ablakot, sötétítse el a szobákat, rolettával, redőnnyel vagy sötétítő függönnyel, este és éjszaka pedig szellőztesse át a lakást. Ha ventilátort használ a kánikulában, szintén alapszabály, hogy ne tartózkodjon a közvetlen közelében. A plafonra szerelhető mennyezetventilátorok nagyobb teret, míg az álló, kisebb teljesítményűek csak bizonyos terület légterét képesek lehűteni.
0: Ez a Teremtés koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott mai magazinműsorunk, ha tetszett önöknek, keressék a jövő héten is. Bot György műsorát, a Teremtés koronáját hallották. A viszont hallásra!

0: teremtés koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Műsorajánló.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a hőkertés táncra fel.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
5: Vonatok is megsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok felett hőhullám során a Flirt motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túlmelegedéséhez vezetett. A járművekbe épített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek, bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a levegőalkák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éves indulásra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogvatartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották. Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként déli és légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
4: Hobby Rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanem esküszöm.
8: Hobby Rádió, a hangadó.
4: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
9: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
10: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
11: Reklámot hallottak.
12: Hobbirádió.hu.
11: A rádiót.
13: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A mikrofonnál.
14: Nosztalgiával teli nagyon szép napot és következő órát kívánok mindenkinek. Készüljenek, hiszen a következő 60 percben utazunk vissza az elmúlt évtizedbe, és pörgetjük a 90-es évek legnagyobb slágereit. Köszöntök mindenkit, ez itt újra a Nekem 90. Én Szommer Gábor vagyok, ma is magammal hoztam 12 felejthetetlen dalt, amire garantáltan fantasztikusan jól fogjuk érezni magunkat. Szóval én a mondó vagyok, hogy vágjunk is bele. Méghozzá nem sokára jön majd egy színész, rapper, énekes, aki mindhárom mesterségét, hát nagyon is jól űzi. 1998-ban pedig készült egy olyan dal, amire mind a mai napig hatalmasakat lehet bulizni, ez pedig nem más, mint Will Smith és a Miami, de előtte egy 96-os klasszikus, a C-Block féle So Strung Out, már is itt a mai Nekem 90-ben.

0: Heat is on. Hobby Rádió.
1: Nagyon örülök, hogy ma is az igazi nosztalgia órát választották, hiszen most is a Nekem 90-et halljam olyan felvételekkel, amelyek nagyon-nagyon jól sikerültek az elmúlt évtizedben, és bizony a mai napig is imádjuk hallgatni őket, főleg, hogyha jó keletre derítik az embert, annak nagyon-nagyon lehet örülni. Szerintem a Clock-féle Oh What a Night 1996-ból egy tipikus olyan dal, amit hogyha meghallgatunk, egyáltalán nem lehet tőle rossz kedvünk, aztán pedig, hogyha a jó kedv már megalapozódott, akkor el lehet menni egy fantasztikus buliba, ahol, hogyha felcsendül az a bizonyos bomba, hát akkor garantált lesz a parti sikerem. 1995-ből Kenny Dope és a The Bucketheads közöse, a The Bump nem sokára, itt a mai múlt idézés.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Nem mondtam az elején, de természetesen a mai nekem 90-ből sem hiányozhat az akkor és most. Tudják, amikor egy régi és egy új dalt hallgatunk meg, akár, sőt, kötelezően ugyanattól az előadótól. De néha előfordulhat olyan eset is, mint például a mai, amikor ráadásul a dal is teljesen ugyanaz, szóval egy régi és egy új köntösben szólal meg. A mai napon például a Wakefield féle Saturday Night. Hát kérem szépen, az eredeti bizony még 1994-ben született meg, akkoriban vált hatalmas diszkóslágerrén. Szóval 1994 kiinduló pontunk ekkorra datálható a Wakefield féle Saturday Night, aztán pedig hát sok-sok feldolgozás született, a legutóbbi például 2009-ben, szóval 15 év elteltével hallgatjuk ugyanezt a dalt, a Wakefield féle Saturday Night-ot 2009-es köntösbe újraöltöztetve, itt a mai nekem 90, Wakefield akkor is mostjában.

Már is folytatódik az igazi múltidézés, a feledhetetlen 90-es évekbeli klasszikusokat idézzük, hiszen ez itt még mindig a Nekem 90, már is megérkeztünk a magyar gyöngyszemeinkhez, és valljuk be, azért a 90-es évek nem feltétlen mindig a szintipop és ugrabbungrándozós és nem feltétlen a saját hangjukon éneklős emberkékről szólt, hiszen akár mondjuk a 90-es évek végén a Vénusz, hát az bizony eléggé nagy mérföld követett le a magyar zenében, főleg akkor még amikor Varga Zsuzsa volt a Vénusz énekesnője, azóta Varga Zsuzsa szólóban építgeti karrierjét, sikert sikerekre halmozva, viszont 1999-ben szerintem a zenekar elkövette mindmáig legnagyobb és legsikeresebb slágerét, méghozzá a Vénusz féle Régi nyár jön. 1999-ből tehát, aztán ugyanebből az évből egy szintipop csapat, igaz, ők már ketté váltak, Inti és Ákos útjai azóta külön-külön utakon futnak, de mégis mind a ketten maradtak a zenei életben, viszont 99-ben egy Lakatlan szigetről daloltak nekünk, akkor még a TNT formációja mögött, ez is nem sokára a Vénusz után, itt a mai Nekem 90-ben.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Magyar kedvencek után pedig újra a nemzetközi élvonalhoz visszajött a Nekem 90-ben, és folytatjuk azon dolog tanulózását, amelyek az elmúlt évtized valamely évében jelentek meg, és bizony ütöttek hatalmasat, és azóta is. Nagyon-nagyon szeretjük őket, sőt, valakik egyenesen rajonganak ezekért a dalokért. 11 évvel korábbi dalt hallgatunk meg, ami viszont cseppet sem veszített aktualitásából, és még mind a mai napig szeretjük a Savage Garden-t, To the Moon and Back, hogy milyen ez az utazása a Holdra, aztán pedig vissza. Egy 1998-as dal tanúskodik erről, aztán pedig 1995-é lesz majd a főszerep, és a Sparks féle When Do I Get To Sing My Way nem sokára ez is felcsendül felejthetetlen dalaink sorából, itt a Nekem 90-ben.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Hölgyek és urak, egy rossz hír, végéhez érkeztünk a mai multidézésnek, viszont jó hír, hogy egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben bízom benne, hogy újra találkozunk. Én azt garantálom, hogy biztos, hogy itt leszek, és magammal hozok újabb 12 felejthetetlen dalt a 90-es évek legjobbjai közül. A végére két fantasztikus összeállítást tartogattam, méghozzá a Free Drivers on a Vinyl formációját, akik a Grease című dalt gondolták újra, még éppen az ezred fordulón 2000-ben, úgyhogy ez a dal még éppen hogy bele fér a mai kínálatba. Illetve egy 1995-ös Ice MC megamixet fogunk a zárásban meghallgatni, ami bizony összefoglalja az Ice MC legsikeresebb dalait. Én ezekkel köszönöm meg az elmúlt egy óra igen megtisztelő figyelmét. Örülök, hogy velem töltötték ezt az egy órát. Jövő héten találkozunk. Sommer Gábort és a Nekem 90-et hallották. Legyen szép a további napjuk. Viszont hallásra!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
2: Vonatok is megsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a flört motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti hőhullám során a flört motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túlmelegedéséhez vezetett. A járművekbe épített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek, bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a lebegőalkák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencéjében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éles indulásra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogvatartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották. Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad, az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
4: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Kezdjük esti hírösszefoglaló műsorunkat. Ma július 31-e péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánk területén 38 fok van. Oszkár nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1927. 9. Gergely pápa azért mentette föl Róbert esztergomi érseket a kereszt fogadalmától, hogy Moldvába utazhasson a besenyők megtérítése véget. 1881. Megnyílik Budapesten a Városligeti Artézi kút és fürdő. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
3: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
3: Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 31-én az Oscar nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az angol-skandináv-germán eredetű férfi név az Ansgar névből ered, jelentésebb isteni dárda vagy szarvaskedvelő. Ünnepelnek még az Oscarok február 3-án, március 3-án és december 1-én is. Becézése Oscarka, Oszi és Oszika, jeles viselői Jászi Oscar újságíró, politikus, Gáti Oscar színész, valamint ön, kedves Oscar. Ezen a napon köszöntjük még Adeodáta, Batu, Dea, Fábius, Fabricius, Germán, Héla, Helén, Helena, Hella, Ignác, Ignácia, Ilona és Léna nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 31-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1556. július 31-e Loyola Ignác a spanyol katolikus szent ünnepe. A jezsuita rend alapítója halálának emlékére. Loyola, aki spanyol katonatisztként súlyos sebet kapott, szentföldi zarándoklata után Párizsba ment teológiai tanulmányokat folytatni. 6 diáktársával alapította meg a Jézus Társaságát, amely szegénységi és szüzességi fogadalmat hirdetett, valamint feltétlen engedelmességet a pápával szemben. Rövid időn belül a jezsuiták fontos szerepet kaptak a politikai és kulturális életben, az ellenreformáció harcosaivá váltak Európában. 1540. szeptember 27-én harmadik Pál pápa engedélyezte a jezsuita rend működését. Folytassuk a 19. század közepével. 1849. július 31-ére valószínűsítik, hogy ezen a napon halt meg Petőfi Sándor, költő. Maradunk még a 19. században. 1875. július 31-én 66 éves korában meghalt Andrew Johnson, aki az Amerikai Egyesült Államok 17. elnöke volt. Folytassuk 1886-tal, július 31-én, Bayreuthban a Wagner ünnepi játékok alatt meghalt Liszt Ferenc zeneszerző. Ugorjunk a 20. század elejére, 1913. július 31-én Selmecbányán megszületett Kosári Damokos, történelemtudós. Maradunk továbbra is a 20. században, 1944. július 31-én megszületett Geraldine Chaplin, angol származású amerikai színésznő, Charlie Chaplin lánya. 1952 óta filmezik, 1963-ban mutatkozott be táncosnőként Párizsban, a Hamupipőkében. 1967-ben fellépett a Broadway-n a Kis Rókák című drámában. Leghíresebb filmjei a Zsivágó doktor, a Nagy vakáció és a Három testőr. Folytassuk 1964-el, július 31-én a Ranger 7 amerikai űrszonda leszállt a Holdra, és onnan képeket sugárzott. És végül, de nem utolsó sorban, 1971. július 31-én meghalt Devecseri Gábor, költő, író, műfordító. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
0: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a Prédikátorok könyve 3. részéből.
1: De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik és jól él fáradtságos munkájából. Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad, nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: 2026. július 31-e, péntek. Honnan van ennek a bölcsessége és csodatévő ereje? Evangélium Szent Máté könyvéből, 13. fejezet 54-től az 58. versig. Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla. Honnan van ennek a bölcsessége és csodatévő ereje? Hát nem az Ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nem de Jakab, József, Simon és Júdás az unoka fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az unokanővérei is? Honnét vette hát mindezt? És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt, sehol sem becsüli kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában. Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát. Elmélkedés. Jézus hazatér Názáretbe, ahol nevelkedett, ott, ahol ismerik őt gyermekkora óta, ahol látták felnőni, dolgozni, élni. A názáretiek nem hisznek benne. Bár csodálják szavait, bölcsességét, mégis elutasítják. Ez a jelenet fájdalmas és tanulságos. Jézus nem ellenségei utasítják el, hanem sajátjai. Azok, akiknek a legnagyobb lehetőségük lett volna a hitre, végül a legkeményebben zárkóznak el. Miért? Mert már besorolták őt a helyi ácsfiú szerepébe. És amikor Isten ereje felülírná ezt a képet, az ismerős ismeretlenné válik. A megszokás, a rutin, ami már minden tudunk róla szemlélete az egyik legnagyobb akadálya a hitnek. Nem csak egykor, a bibliai időkben, hanem napjainkban is. A hit nem mindig akkor gyengül meg, amikor üldözik, hanem amikor túlságosan ismerni vélik Istent. Amikor nincs már nyitottság az újra. A názáretiek nem Jézus tanítását vitatták, hanem az volt a problémájuk, hogy nem illett bele a róla alkotott képbe, megszokott elképzeléseikbe. Az evangélium minket is önvizsgálatra hív. Vajon nem gondolom-e azt, hogy már túlságosan is ismerem Istent? Engedem-e, hogy új formában, másként, akár meglepő módon szólítson meg? Vagy már csak azt várom tőle, amit előre elterveztem? Vajon nem zártam-e be őt a saját elvárásaim és korlátaim közé? Jézus jelenléte mindig túlmutat a megszokott kereteken. Ha nyitott vagyok, akkor nem csak hallgatni fogom őt, hanem engedem azt is, hogy átformáljon. Uram Jézus Krisztus, te ott sem fordultál el az emberektől, ahol elutasítottak, hanem szelíden tovább mentél. Taníts meg engem is felismerni téged a mindennapi valóságban. Ne engedd, hogy megszokjalak annyira, hogy már ne is ismerjem fel hangodat. Őrizd meg szívemet nyitottnak, és add, hogy ne akadjak el a régi elképzeléseknél, hanem merjem befogadni azt az újat, amit ma akarsz mondani nekem. Tölts el bizalommal, hogy minden nap újrakezdés legyen az életem veled. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a szív életünk alatt körülbelül 30 milliárdszor húzódik össze, és percenként 60-90-et dobban? A szív egy összehúzódása körülbelül 70 milliliter vért pumpál az artériákba, ahol hullámszerűen halad tovább. Illetve a bőr vastagsága a test nagy részén 2 mm, a szemhéjon 0,5 mm, a talpon 6 mm is lehet. Az életünk során a bőrünkről lehánlott sejtek mennyisége körülbelül 20 kg. Bőrünk felülete körülbelül 18 000 négyzetcentiméter, felületén 50 millió érzősejt található.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Jelenleg a fővárosban 38 fok van. Holnap szombatra igazi nyári idő ígérkezik. A hőmérséklet melegszik, a csúcsértékek elérhetik a 40 fokot, míg a minimum hőmérséklet 29 fok körül alakul. Egész nap zavartalan lesz a napsütés, az égbolt tiszta marad. Az UV-index viszont elég magas, 7-es értéket mutat, tehát érdemes védekezni a nap ellen. A szél felfrissül, a legnagyobb széllökések elérhetik a 33 km/h.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Letartóztattak egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajorországból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztató újkon kiemelte, Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partner a német tartományok közül. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatóak, erős alapokra építenek. A kapcsolatépítés egyetértésben a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik, jelentette ki a magyar miniszterelnök. A gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, autómosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írt a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízközmű társaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt vízmennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese, a szolgálat és a Porsche Hungária által közösen szervezett véradáson a cég közleménye szerint. Az MD-hez eljuttatott tájékoztató szerint Nagy Sándor arról beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A véradás hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások. Letartóztatott a szekszárdi járásbíróság egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora fesztiválra, tájékoztatta a Tolna vármegyei főügyészség az MT-t. Múlt vasárnap este Tolna vármegyében intézkedtek a 27 éves férfival szemben, amikor az Ozora fesztiválra tartott egy német honosságú bérelt személygépkocsival. A járművet átvizsgálták, ennek során jelentős mennyiségű kábítószert, többségében úgynevezett parti drogot találtak, amelyet a férfi a rendezvényen akart értékesíteni. A közleményben. Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!
6: Üdvözöllek az IT Szemle NV Access összefoglalójában. Ha valaha vártad már, hogy a kedvenc képernyőolvasód új funkciókkal bővüljön, ez a hét neked szól, hiszen megérkezett az NVDA következő nagy verziójának egy újabb tesztváltozata, benne egy vadonatúj, beépített nagyítóval a gyengénlátók számára. az NV Access, az NVIDIA nevű, ingyenes és nyílt forráskódú képernyőolvasó ausztrál fejlesztő csapata kiadta a program 2026-2-es sorozatának immár 9. próbaváltozatát. Az NVIDIA avak és gyengénlátó felhasználók egyik legelterjedtebb Windows-os képernyőolvasója, amely szintetizált beszéddel és braille kijelző támogatással teszi elérhetővé a számítógép tartalmát, a fejlesztése pedig nyitott, bárki hozzájárulhat hozzá. Ha telepíted ezt a próbaváltozatot, a programod automatikusan átáll a béta frissítési csatornára, vagyis onnantól a legfrissebb, még tesztelés alatti változatokról kapsz majd értesítést egészen a végleges kiadásig. Aki a megszokott, stabil verziónál szeretne maradni, annak érdemes megvárnia a hivatalos megjelenést. És most jöjjön a legizgalmasabb újdonság, az NVIDIA első saját, beépített nagyítója. Ez azoknak segít, akik nem vakok, hanem gyengénlátók, és eddig külön programra vagy a Windows saját nagyítójára szorultak. Az új eszköz nagyítást és színszűrést is kínál, egyelőre csak teljes képernyős módban, a részleges, dokkolt elrendezés támogatása később érkezik. A tesztidőszak alatt sokat csiszoltak rajta, jobban működik magasabb képernyő felbontás mellett, nem zavarja meg többé a szótárbeállítások megnyitását, és nem ütközik össze a képernyő elsötétítését szolgáló funkcióval sem. Maradjunk még az érintős kezelésnél, mert itt is sok újdonság érkezett. Ha érintőképernyős eszközön, például táblagépen használod az NVIDIA-t, mostantól csippentő mozdulatokkal is nagyíthatsz, a böngészésben pedig pöccintéssel ugorhatsz linkek, címsorok és űlapmezők között, ami sokkal természetesebbé teszi a webes tartalma böngészését. Excelben pedig a nagyító és a kiemelő automatikusan követi, éppen melyik cellán áll a fókuszod. A beszéd és a braille kijelzők használói is kaptak újdonságokat. Mostantól saját, egyéni beszédszótárt is használhatsz, amit akár egy kiegészítő program is biztosíthat, így pontosabban beállíthatod, hogyan ejtsen ki a gép bizonyos szavakat. Új parancs került be arra is, hogy az utoljára elhangzott szöveget könnyen megismételtest, sőt böngészhető formában is megjelenítheted braille kijelzőt használóknak jó híj, hogy bekapcsolható az automatikus görgetés, a dotpad nevű eszközök pedig több gombos kombinációt is támogatnak már, a braille fordítás pedig olasz és észnyelven is pontosabbá vált. Egy apró, de megnyugtató változás, ha véletlenül visszaállítod az NVIDIA gyári beállításokra, most már egyetlen lépéssel visszavonhatod ezt, és visszakapod korábbi, testre szabott beállításaidat. Javult a Word dokumentumokban a mondatok közti navigáció a szöveg elején és végén, és az is, hogy frissítés után az NVIDIA helyesen kéri az újraindítást, lehetőséget adva előbb a folyamatban lévő munkád elmentésére. Összességében ez a kiadás egyszerre hoz újdonságot a gyengénlátóknak a beépített nagyítóval, jelentősen kibővíti az érintős kezelést, és sok apró, de a mindennapokban jól érezhető pontosítást hoz a beszéd és braille kimenetben is. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.

0: barát!
1: Üdvözöllek az IT Szemle Dobletap összefoglalójában. Ez egy kétrészes heti válogatás első fele, úgyhogy ha most nem fér bele minden, a folytatás a következő részben jön. Már most elárulom, a mai anyagban egy izraeli testvérpár olyan mesterséges intelligenciás asszisztenst épített, amellyel egy vak felhasználó egyszerűen beszélve irányíthatja a számítógépét, erről mindenképp érdemes hallanod. Kezdjük ott, ahol sokaknak azonnal fontos lehet, a Samsung londoni bemutatóján két új hajtogatós telefon jelent meg. A Galaxy Z Fold 8 Ultra a munkára optimalizált csúcsmodell nagy kijelzővel, a sima Fold 8 viszont könnyebb és szélesebb képarányú, ami gyengéllátóknak kényelmesebb olvasási felületet adhat. Bemutatták az új okosórákat is, ezeken a képernyőolvasós élmény sok szempontból jobb, mint már gyártóknál, bár az animációk lassítják a navigációt, egy egyszerű kikapcsoló gomb sokat segítene. A legizgalmasabb azonban egy még névtelen okosszemüveg, amelyet a Samsung a Google-lel közösen fejleszt, nincs kijelzője, csak kamera, hang és mesterséges intelligencia, ez pont az az irány, ami vakoknak és gyengénlátóknak valódi hasznot hozhat, bár egyelőre se ár, se pontos dátum nincs hozzá. Maradjunk a mesterséges intelligenciánál, mert egy másik fejlesztés még közvetlenebbül érinti a hallgatóinkat. Az Athena AD nevű webes alkalmazás videókhoz készít hangleírást, vagyis elmagyarázza, mi történik a képen, amit eddig csak drága, kézzel készített narrációval lehetett megoldani. A rendszer a Google mesterséges intelligenciájával valóban elemzi a képet, nem csak a meglévő feliratból dolgozik, és a cél, hogy vak és gyengénlátó felhasználóknak végül ingyenes legyen. Egy másik adásban a hallgatói levelek nyomán szóba került, milyen kamerát érdemes választani videóhívásokhoz. Az Insta 360 Link nevű eszköz mesterséges intelligenciával automatikusan követi az arcodat, így nem kell aggódnod, hogy középen vagy-e a képen. Szó volt arról is, hogy egyes hangos könyvszolgáltatások máig nem érhetők el bizonyos lejátszókon, ez nem technikai, hanem szervezeti probléma, amit előbb-utóbb orvosolni kellene. Nézzünk egy komolyabb ügyet is, Ontario tartomány 20 éve ígérte, hogy teljesen akadálymentessé válik, a határidő tavaly lejárt, a cél mégsem teljesült. David Leposki érdekvédő szerint ez nem pénz, hanem politikai akarat kérdése, és most saját podcastot indított, amelyben megtanítja bárkinek, hogyan lehet egy-egy akadály ellen fellépni, akár egy videó megosztásával, akár egy politikussal való találkozó kiharcolásával. És végül a testvérpár, akikkel indítottunk, Amen és majd Darvis Darwin éven olyan Windows kiegészítőt fejlesztettek, amely a képernyőolvasó mellett fut, és egyetlen billentyű lenyomásával, egyszerű, hétköznapi mondatokkal veszi át a vezérlést, legyen szó levélírásról vagy egy film hangleírásának megkereséséről. A cél, hogy egyszer talán már ne is legyen szükség hagyományos kezelőfelületre, csak beszélni kelljen a géppel. Ennyi fért bele a mai részbe, a folytatásban jövünk a többi hírrel. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Folytatjuk a Dogletap összefoglalóját. Az elmúlt hét másik két témája is bőven ad gondolkodnivalót. Az egyik egy megrázóan őszinte hallgatói levélből bontakozik ki arról, hogyan bánik velünk a kórházi rendszer, a másik pedig egy indiai fejlesztésű eszközről szól, amely tanár nélkül tanítja meg a gyerekeket Braille-t olvasni. Az egyik legutóbbi adás teljesen a hallgatói levelekre épült, és az egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy sokat árul a társadalom hozzáállásáról, ahogyan a kórházi személyzet a látássérült betegekkel bánik. Ez azért lehet fontos, mert bárkivel megtörténhet, hogy kórházba kerül, és jó előre tudni, milyen jogaink vannak ilyenkor. Egy hallgató mesélte el, hogy hasnálmiri gyulladással feküdt be, és a személyzet automatikusan bekapcsolta rajta az esésveszélyriasztást, csak azért, mert vak. Amikor éjjel fel akart kelni a mosóba, az egész rendszer megszólalt, a nővér pedig kioktatta. A beteg végül az osztályvezetővel beszélt, és elmagyarázta neki, hogy a vakság nem betegség, és ha az adott állapota nem korlátozza a járásban, nem szabadna másképp kezelni, mint bárki mást. Az intézkedést végül visszavonták, és külön szobába helyezték át. A műsorvezetők, Steven Schott és Hohn Prece hosszan beszélgettek arról, hogy ez a fajta, jó szándékú, de téves feltételezés, hogy a fogyatékkal élő ember eleve tehetetlen, nagyon gyakori, és a valódi megoldás nem a magyarázkodás, hanem az, ha egyszerűen több fogyatékossággal élő ember van jelen a mindennapi életben, munkahelyeken, filmekben, sorozatokban. Ehhez kapcsolódott egy másik, könnyedebb történet is egy protézis szemről, amely vacsora közben kiesett a tulajdonosa arcából, egyenesen a tányérjára. A műsorvezetők szerint ez jól mutatja, hogy a gyerekek kíváncsisága a legtermészetesebb módja annak, hogy megismerjék a fogyatékosságot, csak hagyni kellene, hogy kérdezzenek. Szó esett még arról is, hogy egyre több hallgató számol be sikerélményről az okos szemüveges navigációval, bár a technológia még gyerekcipőben jár. Van, akinél az applikáció összekeveri a jobbra és balra irányt, de összességében így is nagy segítség a tájékozódásban. Maradjunk még a technológiánál, de váltsunk kontinenst. Indiában egy Annie nevű eszköz azt ígéri, hogy vak gyerekek tanár nélkül is megtanulhatnak Braille-t írni és olvasni. Ez azért lehet fontos, mert világszerte, így sok szegényebb régióban is óriási a hiány szakképzett Braille tanárból, és emiatt rengeteg vak gyerek csak bemagolja a betűk kódjait anélkül, hogy valójában tudna olvasni. A bangalorei Tinkerbell lapsfejlesztése egy hangvezérelt, játékos oktatóeszköz, amely önállóan végigvezeti a gyereket a leckéken, így egyetlen tanár akár 20-30 gyereket is felügyelhet egyszerre. A cég mérései szerint az Annievel tanuló gyerekek 2-3 évvel gyorsabban jutnak el ugyanarra a tudásszintre, mint hagyományos oktatással. Az eszköz már eljutott az Egyesült Államokba is, ahol POI néven fut, és a fejlesztők egy új, jóval olcsóbb, frissíthető Braille kijelzőn is dolgoznak. A társalapító szerint a leggyakrabban feltett kérdés, hogy szükség van-e egyáltalán Braille-re, ha léteznek hangalapú technológiák, valójában méltánytalan felvetés. Egy látó gyereknél sem kérdőjelezi meg senki az olvasás fontosságát, csak mert létezik hangos könyv. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
1: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Üdvözöllek az IT Szemle Accession összefoglalójában. Szó lesz Braille kijelző kedvezményről, egy okosabb Siriről, önvezető autókról és a szakmai tapasztalat elismeréséről. Az American Printing House az amerikai vakszövetség tagjainak 2600 dolláros kedvezményt ad a Monarch Braille és tapintható grafikai kijelzőre, így ára 12900 dollárra csökken. Az akció december 31-ig tart, tagonként egyszer vehető igénybe. A korábban bemutatott Braille Note Evolve kapcsán hallgatók felhívták a figyelmet, hogy egy külön képernyőolvasó program is jelentős pluszköltség lehet, bár van ingyenes alternatíva is. Egy biokémiát tanult hallgató szerint a régebbi jegyzettömbök jobban kezelték a matematikai képleteket, mint a mai modellek, ahol egyenletek is eltűnhetnek felolvasáskor, a gyártóknak ezt komolyan kellene venniük. Egy megrendítő levél szerint a gyerekkori közlekedés oktatás adja meg azt az önbizalmat, amivel felnőttként idegen városban is el lehet igazodni, semmilyen navigációs app nem pótolja az alapkészségeket, csak kiegészítheti. Az IPONE tesztelés alatt álló szoftvere vegyes tapasztalatot hozott, a képernyőolvasó akadozik, a kezdő képernyőre lépés pedig évek óta kényelmetlen a bemondás sorrendje miatt. Ezzel szemben lelkesedés övezi az új Sirit, amely emlékszik korábbi beszélgetésekre, és önállóan is elvégez apró feladatokat, például névjegy létrehozását bediktált adatokból. Az önvezető vajmautók tapasztalatai is vegyesek, jó, hogy bemondja a kanyarokat és megállás okát, de érkezéskor nem segít tájékozódni, kiszálláskor pedig nincs figyelmeztetés a forgalomba lépésről, ezt a gyártónak mielőbb orvosolnia kellene. Javaslat érkezett, hogy a hangleírás legyen leválasztható a film hangjáról, saját fülhallgatón hallgatható, erre már vannak ingyenes, mikrofonos szinkronizáló alkalmazások. Vita bontakozott ki arról is, hogy a hivatalos képesítések felé tolódó elvárás háttérbe szorítja a tanúsítvány nélküli, de évtizedes tapasztalattal rendelkező segítőket. Többen olyan mentor és gyakornoki programokat sürgettek, amelyek a valódi tudást is elismerik. Gyors hírek, a sonnyakba akasztható hangszórója olcsóbb lett, jó térbeli útmutatáshoz, míg mindennapokra sokan a csontvezetéses fülhallgatót kedvelik. A sonosabb akadálymentesítése sokat javult, de nem tökéletes. Egy ARI alapú alkalmazás fényképes korellenőrzése nehézséget okoz vakoknak, ilyenkor érdemes emberi ügyfélszolgálatot keresni. A Kindle Windows-abból hiányzik a szavankénti navigáció. Egy digitális hangfelvevő kikapcsolásához a gombot néhány másodpercig kell nyomva tartani, amíg hangjelzés nem erősíti meg. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobby Rádió.

0: Üdvözöllek az IT Szemle Applevis összefoglalójában. A hét legjobb híre, hogy az Applevacot használó VoiceOver felhasználók egy régóta bosszantó hibától szabadulnak meg, amiről mindjárt részletesen mesélek. Az Apple ezen a héten kiadta rendszereinek legújabb, apró, 2.-6. verziószámú frissítését, ami az iPhone-okra, iPad-ekre, Mac-gépekre, Applevacokra és Apple TV-kre egyaránt megérkezett. Először is nézzük, miért fontos ez neked, ha VoiceOver-t, vagyis az Apple beépített képernyőolvasóját, a VoiceOver-t használod az órában. Eddig előfordult, hogy amikor felébresztetted a csuklódon lévő Applevacot, a VoiceOver tévesen nem a pontos időt mondta be, hanem az első komplikációt, tehát valamelyik kijelzőn megjelenő kis alkalmazás adatot, mondjuk az időjárást vagy a lépésszámlálót. Ez a mostani frissítéssel megszűnik, felébresztéskor a VoiceOver most már ismét helyesen azonnal a pontos időt mondja be. Apró változásnak tűnhet, de aki naponta sokszor néz rá az órájára hallás után, annak ez tényleg számít. Ami a többi platformot illeti, az iPhone-okra és iPad-ekre érkező frissítés, valamint a Mac gépek Tahoe nevű rendszerének frissítése elsősorban biztonsági javításokat és háttérben futó hibajavításokat hoz, VoiceOver vagy más kisegítő funkció szempontjából érdemi változást a szerkesztők nem találtak bennük. Ezekben a frissítésekben emellett az Apple finomhangolta a rendszeren belüli keresés, vagyis a Spotik működését is, ami inkább a következő nagyobb, őszi rendszer frissítést készíti elő, mint hogy azonnal érezhető változást hozna. Az Apple TV-re szánt frissítésről egyelőre kevesebb információ áll rendelkezésre, a szerkesztők ezt még nem tudták kipróbálni, így kisegítő lehetőségek szempontjából egyelőre nem tudni, hozott-e bármilyen változást. Ha frissítenéd a készülékedet, ezt a megszokott módon, a beállítások menüben található szoftver frissítés funkción keresztül teheted meg, telefonon, táblagépen és órán egyaránt, Mac gépen pedig a rendszerbeállítások általános menüjében találod ugyanezt. Az órát érdemes előtte feltölteni legalább félig, mert alacsonyabb töltöttség mellett a frissítés nem indul el. Fontos, hogy frissítés előtt mindig érdemes biztonsági másolatot készíteni a készülékedről, hát ha valami félre sikerülne. Összességében tehát nem egy nagy, látványos frissítésről van szó, inkább egy csendes karbantartásról, amelynek talán legkézzelfoghatóbb eleme éppen az órán javított VoiceOver hiba. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Üdvözöllek az IT Semmler NIP Tech Talk összefoglalójában. A héten a legizgalmasabb hír egy önálló, saját internetkapcsolattal rendelkező okosszemüveg, amivel telefon nélkül is el lehet indulni otthonról. Elsőként egy hosszú távon a szolgáltatások minőségét érintő hír. Megalakult Nagy-Britanniában az akadálymentesítő technológiai szakemberek első hivatalos szövetsége, a PAT. Eddig nem létezett egységes mérce arra, kitekinthető képzett akadálymentesítési szakértőnek, így munkáltatók, iskolák nehezen tudták megítélni, kire bízzák a tanácsadást. A szövetség 3 akkreditált tagsági fokozatot vezet be, és nem csak főállású szakértőket, hanem gondozókat is vár. Az egyik alapító szerint a mesterséges intelligencia egyre mélyebben épül be a képernyőolvasókba is, ezért fontos egy megbízható tudásbázis ezen a gyorsan változó területen. A brit Mavis Technologies 2 új modell dobott piacra, a VR-ot és az Iterot, amelyek nem telefonhoz kötött kiegészítők, Tokjuk saját internetkapcsolatot biztosít, akár 30 wifi hálózathoz is csatlakozhatnak. Tudnak jelenetet leírni, kérdésekkel válaszolni, akadályt jelezni 4 méterről, GPS-szel navigálni, artot felismerni, sőt fontos helyeket is meg lehet velük jegyeztetni. Videóhívást is lehet velük indítani. Az ár nagyjából 1500 font plusz havi 30 font előfizetés, de aki vállalja a heti visszajelzést a fejlesztőknek, alig 500 fontért hozzájuthat. Megható történet, 2 13 éves lány, Coco és Ren barátaik élményei nyomán fejlesztették a díjnyertes Watchcan alkalmazást. A cél, hogy egy apró kamera, kezdetben szemüvegbe, később talán brosba vagy karkötőbe építve, érzékelje a beszélgető partner arckifejezését és testbeszédét, majd ezt ezgéssel vagy hanggal jelezze a látássérült félnek, hogy magabiztosabban reagálhasson. A fejlesztők egyeztettek az NIB és a Thomas Pocklington Trust szakértőivel, kiderült, főleg azoknak segít, akik életük során veszítették ellátásukat. Az NIB boltjában 2 új termék jelent meg, egy állítható, hattyúnyakú LED lámpa beépített ventilátorral, állítható fényerővel és színhőmérséklettel, illetve domború ábrás, Braille feliratos üdvözlőkártyák ballagó vagy vizsgázó diákoknak. Röviden még, az okos szemüvegek piaca gyorsan bővül, a Meta mellett már a Samsung is bemutatta saját Arri alapú modelljét, a Google és állítólag az Apple is dolgozik hasonlón. A Jaws és az Nvidia is kínál gyors billentyűs mozgást táblázatok soraiban és oszlopaiban. A QuickSmile nevű, ingyenes, képernyőolvasó és nagyítóbarát levelező program naptár funkcióval bővült, bár ez még csiszolásra szorul. Bővebb információ az itsemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üdvözöllek az IT Szemle FS CAST összefoglalójában. A mai adás fő témája, vezetőváltás a Visperónál, a JAWS képernyőolvasó fejlesztőjénél, és az, mennyire átjárja már a mesterséges intelligencia a kisegítő szoftverek mindennapjait. Új vezérigazgatót kapott a Vispero, Sid Gajton, de július 3-án állt munkába. Korábban nem az akadálymentesítési piacon dolgozott, hanem a bányászati és olajiparban, majd a General Electricnél és egy kényelmi üzletláncnál. 90 napos tervvel vágott neki, az első 30 napban hallgat és tanul, utána alakítja ki a stratégiát a szakértőkre és a felhasználói közösségre támaszkodva. Ősszel ígért beszámolót a tervekről. A leesei, a JAWS-hoz készülő kiegészítő program megkapta a 11.5 verzióját, benne mintegy 20 új alkalmazással. Bekerült egy egyszerűbb, akadálymentesebb fájlkezelő alternatíva, egy szövegszerkesztő, amely PDF-eket is érthetőbben jelenít meg, és egy médiaközpont rádió és podcast hallgatáshoz, sebességállítással, könyvjelzővel, sőt automatikus szöveges átirattal és összefoglalóval egyes podcastoknál, saját mesterséges intelligencia kulcs nélkül is. A fejlesztő, Brian Hartken elmondása szerint az MI által írt kód gyakran megfeledkezik a brejkijelzőt használók visszajelzéséről, ezért ő maga ellenőrzi és javítja ki ezt minden új funkciónál. Hartken másik terméke, a Jesai a Dragon Natura és Peakin beszédvel ismerő szoftvert köti össze a JAWS-szal, így minden parancs kimondható begépelés helyett. Elsősorban azoknak segít, akik egyáltalán nem tudnak billentyűzetet használni, tanulása időigényes, de egyre több munkahelyen vezetik be, főleg az USA-ban és az Egyesült Királyságban. A Vispero egyik szakértője elmagyarázta, hogyan dolgoznak önállóan a mesterséges intelligencia ügynökei a számítógépen, átvéve az egeret, háttérben megnyitott böngészőlapokon vagy szöveges parancsokon keresztül. Képesek diagnosztizálni egy hibát, javaslatot tenni, kérésre javítani, vagy elvégezni ismétlődő feladatokat, például a reggeli levelek ellenőrzését. Egy csapat megbeszélés után az ügynök automatikusan összefoglalót készít a jegyzőkönyvből, sőt megírja a szükséges e-maileket is, ez korábban fél napig tartott, most szinte semmi időt nem vesz igénybe. Augusztusban 4 ingyenes online képzést tart a Vispero, az MI egy éve alatt bevált trükkjeiről, a többsorvos brejkijelzők oktatási felhasználásáról, az online kutató munka megkönnyítéséről és a JAWS kevésbé ismert, de hasznos funkcióiról. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható. Köszönöm, hogy meghallgattad az IT Szemle heti összefoglalóját. Jövő héten újra jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra!
1: Rádió. Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Zárták a Klevelsberg központ és a tankerületi központok átvilágítását. Szombaton rendezik a 44. Lidl Balaton átúszást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Lezárta a Klevelsberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult, közölte a tárca. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Klevelsberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű önálló központi költségvetési szervek, a Klevelsberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. Szombaton rendezik a 44. Lidl Balaton átúszást. A Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy a 44. Lidl Balaton átúszást 2026. augusztus 1-én szombaton megtartják, tájékoztatta az MTI-t a szervező Budapest sportiroda. A nevezést az időpontváltozással összefüggésben visszalépők miatt három távra újra megnyitották. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel. Az uszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég. Kérik, hogy a vízbeszállás előtt mindenki mérlegelje, hogy úszó múltja, úszás tudása alapján alkalmas-e arra, hogy átússza a Balatont. Vízkorlátozást lépett életbe Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt, közölte a Dunamenti Regionális Vízműzi RT. A vízszolgáltató közlése szerint a víztermelő és vízelosztó kapacitását meghaladó fogyasztás volt Szentendre Pismány település részének felső területén, ezért a Ribizli utcáig ellátási zavarok jelentkeztek. Az ideiglenes ivóvízellátás biztosítására lajtos kocsikat helyezett ki a szolgáltató. A vízszolgáltató július 28-án már közleményben kérte a lakosságot a takarékos vízfogyasztásra a problémák elkerülése, megelőzése érdekében. Két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és három évre kiutasította Magyarországról a Siófoki Járásbíróság azt a külföldi férfit, aki bántalmazott egy rendőrt július 1-én Balatonőszödön. Tájékoztatta a központi nyomozó főügyészség az MTI-t. A vádhatóság a bíróság hétfőn hozott jogerősítélete alapján azt írta, a francia rendszámú személygépkocsit vezető 20 éves férfi fizetés nélkül hajtott el egy siófoki benzinkútról, emiatt a rendőrök meg akarták állítani. A sofőr a rendőrök erre irány nyúló felszólítását figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel elmenekült, Balatonőszödön azonban olyan területre ért, ahonnan nem tudott tovább menni, tették hozzá. A rendőrök kiszállították a férfit a járműből, de ő ellenállt az intézkedésnek, és az egyik rendőrt ököllel többször arcon ütötte, aki ettől zúzódásos sérüléseket szenvedett. A rendőrök végül elektromos sokkolót használtak az ellenszegülő férfival szemben. Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
3: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
0: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauk Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház, mi megtaláljuk a közös hangot.
5: Szép estét kívánunk, kedves hallgatók, önöknek mi. Tehát, hogy igazából vannak önök, és vannak mi. Mi például hárman vagyunk, most éppen. Például itt a egy résztvevője ennek a háromnak. Mostában talán Lidi írta nekünk többször is, hogy trió. Nekem tetszik, csak én nem tudom kimondani, hogy trió, mert beletörik a nyelvem.
6: Trió.
5: De itt a Zoli.
7: Jó estét, köszöntök minden kedves hallgatót, itt a Zoli.
5: Most a Máté is itt van, csak hogy nem óbégat.
7: Én se óbégattam. Nagyon halkan, diszkréten énekel. Máté is tud ilyet.
6: Jó estét mindenkinek.
8: Jó estét.
5: Itt van a Máté is, itt van. Most gondolkodom, hogy lehet óbégatni. Meg
7: nem óbégattam. Diszkréten dúdoltam, szerettem volna tudatni a kedves hallgatókkal, milyen jó kedvem van, de a Robi mindig elrontja az én jó kedvemet, már a jelenlétével.
5: De hogyha óbégatsz, akkor librezgetni is lehet? Ezt majd kivágjuk.
7: Nem, ezt nem vágjuk ki. Ezt nagyon kíváncsi vagyok, hogy hány hallgató vette észre.
5: Jó.
7: Jézusom. Erre kedves hallgatók, egyszer megkérdezte a Robi hasonló analógiával, hogyha van kokárda, akkor pepszirde is létezik?
6: Jó.
7: Jézusom.
5: Ez régen volt, de én felvállalom. Régen volt ugyan, de felvállalom.
7: Nem, kedves hallgatók, önök a műsor az első 3 percét, ezt el akarták szerintem kerülni. Nem sikerült megint.
5: Látják, tehát ne tegyék. Hát ilyen jó...
6: Jó idő, hőség van megint, úgyhogy...
5: Lett hőség, igen. Most az elmúlt hetekben azért ilyen hűvös, késebb, csapadékosabb nyár volt. Most tehát
7: csapadékosabb az túlzás, magát. De nekem ez tetszett.
5: Ja, nekem is. Most megint,
7: most megint 38 van. Fok van.
6: Hát igen.
5: Hát igen, most már ezek ilyen nyarak, és még van az augusztus.
7: Mert augusztus első 2 hete ilyen is lesz.
6: Jó, akkor tényleg jön a -20 majd.
5: Hát ja, mondjuk most emlékeztek, milyen kemény terünk volt, főleg januárban?
6: De ez van, januárban az a hóhelyzet az azért.
5: Milyen régen volt már itthon hóhelyzet?
6: Mikorság számban meg. Igen.
5: Tehát nyáron hőhelyzet van, télen hóhelyzet.
7: Kedves hallgatók, vigye innen valaki. Kérem.
5: Nem. Jaj. Maradok.
6: Főleg, hogy jöttek levelek is, ha hozzám, amiket Robi
5: amiket
6: szokott
5: felolvasok.
6: Prezentálni, úgyhogy...
5: Igen, csak prezentálni.
7: Köszönjük, legalább valami hasznosat is csinálsz.
5: Ez az első hasznos a mostani adásban.
7: Felnyitjuk tehát leveles ládánkat, Robi már zörög a kulcssal.
5: A postaládát nyitom, de az O és az I betű közt a billentyűzeten csak igazából egy billentyűnyi különbség van, akár pistaláda is lehetne, csak azért jutott ez így eszembe.
6: Csak nehogy beletörjön a kulcsod.
7: A pistába.
5: Jó. Szóval, arra gondoltam, hogy olvassunk, én is arra gondoltam, hogy olvassunk leveleket.
7: Most már így kell,
5: megjegyezném azért, hogy az I betű és az U betű közt is igazából csak egy gombnyi különbség van. Na most, hogyha valamit elír az ember, mondjuk U-ról I-re, ezt nem gondolom tovább, de le lehet gondolkodni, hogy ezzel a 3 betűvel mindent lehet művelni, bizonyos szavakkal. Nem csak a postapista analógiáján. De Lidi írt nekünk. Lidi azt írta nekünk, hogy már le is töltötte a pokoli szomszédok játékot, avagy játékokat. Az egyes, meg a kettest is szétküldözgettük, meg hát küldözgetjük továbbra is, jöttek még egyébként még mindig érdeklődők.
7: Például nagyon... Tamara is kérte, például őt Tamara is üdvözöljük, meg fogod kapni, sőt, hát már valószínűleg megkaptad.
5: Így van. Azt írja Lidi, hogy ezt majd fogja használni, fog vele játszani az egyetemen a kurzusok közti szünetekben is. Azt is kérdi tőlünk Lidi, hogy a Direct One látássérülteknek is használható modeméről mi tudunk-e valamit, mert ő vanos, és az érdekli, hogy melyik típus az, aminek ki kéne cserélni a modemet, hogy beszélgessen vele. Egyszerűen én megmondom neked, Didi, hogy nem teljességgel értem én magam a kérdést, ez milyen az én szerencsétlenségem. Tehát,
7: ez egyértelmű. Most a Direct One
5: az ugye maga a műholdas.
7: A műholdas, amikor egy tányér van fenn a tetőn, ez az úgynevezett UPC Direct volt, és ez is a Vanhoz került, és így lett Direct Van, azt hiszem én legalábbis.
5: Én is így tudom.
7: De amikor mi a Vanos set-top boxokkal foglalkoztunk, az ugye kábel tévére vonatkozott. De az, hogy műholdra, és simán elképzelhető, műholdas tévére, vagy ahogy annak idején mondták, tányéros tévére.
5: De sokat hallottam ezt én is így, meg mondtam én is, hogy tányéros tévé.
7: Igen, mert egy ilyen nagy batár tányérszerű cucc van
5: tetőn.
7: A háztetőn. Szóval, hogy erre van-e olyan set-top box, ami beszél, erről nincs tudomásunk, ami azt jelenti, meg ugye a Lidi hogy mi nem tudjuk. Ír. Tehát lehet, hogy van.
5: Van, igen.
7: Van. De, two.
5: Didi ugye nem is boxot említ, hanem modemet.
7: Szerintem lehet, ez hogy a set-top box
5: ugyanaz
7: lesz.
5: A készülék, igen, tehát az funkcionálhat úgy is, bár az inkább a kábel tévére vonatkozik. De igazából, ha viszont az a kérdés, hogy ilyen boxot szeretnél, tehát le akarod cserélni a régi boxodat olyanra, amivel tudsz tévézni, tehát úgy értve, hogy a televízió adások közt váltogatni és az egész eszközt vezérelni, arra ugye van adás nálunk is.
7: Én azt mondom, hogy mindenképpen menj be egy van üzletbe, vagy legalább igen. Hív fel őket, mert innen mi nem látjuk, hogy neked mit van. Ez szomorú, de valóban így van. És éppen ezért nem tudunk segíteni.
5: De igen, itt is csak... él. Itt is él az, hogyha olyan eszközt kapsz, ami nem beszél, akkor élhetsz panasszal, mert mondod, hogy nekem ez nem ez kell. Ugye a Telekomnál volt ebből, azt jobban ki tudtuk vesézni, mert az ott az ügyfélszolgálat is készségesebb volt velünk a Telekomnál, mint a Vannál, amennyire én emlékszem. Így tehát jobban követ tudtuk járni a témát.
7: Egyrészt igen, másrészt meg azért annak idején, mintha én úgy olvastam volna, hogy a Telekomnak is van tányéros tévéje, csak azt nem nagyon reklámozták. Hogy ez létezik-e még, vagy ezt ők feladták, ezt nem tudom, de azért ott is kíváncsi lennék, hogy milyen box van.
5: Viszont eszembe jutott, hogy a Vannál, ugye ezek a boxok talán olyan, hát mikor is jöttek be? Évelején? Február környékén? Tehát van a Van Box.
7: Nem, inkább tavalyi
5: box.
7: Végén?
5: Tavalyi végén, az is tavalyi lehet, végén. Nagyon mi az idő.
7: Tavaly ősszel.
5: De talán van egy ilyen külön soundbox, ha jól emlékszem, hogy Van Soundbox, ugyanis így hívták.
7: Igen, a kábel tévénél így volt, ami önmagában hangot ad ki, meg van, amelyik csak a tévé hangszoróján ad ki hangot, és azon beszél.
5: Ez, igen, tehát ez a kínálat most, ha valóban neked erre van szükség. Ha valóban a Direct Van felé érdeklődsz a műholdas televíziózásról, ott nem tudjuk, hogy milyen olyan boxot vagy modemet tudsz szerezni, ami beszél veled, vagy használható. Itt tényleg a válaszokhoz kéne fordulni, hogyha neked a Direct Van műholdvevő készülék, meg az olyan fajta televíziózáshoz.
7: De
5: van szükséged boxra.
7: Valamely kedves hallgatónk akár tud segíteni, mert van tányéros tévéje, és megírja, hogy ő mit használ, ha egyáltalán használ ilyen beszélő boxot, akkor azt megköszönjük a gebhaszcsapat@gmail.com címre. Segítsünk egymásnak, mert hát mindenről mi sem rendelkezhetünk információval lévén, hogy nincs ilyen tévéhez hozzáférésünk, mármint tányéros.
5: Nincs műhódunk.
7: Nincs. Hogy hívják? Mindig te segítesz ki. Hogy hívják az Elon Musk féle netet, ami ott fönn van a...
5: Az a Starlink.
7: Starlink, köszönöm szépen. Mindig valami a Sky, meg ilyenek jutnak eszembe. Starlink, köszönöm szépen. Ilyennel sem rendelkezünk.
5: Hát ilyet nagyon kipróbálnék.
6: Én is kipróbálnék. Kíváncsi vagyok, mi lesz a következő cég, aki esetleg csinálni ilyen műholdas internetet majd.
5: Hát most az EU is szeretne, valamint Oroszország is azon van, hogy ilyen műholdas hálózatot a hát földkörüli pályára állítson, hogy úgy mondjam. És akkor nem csak az amerikai Starlinket lehet majd választani, hanem más illetőségű műhold hálózatot is, de ezek még nem működnek, csak tervek vannak.
7: És ez műholdas net, senkit nem szerettem volna megkavarni a műholdas tévével kapcsolatban.
5: Igen, mert az már működik. Úgyhogy, rám is haladunk, Gini is írt nekünk. Gini Gábor levelére reagált. Ugye, múlt héten Gábor írta, hogy ő, miután Zoli egy részletes beszámolót tartotta az AirPods 4-ről.
7: AirPods 4-ről.
5: Tényleg az AirPods az a vezetékes.
7: Így van.
5: Tehát AirPods 4-ről. Itt a Gábor, hogy ő vett egy ilyet. Az is írta, hogy nagyon szereti.
7: De nem gumiharangos. És erre mondtam én, hogy viszont az AirPods Pro-k azok gumiharangosak, mindegyik.
5: Igen,
7: drágábbak, ez igaz, de gumiharangos.
5: Erre meg Gini azt írta, hogy az Irfánnak van fülese, ami gumiharangos, és lehet rajta állítani a hangerőt.
7: Az de viszont az Irfán, jóval olcsóbb.
5: Igen, és olcsóbb is, de ez meg nem AirPods, hanem Irfán. Ma ilyen kicsit kavarodás van, tehát vezetékes műhód, nem műhód, AirPods, AirPods, vagy Irfán, vagy csak mi vagyunk már fáradtak.
7: Irfán. Igen.
5: Erfán.
7: Minden esetre a leveleiket köszönjük szépen.
5: Nagyon szépen köszönjük.
7: És még Laci-t el sem olvastuk, azért mondom, hogy még
5: igen.
7: Laci most jön? Na majd ő rendet rak.
5: Nem is akárhogy. Múlt héten úgy hiszem Anna Mária nevű hallgatón kérdezte, hogy ezeknek a szemüvegeknek, és a Meta Ray-Ban szemüvegeknek vannak-e olyan szolgáltatásai, amelyek a nagyítást teszik lehetővé, tehát vannak-e nagyító funkcióik.
7: Nincsenek.
5: Lassi határozottan állítja, hogy nincsen, tehát se az Alice Solo's Glasses-nek sincs ilyenje, mert az is szóba került Anna Mária levelében, se a mostani Meta Ray-Bannek, amiről itt beszéltünk. Ez audio szemüveg, tehát nincsen olyan kijelzője, amin keresztül ilyet tudhatna. Ugye kijelző alatt azt kell érteni, hogy nyilván a szemüvegnek, mint ilyennek, van a szemre ráilleszkedő része, de a szemüveg önmagában nem jelenít meg képi elemeket.
7: Nem jelent meg külön információt, csak amit amúgy is lát. Nánk, tehát ez egy normál napszemüveg, ismétlem, napszemüveg, semmi más. Ezt azért ismétlem meg ennyire, hogy ne tulajdonítsunk neki nagyobb jelentőséget, mint amennyi van. Amit információnk van erről, és még ez sem teljesen hivatalos, hogy érkezik majd a Google szemüveg, audio szemüveg formátumban még idén ősszel. Amilyen a Meta is, amilyen ezek szerint a Eli Glasses. Tehát audio szemüveg fog érkezni, ami Bluetooth fülhallgatóként használható, meg mesterséges intelligenciával majd beszél a fülünkre. De ez is napszemüveg lesz. De azt mondja a fáma, hogy jövőre jön már olyan Google szemüveg, szintén majd ősszel, tehát 2027 őszén, ami megjelenítővel is rendelkezik, tehát a szemüveget, ha felvesszük, akkor befelé a szemünkre, mint kijelző is tud működni. De erről nem tudunk még semmit, nagyon halvány információkat olvastunk mi is. De elvileg jövő év őszére várható, hogy ennek mennyi lesz az ára, nyilván több lesz, mint egy audio szemüvegé, hiszen egy kijelző rendszert kell a szemüveg lencsékbe beépíteni.
5: De
7: hogy ez mennyire
5: egyébként van ilyen?
7: Megy. Van.
5: Az van ilyen, Laci is írja, az Apple Vision, így van, illetve van a kicsit olcsó, amit Magyarországon viszont nem lehet hivatalosan megszerezni. Ez a szintén Meta Ray-Ban termék, tehát valami, mert hasonlít ahhoz, amit mi teszteltünk, csak az a neve, hogy Meta Ray-Ban Display, tehát Meta Ray-Ban Display. Hát nem kizárt, hogy ezt Anna-Mária, hogyha ezt úgy gondolja, meg lehet szerezni akár mondjuk különböző nagyobb webáruházak, Amazon, egyebek, nyilván nem hivatalos magyar forgalmazással, ez fontos, de ettől még ez pont olyan szemüveg, aminek van kijelzője, tehát képes információk megjelenítésére, de továbbra sem tudjuk, és Laci is erre hívja fel a figyelmet, hogy van-e rá pontosan olyan szoftver, ami a nagyítást elintézni, ami a nagyítást menedzseli. Tehát lehet, hogy van kijelzője a szemüvegnek, de nem biztos, sőt pont ez a valószínűbb, hogy pillanatnyilag nincs olyan szoftver rá, tehát ami megfelelne a célnak és az ön kívánalmainak pillanatnyilag.
7: Ennyit tudunk erről mondani. Lacinak köszönjük szépen a hasznos információkat, hogy kiegészített bennünket. Nagyjából mi is ennyivel rendelkezünk, tehát még messze járunk ettől. Amennyiben Anna Mária nem sürgős, és ezt tudom, hogy nagyon hülyén hangzik, és ezért elnézést is kérek, de akkor várjon még egy évet, hát ha majd az akkor piacra kerülő megjelenítővel is rendelkező Google szemüveg egy picit lenyomja az árakat, kialakul valamiféle árverseny, és akkor hasamra ütök, nem 300 ezer forint lesz, csak 220, az azért az már jelenthet valamit, meg akkor már több márkából is lehet választani, mert ugye hát azt tudjuk, hogy például ugye a Meta Ray-Ban szemüveg is ugye beengedi ezt az Orion alkalmazást, ami tud magyarul, de aznek csak iPhone-ra létezik. Jó, Orion nélkül is lehet használni, és akkor mehet androidos telóval is, miért nem mehetne?
5: Csak hogy elesünk egy csomó kisegítő funkciótól.
7: Igen.
5: Igen.
7: Várjunk.
5: Kicsit érdemes kiválni tényleg, ez egy annyira új terület, még egy átlósa igazán tudják, szerintem mindennel próbálkoznak, betöljenek a piacra, hogy népszerűsítsék ezt a kategóriát, kisebb-nagyobb sikerekkel. Ez még most is nagyon fiatal terület, és nyilván az külön hab a tortán, hogy mi egy nagyon speciális felhasználást szeretnénk. Ezek nem is erre készülnek feltétlenül, talán az Elit kivéve, meg néhány ilyen kifejezetten.
7: Abszolút nem, ezek videózásra, meg fotózásra készülnek. Egyébként csak, hogy tudják a kedves hallgatók, akkor magánéletem egyik szeletét felvillantanám, én visszavittem.
5: Egy kicsit azért egy hökkenés erejéig álljunk meg egy picit ezért ennél. Tehát te tesztelted, az adásba is hoztad, beszéltünk róla sokat.
7: Igen,
5: akkor nekem
7: teszteltük.
5: Úgy tűnt, hogy megtartod. Mi történt azóta?
7: tesztek továbbra is, és késik, későn mond be forgalomba dolgokat, tehát forgalomba tényleg ne nagyon vigyék, kedves hallgatók, mert nem lesz rá alkalmas, amire viszont nagyon alkalmas otthoni körülmények között ruhákat válogatni és hasonlók, az jó. Igaz, hogy a fehér pólót bézsnek mondta, de egyébként akár még használható is. Amit nyerünk vele, egy kéz. Mármint, hogy egy plusz kéz, tehát két kezünk van, nem kell telefont tartani. Ez viszont nem ér meg 200 ezret, legalábbis nekem. És fogtam magam is, visszavittem az üzletbe, mert még az egy hónapos próbán belül voltam, tehát hogy indoklás nélkül elállhatok a vásárlástól, és éltem ezzel a lehetőséggel, szóval a szemüveg nincs már nálam.
5: Mert te is arra készültél, ha jól detektálom, hogy pont úgy közlekedés közben forgalomban lesz a nagy segítségedre, és ez talán elmaradt a várakozásaitól, vagy nem is tudom.
7: Pontosan. Nem vagyok arról 100%-osan meggyőződve, hogy folyamatos videostreamet készít, szerintem apró fényképeket, egy fénykép sorozatot időnként.
5: Erről is ír Laci, szerinte is, sőt ez pontosan így van, ezt akartam is olvasni a leveléből, hogy ez valóban így történik, és az AI-ok is késnek, tehát megérkezik pont azt, amit te mondtál múlt héten.
7: Megérkezik egy információ, az visszaérkezik, lassú, egyszerűen lassú, és közlekedésben 10 másodperc, az nem akarom kimondani, hogy milyen hosszú idő. Maradjunk annyiba, hogy durva hosszú idő. Nagyon-nagyon.
5: Még 5 másodperc is, az is sok lenne a késésnek.
7: Így van. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy megválok tőle. Kecsegtető, de a kedves hallgatók csak úgy döntsenek, hogyha meghallgatták mind a két gépház műsort, ami erről szól, és figyelmesen hallgatják végig. Mikor például hallható a felvételen, hogy azt mondja, hogy az út tiszta előtted és villamos sinek tiszták, közben meg megy rajta egy villamos éppen.
5: Nagyon vigyázni kell. Ez mondok az adásban is, hogy sokszor inkább veszélyt rejt annak a használata, sőt, pillanatnyilag inkább veszélyes ezt élő, tehát forgalomban használni. Egyébként, megelőzve Péter levelét, csak itt mondanám, hogy ez nem is Eli a Solos Glasses, hanem Eli Solos Glasses, csak hogy Péter is megemlékezzünk.
7: Üdvözöljük Pétert is.
5: Javított volna.
7: Lacinak köszönjük.
5: Üdvözlő. Laci, köszönjük. Laci azért még ír más témában. Például azt is írja, hogy a múlt héten bemutatott Super DL programnak már kijött a 4-es verziója, és ajánlja a frissítést. Windows 10-re is, tehát nekem is ajánlja. Úgy is tegyek vele egy próbát, hogy videó lejátszás. Vagy azért nem működött, mert nem volt elég friss, vagy azért, mert rosszul detektálta a letöltő modul, és az a videó már nem volt elérhető, ez is lehet. Meg fogom nézni, Laci, köszi. Azt is írja, hogy csodálja Dávid egész műsornál sütő lelkesedését, és munkájához, ötletéhez szívből gratulál.
7: Hát lelkesedésben nem volt hiány, ez biztos.
5: Bizony.
7: Nekem az alkalmazás is tetszik.
5: Nekem is. És Laci nekem is elkérte a pokoli szomszédokat. Ez erről is írt. Látszik, hogy ilyen alkalmazások vannak mostában nálunk, mondjuk mi más lennének. Alkalmazás, hardware, szoftver, meg levelek, de azok most elfogytak, várjuk őket. Annál is inkább várjuk őket, kedves hallgatók, különösképpen jövő héten várjuk ezeket a leveleket, és aki egy kicsit már szemfülesebb és régóta hallgatja a gépházat, ők talán már tudhatják, hogy ha mi jövő hétre várunk leveleket, különösképpen jövő héten adásidőben, akkor az azt jelenti, hogy nekünk élő adásunk közeleg, és élő adásunk lesz.
7: Bizony, jön a nagy nyári élő gépház maraton. Több bizony órán keresztül itt vagyunk
6: este önökkel. Este 8-tól jövünk.
7: Ameddig önök el nem küldenek minket, abba a jobb,
5: tehát, addig maradunk. Tehát, hogy ilyen lesz élő műsor. Ez a tervünk, ez jövő pénteken lenne, utána egy kicsit valóban, ha elküldenek, ha nem, mi elmegyünk, abban jó, elmegyünk pihenni.
7: Igen, elmegyünk egy kicsit szabadságra.
5: Igen.
7: De szabadság előtt mindig szeretünk önökkel lenni, és pulizni egyet, úgyhogy különlegességgel is készülünk.
5: Megint készülünk különlegességgel. Igen, tehát ez a műsor csak igen, önökkel jó, tehát mi dumázhatunk meg, akár még végig is dumázhatunk informatikai hírekről, mi egymásról, mert mindig dumálni, ez mindig megy a hülyeség, de önök nélkül nem az igazi, akkor hamar lelépünk. Úgyhogy ha úgy gondolják, mi nagyon várjuk a leveleiket, akár tényleg nyári tervek, kütyük, kockulás, AI, ami a csövön kifér,
7: és mindennel kapcsolatban
5: kapcsolódik. Ezek általában jók szoktak lenni nagyon. Mi most arra számítunk, most is abban bízunk, hogy önökkel megint jó lesz. Péntek este 8-tól leszünk élőben, gephaszcsapat@gmail.com.
7: beszélgetünk bármiről. Gondolom egy-két kedves hallgató akár meg is vásárolta a szemüveget. Addigra mindenkinek megérkezik, kipróbálják, erről is írhatnak, ha akarnak. Mi szeretnénk olvasni bármiről. Pokoli szomszédokat kipróbálják.
6: Akár YouTube DM-t, vagy bármi.
7: Vagy,
5: de most még ne menjenek el.
7: Akár azt a alkalmazást, ami zene után következik, mert most zenélünk egyet.
5: Ezt akartam mondani.
7: Mert abban a műsorban zene is van ám. Itt minden van. Most az Ace of Base jön. Jövő héten is lesz, nem is akár milyen. Most az Ace of Base jön, és egy olyan dal, amelynek a címe Wheel of Fortune, és hogy mi köze van itt mindennek Fortuna Istenasszonyához. Ez mindjárt kiderül.
0: Műsorunk e-mail címe gépházcsapat@gmail.com.

0: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Műsorunk archívuma gépház.hobbirádió.hu.
2: Wheel of Fortune, azaz szerencsekerék. Ez volt az ESO Base felvétel.
3: A szerencsekereke.
2: És most valami ilyesmivel foglalkozunk. Mi történt?
4: Egy van minden is kereked?
5: Se Robinak, se Zolinak nincs kint, de hát nem baj.
2: Ez a mindjárt kiderül, mert meg kell fejtenünk itt ezt-azt, ugyanis kedves hallgatók, nem hiszik el, nem tudom, hogy emlékeznek-e még a 90-es évek eleje közepe táján, végülis ez végighúzódott a 90-es éveken mindenféle átalakításokkal, de én az elejét szerettem, az első verziót. A bizonyos szerencsekerékből, ez egy televíziós vetélkedő volt, melyre aztán épült társasjáték, meg mindenféle, de alapjában véve azt hiszem, hogy német licensz volt. Szerencsekerék nevű játék, egy műsorvezető, három játékos és egy betűforgató hölgy. A középpontban egy kerékkel adva volt egy megfejtés, melynek betűit kellett kitalálni a kerék segítségével, mármint a kerék annyiban volt a segítségünkre, hogy ezzel kipörgethettünk különböző értékeket, melyeket aztán forintra válthattunk, és a kirakatból választhattunk különböző tárgynyereményeket. Az elején még nem pénzt kaptunk egyértelműen, hanem a kirakatból lehetett valami a miénk, és akkor meghallgathattuk Cintulától, később Kósoel Adolftól, hogy gratulálunk, András, ön jól választott, nyereménye ezúttal egy Big Mac menü volt, ilyen is. Tényleg volt?
3: Az is volt, tényleg. Azt lehetett nyerni.
2: Igen, mert ha valaki kevés pénzt forgatott össze, akkor bizony ilyen kis nyeremények is voltak, meg cipővásárlási utalvány, meg hűtő, meg mindenféle volt.
3: Kenyérpirító, azt is sokat lehetett, édességcsomagokat, azt is ilyen bombonokat is lehetett nyerni a kicsit kevesebb pénzért. Tehát. De maga a játék lényeget tényleg az, hogy Zoli is mondta, hogy kaptak egy feladványt, három játékos pörgetett. Én egyébként nagyon szerettem ezt a játékot nézni. Játszani is szerettem volna, ugye a társas játék, amit lehetett kapni, meg talán még akár most is lehet, vagy valahonnan, ha máshonnan, akkor ilyen piaszterekről beszerezhető. Az nyilván mechanikus alapokon működött, tehát a kerék pörgött ugyan, de amire rá fókuszált, ahol megállt, nyilván írással volt rögzítve, a feladványok szintén, úgy kellett föltenni őket, tehát ez vakon nem volt egyáltalán játszható.
2: És azt hiszem, hogy ezen van a hangsúly, hogy vakon nem volt játszható, ugyanis itt a nyári nagy melegben mi ismét egy kis játékra hívjuk önöket, egészen pontosan itt ül a játék tovább gondolója és megalkotója Robert személyében, most ő a gépház vendége, most műsorvezetőből lefokozzuk, hogy nem tudom, hogy ez inkább előléptetés
3: vendégé. Ez csak is az lehet. Tehát, hogyha belegondoltuk, hogy én miket szoktam művelni, most egy olyan vendég lehet, aki valamit előállított, és esetleg még akár kellemes is, amit előállított, hát ilyen nem volt még részem.
2: Nekünk sem, mert az, amit te elő szoktál állítani, hát az inkább hagyjuk.
3: Ez inkább téged kéne előállítani a vendégeknek.
2: Fogd el, mi?
3: Igen.
2: Szóval, kedves hallgatók, itt van Rauch Robert, most vendégi Avanzsált, mint a látássérülteként is használható szerencsekerék önműködő villamos jegy feltalálója, rejtő. Robi, mesélj, hogyan született meg, miben született meg, hogy álmodtad meg, és milyen folyamatokon ment keresztül odáig, ahol most tart.
5: Miben tett?
3: Miben? Ja, hát igen, úgy látszik, hogy mostan a dívig. Most már ez a harmadik olyan adás, amikor hasonlóval foglalkozunk. De először is köszönöm, hogy itt lehetek. Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a gépház csapatot is. Nagyon-nagyon jó érzés itt lenni köreitekben. De féltél a hülyeséget. Igazság szerint tényleg, csak nagyon röviden, van azért ennek a bandának köze ahhoz, hogy ez így létrejött, hát ez a szerencsekerék, ami lényegében szerint örömet fog okozni a kipróbálóinak, hogyha valakit érdekel. Mert hogy itt nem is a gépházban, de többek közt ezzel a bandával is beszéltük, hogy milyen jó volt a régi szerencsekerék, milyen jó lenne játszani vele, pláne még milyen jó lenne, ha meglennek a hangjai, és az a régi hangokkal játszani vele. És akkor igaz a szóltudott a fejemben, hogy ez elképzelhető, hogy nem is akkor a lehetetlenség, mint amennyire elsőre annak tűnhet. És igen, ahogy Máté is mondta, már megint a vibe coding kerül szóba. Nekem nincs programozói képesítésem, vagy programtervezői, de hát az AI-jal beszélgetve elmondtam neki az ötletemet, hogy van ez a jó kis játék, én nagyon szerettem, és nagyon szeretnék vele ismét játszani, sőt, azt is szeretném, hogyha nem csak én játszhatnék vele. Tehát én alapban társas játék formában gondolkodtam. Ez körülbelül egy hónapja kezdtem el ezt így fejleszgetni. Egyébként a Geminit használtam erre a célra, és ennek gyakorlatilag most két verziója létezik. Az első verziót, ami előzőre készült el, és ami azt gondolom, hogy az már viszonylag le van tesztelve, tehát kicsit kisebb a lehetősége annak, hogy hibára futhat, az az offline társasjáték verzió, sőt, igazából csak ezzel készültem eredetileg. Ezt azért már próbálgattuk élesben is, egy jó hangulatú hétvége keretein belül, akkor jókat játszottunk, és sok örömet okozott. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a játékosok beírják a nevüket, a programítása után meg kell adni, hogy hányan leszünk, a program elkéri a neveket, és akkor az első feladvány. A sorra kerülő játékos pörget, akárcsak az eredeti játékban. Kipörgethet értékeket, nyilván most nem forintban, hanem pontokban értendő az érték, mert pénzt azért nem lehet vele nyerni, pedig nem lenne rossz amúgy. Hát így, hát, ha kinyomtatna, akkor az már hamis pénz lenne, szóval ebben nem menjünk bele.
2: Ne folytasd ezt, Robert.
3: Ne folytassuk, ez pontokat lehet nyerni.
2: Tényleg előállítanak itt a végén.
3: Tehát a kerék megáll bizonyos értéknél, értem szerint ez véletlenszerűen működik, ez lehet valamilyen pontérték, 1000-es, 2000-es, nem tudom, volt-e 20000-es, nem tudom mondosan, mik voltak az eredetiben, ezek ezzel változtak az évek során, ebben például most a 20000-es a legnagyobb érték, és akkor lehet-e tippelni egy betűt. Hogyha az ember jó betűt tippel, tehát a feladványban az a betű szerepel legalább egyszer, akkor ennek szintén hangjelzése van, a játékban a közönségünk megtapsolta a jó tippet, és itt is az történik, hogy van hangjelzés, egy kis taps, és a feladványban, amit gyakorlatilag mindig meg tudunk nézni, a kitalált betűk ugye megfelelő helyükre kerülnek. Tehát ahol idáig aláhúzás jel volt, tehát ki volt pontozva, vagy ki volt hiányjelezve, hogy nem tudjuk a betűt, akkor a megfelelő helyen a megfelelő betű feltűnt. Ilyenkor a játékos tovább pörgethetett, kellett is neki pörgetnie, egész addig, amíg vagy rossz betűt nem tippel, ami a feladványban nem szerepel, vagy rápörget egy úgynevezett passzra, vagy esetleg csődre. A rossz tippnél, a passznál meg a csődnél mindig a következő játékos jön. Ugye a passznál az a helyzet, hogy ott egyszerűen csak közli, hogy paszt pörgettél, és jön a következő
2: játékos. Hát adja a forgatás jogát a következő játékosnak. Ám de a csőd, csak hogy ne csak Robi beszéljen, szintén átadjuk a forgatás lehetőségét, csak elveszítjük minden addig összegyűjtött pontunkat, amit abban a körben szereztünk.
3: Igen, mert ugye, amit kipörgettünk, pontoz a szerencsekeréken, azt annyiszor kapjuk meg, ahányszor a jó betű, amit tippeltünk, szerepel a feladványban. Teszem azt, az a feladvány, hogy Adi Endre, és mondjuk a D betűt tippeljük,
2: és 5000 forintot,
3: így van, kipörgettünk egy 5000-est,
5: vagy épp az E betűt.
3: Akár az E betűt, az is ugye kétszer szerepel, az 5000-es duplán kapjuk meg, tehát 10000-et kapunk.
2: Mert kétszer volt benne a D, vagy az E.
3: Így van. Hogyha rosszat tippelünk, vagy paszt pörgettünk, akkor csak annyi történik, hogy a következő játékos jön, és ha a következő játékos is rosszat tippelt, vagy paszt pörgett, esetleg csődött, akkor körbeír a dolog, attól függően persze, hogy hányan játszunk, és akkor ha feladványt nem sikerült még kitalálni, megfejteni, akkor ismét mi kapunk lehetőséget, ha körbeért az egész, és akkor megint pörgethetünk. Ugye csődnél viszont az összes ebben a körben gyűjtött pontot elveszítjük. Ezt a játékot a tévés vetélkedőben hárman lehetett játszani. Az offline társas játékban maximum 10 fő játszhat, azért igen sok. De egy jó hangulatú baráti összejövetelen nyári közös játék egész jól lehet. Ezt kipróbáltuk, akkor egészen jól működött.
2: Úgy képzeljék el, kedves hallgatók, hogy gépház csapatépítő keretein belül egy gépre rádobtunk 5 bluetoothos billentyűzetet, és akkor mindenki előtt ott volt a billentyűzet, és akkor ő került sorra, akkor igen, lehet ott törgetni és tippelni.
5: Ja, egy gépen játszom, mindenképpen
3: fut, igen, tehát nem hálózati.
5: Igen.
3: Persze lehet úgy is, hogy megkérd, tehát ha csak egy billentyűet van, megmondom, hogy léci pörges nekem, hogy a pörgetés nyilván teljesen mindegy, hogy kinyomja meg a pörgetés gombját, és akkor ha értéket tippelt a játékos, akkor tippel, hogy Z, mint Zoltán, valaki beírja, és akkor kiderül, hogy van-e vagy nincs, tehát így is lehet játszani. Csak úgy akartuk, hogy mindenki külön billentyűzettel játszhasson, de ez nem feltétel, csak így is lehet.
2: Ez csak azért meséltem, hogy a kedves hallgatók tudják elképzelni, milyen mértékben nem vagyunk egészen normálisak.
3: Tele volt billentyűzettel ott minden. Hogyha valaki a feladványt tudni véli, akkor ugye két dolgot tehet, vagy megfejti azonnal, ekkor be kell írnia, be kell gépelnie a szerinte helyes megfejtést, vagy ha úgy dönt, hogy hazárdírozik, tehát pörget, és imáron a biztos jó betűket mondja, hogyha vélemezése helyes és tényleg tudja a feladványt, akkor ugye jó sok pontot gyűjthet. Tehát akkor...
2: Na de itt... még mindig ott a keréken a csőd és a passz
3: feliratok. Ezért hazárdírozás, hogy lehet, hogy rosszul járunk.
2: Mert... Ha megfejti, akkor viszont az addig összegyűjtött pontjait kapja meg, tehát a megfejtésért magáért nem jár pont. Külön pont.
3: Csak amit addig kipörgettünk, az a miénk. ez lehet nulla is, attól még helyes a megfejtés, és vége a körnek. Én annyit tettem be pluszban ebbe a szerencsekerébe, ami nem képezte az eredeti játék részét, hogy egy kör végén lehetőség van saját feladványt is megadni. Maga a játék tartalmaz közel 200 feladványt, amiből a gép mindig sorsol, de egy jó baráti összejövetelen vagy bármi egyéb okból úgy gondoltam, hogy jó ötlet lenne az, hogy valaki a játékosok közül ad egy feladványt. Ilyenkor beírhatja nyilván a feladványt, és ezt kell pontosan megfejteni, a betűit ki lehet tippelgetni ugyanúgy, vagy meg is lehet fejteni. Ebben az esetben értelemszerűen az a játékos nem játszik abban a körben, abban a feladványban, aki megadta, hisz a saját feladványát nem fejtheti meg. Tehát ilyenkor a feladvány beíróját a játék teljesen kihagyja, és a többiek játszanak. Nyilván attól függ, hogy hányan játszanak éppen.
2: Még valamit tettél be, illetve egy picit megváltoztattál, könnyítettél, ugyanis a szerencsekerék átalakulásai, előrehaladásai során egy idő után beépült az, hogy lehetett magánhangzót vásárolni, talán egy ezresért, persze, hogyha egy adott magánhangzó háromszor volt a feladványban, akkor 3000-et vontak le. Ezt Robi úgy építette be, hogy magánhangzót is lehet tippelni, ahogy más a hangzót is, akár az egész feladványt meg lehet fejteni cakli-pakli, ahogy van.
3: Tehát itt nem vásároljuk a magánhangzót, hanem tippeljünk úgy, mint bármelyik másik betűt. Van még olyan lehetőség az offline társasjátékban, hogy egy körből ki lehet maradni. Mert úgy a körből, hogy az egész feladvány valamelyik megfejtése nem kerül, tehát valakinek dolga akad, kimegy a friss levegőre, telefonál egyet, megpihen, stb. Amikor ő következne, akkor nem pörget, hanem rámás, hogy kimaradok. Kér egy megerősítést a program, és akkor ő addig nem játszik, amíg a következő feladvány meg nem jelenik, addig a többi játékos szerencsekerekezget és megfejti a feladványt.
2: Ez viszont az úgynevezett társas multiplayer verzióban van, mert hogy két változata készült el ennek a játéknak eddig. Gondolom, hogy a multiplayeres halad majd tovább a következő stációkba is, különböző fázisokba, fejlesztésekbe, de akkor mesélj egy picit erről is.
3: Hát igen, ez még olyannyira friss dolog, hogy nem is számoltam azzal, hogy ez így lehetséges lenne. Én csak egy társasjátékot akartam fejleszteni, azt mégis tovább gondoltam, és most született egy, és tényleg tesztverzió, tehát ennek még biztos bőven vannak hibái, de ebből a szerencsekerékből az offline társasjáték alapjain ugyanazok a parancsok, ugyanazok a hangok, ugyanaz az egész, született egy olyan verzió, ami gyakorlatilag úgy multiplayer, ahogy Zoli is mondta, hogy hálózati. Tehát nem kell egy helyen lennünk ahhoz, hogy játszunk egy jó szerencsekereket, hanem gyakorlatilag felkeresünk egy webcímet, ahol a szerencsekerék elindul, megjelenik, és azok a játékosok, akik megbeszélik, hogy most játszanak egy jó szerencsekereket, ők kitalálnak egy, hát lehet viszonylag egy szobanév, vagy játéknév, ez egy azonosító, ez egyébként bármi lehet, tehát lehet fapapucs, vagy csajok, vagy péntek este, vagy bármi. Lényeg a lényeg, hogy az a társaság tudja, akik együtt kívánnak játszani. Csak ezt a szobanevet írják be, meg a nevüket, és ilyen módon gyakorlatilag több szerencsekerék társasjáték is futhat egyszerre, vagy működhet egyszerre a szerveren. Ez még tényleg kevéssé van tesztelve, tehát én biztos vagyok abban, és ezért előre is elnézést kérek, hogy ellentétben az offline társasjáték, azért szerintem már kisebb a hiba lehetőség. Itt a házatinál az meg elő-elő fordulhat, szerintem elő is fog fordulni bizonyos hibák, de a koncepció már működik, mi is próbáltuk, tehát lehet szerencsekereket játszani.
2: Várjuk az építő kritikákat gephaszcsapat@gmail.com-ra, hogyha önöknek ötletük, emlékeik vannak az eredeti játékkal kapcsolatban, akkor jöhetnek a javaslatok, és akkor ezeket Robi be fogja építeni. És törekedett Robi az eredeti hangulatra, az eredeti hangokra, akkor szerintem vágjuk bele és hallgassuk meg, hogy hogy.
3: Szerintem játszunk egyébként egyet.
5: Ebben az online verzióban is egy szobában 10 játszhatnak?
3: Maximum igen.
5: Hát az bőven elég.
3: Az bőven elég. Az jó nagy társaság. Annyival például még nem volt tesztelve. Azért mondom, hogy itt azért még lehetnek sajnos dolgok, amik nem úgy működnek, hogy én azt elképzelem. Tehát ez egy valóban tesztverzió. És nyilván a létrejöttének a célja csak a szórakoztatás és a jó időtöltés lehetővé tétele volt. Pillanatnyilag a játéknak az a webcíme olyan szerveren fut, ahol különböző fejlesztéseket lehet föltenni. Tehát, hogy bevenjünk egy webböngésző, például Chrome-ba, én azzal próbáltam, de ebben Firefox-szal is működik, meg Edge-el, és beírjuk, hogy szerencsekerék ikezet nélkül, tehát szerencsekerek.onrender, tehát onrender.com. Ha minden jól megy, akkor megérkezünk a játékba, ahol először is nyilván van néhány alapinformáció, és akkor kell egy szobanév, meg egy játékos név. Tehát most be is gépelem ezt ide.
2: Én is.
6: S, Z, E, R, E, N, C, S, E, K, E, R, E, K, pont, O, N, R, E, N, D, E, R, pont, C, O, M.
3: Ha valaki esetleg nem hallaná jól vagy elfejteni, elküldjük e-mailben ezt is, a linket is, hogyha erre igény mutatkozik, szívesen. És akkor betölti a játékhoz, általában ez egy ilyen 10-15 másodperc. Meg is érkeztünk. Itt vagyunk a játékban. Itt vagyunk a játék üdvözlőképernyőjén.
6: Készítette Ralph Robert. A játék ezen verziója jelenleg tesztfázisban, úgynevezett beta állapotban van, így előfordulhatnak hibák, anomáliák a használat közben. Ezekért előre is elnézést kérek.
3: Jó, és itt van egy
6: jó játékot kívánok.
3: És szöveg.
6: Gyors billentyűk.
3: És itt felsorolja a gyors billentyűket lefelé.
6: Alt P pörgetés.
3: Alt P, ezzel pörgetünk. Úgy is működik, ha egyszer ráfókuszálunk a gombra és Entert nyomunk, csak a gyors billentyű ugye nyilván könnyebbséget jelent. Tehát Alt-P a pörgetés.
6: Alt-M megfejtés.
3: Az Alt-M a megfejtés. Ha már tudjuk és nem akarunk tovább pörgetni, akkor Alt-M-et kell nyomnunk. Bejön egy szerkesztőmező, oda begépeljük, Entert nyomunk, és kiderül, hogy jól írtuk-e be.
6: Alt-J állás.
3: Az Alt-J, hogy éppen kijön és neki hány pontja van.
6: Alt-K kimaradás.
3: Az Alt-K a kimaradás, az kimaradok. Inkább így.
6: Alt-I visszatérés.
3: Az Alt-I, erről nem beszéltünk még, hogy ugye az offline verzióban, amikor csak egy géppel játszunk, ott a következő körben minden kimaradt játékos automatikusan visszatért. Pontosan azért, mert ha esetleg továbbra is kimaradna, akkor bárki meg tudja nyomni helyette az Alt-K-t, amikor ő jön. Teszem azt játszik mondjuk Ödön, de Ödön még nincs bent, és azt üzeni kintől, hogy nem is lesz, úgyhogy valaki nyom egy Alt-K-t, amikor Ödön pörgetne. Nyilván ez a házati verzióban nem működhet, mert nem egy helyen vagyunk, mindenki külön eszközről játszik. Ezért az Alt-K, tehát a kimaradt státusz, az nem állítódik vissza a következő körnél, csak és kizárólag akkor, hogyha egy kör végén, tehát amikor a megfejtés megtörtént, de nem indult el a következő kör, tehát nem indult a következő feladvány, nem írt be senki feladványt, vagy nem kapott a géptől senki se feladványt, akkor van egy itt vagyok gomb, vagy Alt-I, ezzel azt jelezzük a gép és a többiek számára is, hogy most már játékban vagyunk, és a következő körben már szeretnénk részt venni. Ez is volt tesztelve, de csak pár emberrel, tehát bízom benne, hogy azért fog ez működni. Meglátjuk.
6: Alt-Q kilépés a szobából.
3: És van egy Alt-Q, az a szabályos kilépés, amikor meguntuk a játékot.
6: Itt be a neved.
3: És akkor van egy névmező.
6: PL, kéz a szerkesztőmező. PL.
3: Például. Igen, hát akár elnéztem több szavas nevet is beírni, de én most az egyszerűség kedvéért Robert leszek.
6: R-O-P-E-R-T.
3: És akkor tabbal.
6: PL, pentekeste szerkesztőmező.
3: Tehát a szobanév.
2: Na most itt álljunk meg egy pillanatra, mert az előbb te azt mondtad, hogy lehet a szobanév Fapapucs is, úgyhogy én ragaszkodom ahhoz, hogy kisbetűvel Fapapucs legyen a
3: pedig én majdnem beírtam, hogy gépház.
2: Nem. Nem. Legyen gépház.
3: Jó a Fapapucs. Tökéletes.

0: Meg maga a játék sem volt rossz. És akkor az űrlapomot kikapcsoljuk, ha nem kapcsol ki magától, akkor egy eszkép. A Jaws-nál is jó az eszkép. Virtuális PC kúzó, hiszen ez egy web alapú játék, főleg egy böngészőből. És akkor benn vagyunk a szobában, Ctrl Home-mal. Ja, itt ugye a 0.4 pont, ez meg a üzenetek, de H betűvel van egy csatlakozott játékosok címsor, és ott lenyílva meg tudjuk nézni, hogy ki van már bent.
1: Ez az, hogy Mátét még nem lát.
0: Zoltán Verpelétről. Én látom az Zolit. Azt jutott, hogy Zoltán vagy Verpelétről.
1: Igen, mert annak idején mindig a Szerencsekerékben minden játékostól vártak ilyen párszavas bemutatkozást. Zoltán vagyok Verpelétről, vállalkozó vagyok, és családommal érkeztem.
0: Jó, ez mindig kellett, hogy ki kell érkezett, volt ilyen kis bemutatkozás, tényleg, hogy mit dolgozol. Tényleg volt igen. Ilyen. Néha lehet nézegetni, hogy jött-e valaki még, vagy ha várunk még valakire. Hát ha nem, akkor persze nem fog jönni. Én még nem látom a Mátét.
1: Hol a Máté?
2: Listajlem Máté.
0: És itt már megjelent a listában Zoltán Verpelétről alatt.
2: Listajlem Zoltán Verpelétről. Listajlem Máté.
0: Máté. Most hárman vagyunk. Nyilván, hogyha a társaság azt mondja, hogy ennyien leszünk, ennyien tudják a szobanevet, mindenki itt van, akkor bárki rámehet.
2: Alul,
0: a játék indítása mindenkinél gombra.
3: Ez... Tehát akkor nem csak te mehetsz rá, aki a szobában.
0: Nem, itt nincs igazából host, admin, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Hogyha úgy ítél meg a társaság, hogy ennyi embert várunk, ja, illetve szóval még egy fontos dolog, ezt elfelejtettem, az indítás gomb alatt van egy szobacsevegő. Egy szerkesztőmező. Hogyha esetleg nem úgy játszanánk, hogy miközben vonalban vagyunk, vagy stúdióban, akkor tudunk írni, például beírom ide, hogy várunk még valakire, enterrel elküldöm.
2: Robert, várunk még valakire.
3: És ezt fel is olvassa automatikusan akkor is, hogyha nem űrlapmódban vagyunk.
2: Zoltán Verpelétről, nem.
3: Tök jó.
0: Zoli válaszolt is. Tehát van egy ilyen kis egyszerű kis chat. Ez itt a várakozóban van, tehát a játékindítása előtt, a szobában, illetve a körök végén. Tehát játék közben nincs, mikor pörgetünk, meg tippelünk, meg minden, akkor nincs chat. De amikor megvolt a megfejtés, és mondjuk azon gondolkodik a társaság, hogy valakinek van-e kedve feladványt feladni, akkor ezt is meg lehet például kérdezni a chatben, hogy van-e valakinek ötlete, vagy adjon a gép egy másik feladványt.
2: Zoltán Verpelétről, induljon a jó kis játék.
0: Zoli beírta, hogy induljon a jó kis játék. Én most akkor rámegyek a játék indítása gombra, akár shift-tabbal, de az űrlapmódon kívül
2: szóval is. Szóval kemegyő játék indítása mindenkinek.
0: Itt a játék indítása.
2: Úgy kökindult, a feladvány hossza 25 karakter. Te jössz, pör.
0: 25 karakter?
3: 25 karakter.
1: És ami könnyítés van, hogy nem egymás mellett találjuk a karaktereket, hanem egymás alatt. Robi így képzelte el, úgyhogy csak lefelé nyilat kell nyomnunk az egyszerűség kedvéért, és ez nekem tetszik.
0: Az üllapmódó ki kell lépni, hogyha nem lép valaki magától, és Ctrl Home-mal
2: kategória, külföldi város, Magyarország.
0: Detejére megyünk, mondja a kategóriát.
2: Kategória, külföldi város.
0: És alatta ugye a betűk aláhúzás jellel vannak jelölve. Hogyha a képernyőolvasó úgy van beállítva, hogy ne mondja az aláhúzás jeleket, akkor csak csöndet hallunk. Tehát akkor számolnunk kell, hogy nyomon lenyilat a kategória gomb alatt, és akkor egy, kettő...
1: Hány csönd van?
0: A szóköz kivétel.
2: 9. hely szóköz.
3: 25.
0: Úgy, hogy 9. hely szóköz.
2: 9. hely szóköz.
0: Tehát a 9. helyen nincs betű, ott egy szóköz van a feladványban, és akkor megint utána csöndek vannak, vagy aláhúzások. Nyilván az aláhúzások, ezek a csöndek olyan mértékben csökkennek majd, ahogy kitaláljuk a betűket. És nyilván a megfelelő helyre kerülnek a betűk. Meg tudom, azért még vissza... Van, hogy ez hány szavas?
2: 18. hely szóköz.
0: 18. helyen is szóköz van.
2: Elválasztó.
0: Tehát 25 karakter és 3 szó. Alt-J-vel meg lehet nézni, hogy ki jön.
2: Soron lévő játékos Robert, körben gyűjtött ponta 0, összesített ponta 0.
0: Elmondja, hogy ki jön, elmondja, hogy a körben mennyi pontot gyűjtött, meg azt is, hogy összesen. Mert ugye, mint említettük a csődnél, ha valaki csődöt pörget, akkor elvesznek a pontok, de amit a megfejtéssel nyert pontot, az már nem veszik el. Az már semmi csőd, meg semmi nem tudja elvenni. Pörgetek az Alt P-vel.
2: Te pörget. A pörgetés eredménye 1000 pont. Tippelt betű szerkesztőmező.
0: Kipörgettem egy 1000-est. Ez a hang, ez valóban így pörgött a szerencsekerék. Ezt sikerült, hát ha nem is a legjobb minőségbe, de megszerezni. Ez eredeti hang volt a pörgésnek. Tippelt betű. Hogyha nem megy magát, hogy
1: legalábbis a magyarban, mert
0: a magyarban, igen.
1: Én hallottam

0: annó talán a Szategyen, vagy nem is tudom hol, eredeti németet, és ott ilyen műanyag hangja volt a keréknek, így sokkal fémesebb.
1: Nekem ez maradt meg gyerekkoromból.
0: Nekem is abszolút.
1: Itt ugye lehet más hangzót és magánhangzót is tippelni.
2: G.
1: G betűt kérek. És enter.
2: Szerencsekevék dokumentum család, a végén egy hajtalommal szerepelt.
1: Volt egy pittyenés, és egy kis taps. És be is mondta a képernyős, hogy a G betű egy alkalommal szerepel. Ilyenkor megint én jövök. Hát persze meg is fejthetném, de valahogy még nem tudom, hogy mi lehet ez, úgyhogy Alt-P-vel megint pörgetek. Ugye ez így nézett ki az egész játék.
2: A pörgetés eredménye 5000 pont. Tippelt betű szerkesztőmez.
1: 5000. Mondjuk egy A betűt kérek.
2: Szerencsekevék dokumentum talált. A végén betű egy hajtalommal szerepel. Te jössz, pörgethetsz, majd megfejthetsz.
1: Ilyenkor megint évök, de most megnézem azért...
0: Kedves hallgatók, mi alszunk?
1: A oldal tetejére fölmegyek, Ctrl Home-mal.
2: Kategória, külföldi város, Magyarország.
1: És megnézem lefelé, hogy ezek a betűk hol szerepelnek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
2: 9. hely, szó köz. G.
1: Van egy G betűnk. G. A szó köz után kettővel.
2: 18. hely, szó köz. A.
1: És a második szó vége után, tehát a következő harmadik szó elején...
2: 18. hely.
1: Egy A van, tehát A-val kezdődik. Akkor nem köztársaság, pedig akár azt is hihettem volna. Na mindegy.
2: A pörgetés eredménye 5000 pont. Tippelt betű szerkesztő.
1: 5000.
2: T.
1: T. T-t ki.
2: Szerencsekevék dokumentum talált. A vétémetűen hajtalommal szerepel. Te jössz, pörgethetsz, vagy megfej.
3: Mikor kerülünk sorra?
1: Nem nézem még meg, hogy hova került a T, mert még abból se tudnám egyelőre, úgyhogy pörgetek.
2: A pörgetés eredménye 8000 pont. Nem tippelt betű szerkesztőmez.
3: Sajnálom.
2: F. Szerencsekevék dokumentum. Sajnos az F betű nem szerepel a feladványban. A következő.
1: Ezzel ráfaragtam. F nincs. Volt ez a kis hangjelzés. Az eredeti játékban is ez volt. Jó sokáig. És most Alt-J-vel meg lehet nézni.
2: Sokon lévő játékos. Zoltán Verpelétről. Körben gyűjtött ponta. Nulla. Összesített ponta. Nulla.
1: Zoli jön. Zoltán jön Verpelétről.
2: Zoltán Verpelétről.
0: Izgulok.
2: A pörgetés eredménye 1000 pont.
0: Elmint László.
2: Talált, a vélel betű három alkalommal szerepel. Zoltán Verpelétről jön.
3: Háromszor is.
1: Három.
2: Zoltán Verpelétről
0: pörgetek. Pörgetek, izgulok. Az a baj, hogy én csak ilyen keveset kapok. Es, mint Sándor.
2: Talált, a vélel betű alkalommal szerepel. Zoltán Verpelétről jön újra.
1: Ezt meg is lehet közben. Tehát
0: most már azt is tudom, mert itt nekem bemondta ám, hogy kategória, külföldi város vagy ország.
1: Igen, a Control Home bemondja.
2: Kategória. 9. hely, szó köz. G. S. L. T. 18. hely, szó köz. A. L. L.
0: Hát fogalmam sincs, úgyhogy még...
1: Még nekem sincs.
0: Pörgetnék akkor.
2: Zoltán Beckerik pörgetnék. A pörgetés eredménye 1000 pont.
0: Zémin Zoltán.
2: Sajnos a vévébetű nem szerepel a feladványban. A következő
0: Máté következik.
2: Máté pörgetik. Máté passzot pörgetett. A következő pörgethetsz, vagy megfejthetsz.
1: Ez egy passz volt. Hát a Máté túl sokat még így akkor nem játszott.
3: Visszanyarod a Fagyi. Én kívántam egy passzot.
1: Hát
3: én kaptam.
1: Nekem passzot kapott magának. Megint én jövök. Basszus.
0: Fá, Máté kérése teljesült. Kezdek tőled félni, Máté. Inkább pörgetek és izgulok. Remélem, hogy 1000-nél többet sikerül, mert eddig mindig csak...
2: A pörgetés eredménye 5000 pont.
0: 5000 pont, egy A betű.
2: Talált, a B betű három alkalommal szerepel. Zoltán Verpelétről jön újra.
1: 15000.
2: A felad...
3: Én közben...
0: Azért most Control Home-mal felmegyek a...
1: Én is azt nézem, hogy...
0: Tetejére...
3: Én már tudom.
2: 9. hely, szó.
1: Te már tudod.
3: Igen.
1: Na, nem mond. Bízza be, hogy te jössz majd, és akkor...
2: G. S. L. T. 18. hely, szó köz. A. L. L. A.
1: Szerintem én is tudom.
0: Hát akkor játszunk tovább, pörgessünk.
2: A pörgetés eredménye 15.000 pont.
3: 15 ér, azt?
4: 15.000.
0: És akkor most nyomunk egy I betűt.
2: Talált, az I betű kettő alkalommal szerepel. Zoltán Berkelétről jön újra.
0: Ismét de megnézem. Márkos. Hát, pörgetünk. Hazárdírozunk. Pénzt akarok.
2: A pörgetés eredménye 8.000 pont.
0: K betű.
2: Talált, az I K betű kettő alkalommal szerepel. Zoltán Berkelétről jön újra.
1: Hát már az is tudja, csak kipörgeti. És meg is lehet nézni, hogy altjével mindezt mindenki megnézheti.
2: Soron lévő játékos Zoltán Berkelétről körben gyűjtött ponta 65.000, összesített ponta 0.
1: 65.000 pontod van ebben a körben. Már megfejtéssel se rossz, ha most megfejted.
0: Pörgetek még. Szerintem a kedves hallgatóknak most akkor segítsünk egy kicsit.
1: Control Home.
2: Kategória külföldi város Magyarország.
1: Külföldi város Magyarország, és akkor nézzük, hogy mi van eddig meg. Ahova kezdődik. Üres. Üres. I.
2: K. A. I. 9. hely. Szóköz.
1: Kai. Szóköz. Üres.
2: G.
1: G. Üres. Üres. S.
2: L.
1: Üres.
2: T.
1: L. T.
2: 18. hely. Szóköz.
1: Szóköz.
2: A. L. L.
1: Áll.
2: A.
1: A. Üres. Üres.
2: K.
1: K. Itt tartunk most.
2: Zoltán Berkelétről
1: zöntem. Még pörgetsz? Baj lesz. Szöksődött.
2: A pörgetés eredménye 6000 pont.
3: Hű! 6000-et pörgetett.
0: M betűt tippelnék.
2: Talált, az M betű kettő alkalommal szerepel. Zoltán Berkelétről jön újra. Zoltán Berkelétről pörgetett. A pörgetés eredménye 4000 pont.
3: És nem, és 4000.
0: Ü betűt.
2: Talált, az Ü betű egy
0: alkalommal. Választottam.
2: Zoltán Berkelétről jön újra.
0: Nézzük, hogy...
1: Most a végig van rajta én is.
2: Kategória külföldi város A, M, I, K, A, I, 9. hely.
0: Pörgetek újra.
2: A pörgetés.
0: És akkor jöhet a kedvencem. 15.000 ér, ja Istenem. Á, mint álámér.
2: Talált, az E betű hátonbalkalommal szeretett. Zoltán Berkelétről jön újra.
1: Egy E betűt kértél. Azt mondom, hogy átkész.
0: Most már megfejtem.
1: Hát ekkora mákot várjál, hadd érzek egyet.
2: Soron lévő játékos Zoltán Berkelétről körben gyűjtött ponta 126.000, összesített.
1: Az eszem megáll, 126.000.
0: Ebből kijön egy-két Big Mac azért, még a mai árak mellett is.
1: Hogyan fejted meg? Nyomsz egy Alt M-et, mint
0: Alt M. Írd be a teljes megfejtést. Nagybetűk, kisbetűk számítanak?
1: Itt nem, az egész játékban nem számítanak.
0: Amerikai szóköz, egyesült szóköz,
1: érdemes ellenőrizni.
0: Államok.
1: Control Home-a odamész a szerkesztőmező elejére.
0: És nézzük, hogy sikerült-e.
1: Amerikai Egyesült Államok volt a megfejtés, és amit hallottunk, ez a zenei effekt, meg a taps, ez is a műsorból van.
0: Az eredeti hangok megőrzésével, vagy minél hűbb megőrzésével inkább így, mert azért a szerencsekerék is átment bizonyos stációkon, bizonyos folyamatokon. Például az elsőknél még nem ilyen volt a kitalált betű hangja.
1: Igen, ott ilyen az első ilyen ting, más volt az a betű kitalálás hang, de aztán amikor átment a szerencsekerék kereskedelmi csatornára, akkor az összes hangot lecserélték. Az már nincs is meg, hogy mi volt, vagy hát van halvány emlékem, de ezek voltak talán a legtovább, amiket itt nézünk.
0: Na most azzal, hogy megnyertem ezt a sok-sok pénzt egyrészt, jogosult lettem egy Big Mac-re, na jó, ezt abba hagyom. De nem fizetnek nekünk, sajnos. Ilyes vagyok, de sajnos az étteremlánc nem fizet, pedig milyen jól élnénk. Legalább kaját adnának, de még az sem. Szóval jogosult lettem a nyereményemen túl arra, hogy döntsek, hogy én adok fel esetlegesen egy feladványt, és akkor én nyilván kimaradok a következő körből, avagy ezt a gépre bízom, és akkor ugyanúgy játszom tovább. Választhatok. Rabok legyünk, vagy szabadok.
1: És itt az van még, van egy olyan gomb, hogy a gép sorsol, akkor tulajdonképpen egy új feladvány érkezik, meg van egy ilyen saját vagy más feladvány a gomb. Itt ki lehet választani, tehát nem csak Zoli jogosult feladványt adni ilyenkor, ugyan ő megy rá a saját vagy más feladvány a gombra, hiszen a megfejtő ő,
0: De ezt a jogot egy... átruházhatom másra.
1: Így van. Tehát kijelölhet más játékost, amikor is a másik játékosnál felugrik egy szerkesztőmező, elhangzik, hogy Zoltán Verpelétről téged kért fel, hogy adj meg egy feladványt. Ezt meg lehet beszélni a cseten, hogyha nem úgy játszanak a delikvensek, hogy vonalban vannak, vagy hangos valami szolgáltatást használnak. És akkor gyakorlatilag indul a következő kör.
0: Semmi közöm egyébként Verpeléthez. Ezt a települést nagyjából innen ismertem meg a szerencsekerékből annak idején. István vagyok, Verpelétről érkeztem, vállalkozóként dolgozom, családunk is ért el.
1: Kedves hallgatók, igazából ez tényleg merő szórakozásból készült ez a kis projekt. Mi nagyon jót játszottunk immáron a, nem csak az offline verzióval, hanem ezzel is.
0: Tegyük ezt most meg még egyszer, na. Játszunk még egyet. Igen. Zoltán vagyok, Verpelétről képkeretező.
2: Játék indítása mindenkinél. Rakit. Kategória használati tárgy.
1: Használati tárgy.
0: Ez egy kicsit rövidebb,
3: 8 karakter.
0: De hát így kevesebb az esély a betűk kitalálására hát is, igen. Hiszen kevesebb betűből kevesebb talál. Robert Pörges!
1: Hát akkor kell. Együtt kitalálunk.
2: A pörgetés eredménye 10.000 pont. Tippelt betű.
1: Mondjuk használati tárgynál gyakori, hogyha esetleg hogy hosszú óra végződik, abból többféle van. Oh. Tippelek egy hosszú...
2: Szerencsekerék dokumentum család, a méromet is ettől hallgat.
1: Kettő is van. Is. Lehet, hogy kávéfőzó.
2: Kategória. Ha.
1: Azért megnézem.
0: Vagy sornyító.
1: Egy, kettő, három... A negyedik betű O. 5, 6, 7, 8. Valóban, és a utolsó betű is hosszú O. Mi a franc lehet?
2: A pörgetés eredménye.
0: A kávéfőző nem 8 betű, de a sörnyító, igen.
1: Igen, de abban csak egy hosszú van.
0: Néha én is tévedhetek.
2: T. Szerencsekerék dokumentum. Sajnos az ETV betű. Következik. Zoltán, Zoltán.
0: Jaj, izgulok. Pörgetek!
2: Zoltán, Zoltán, Verpelétről,
1: az lett bejön át, hogy Zoltán, Zoltán, Verpelétről,
3: Verpelétről. Nektek is kétszer olvasra, jó?
1: Igen.
0: Nem tudom, miért mondja kétszer.
1: Mindegy. Mátét is kétszer fogja mondani? Máté. Pörgetsz?
3: Ez csak
2: egy... Máté pörget.
1: Egyszer van.
2: A pörgetés eredménye 5000 pont. Sajnos az A betű nem szerepel a feladmánban. A követ...
1: A betűt kérte?
0: A betű nem jó.
1: És nincs.
0: Ismét Robert. Pörgetés joga. Én leszek Gajdos Tamás, vagy Klausmann Viktor. 2000 pont, kedves
1: Robert. Jó, nem Kaza Tibi. Az is nyilván egyfajta szerencsékeneket.
0: Nem szeretnék.
2: Szerencsékenék dokumentum, sajnos az éri
0: betű. Nem mondom meg, micsoda, de...
1: I betű sincs. Zoltán, Zoltán, Verpelétről, Verpelét.
0: Jön Zoltán, Zoltán.
2: Zoltán, Zoltán, Verpelétről,
1: Verpelétről, Verpelétről, Verpelétről, Verpelétről,
0: Verpelétről, Verpelétről, Verpelét. Máté. Ez tényleg csőd így egymás után. Máté.
2: A pörgetés eredménye 5000 pont. Sajnos az A betű nem szerepel a feladmánban. A következő...
1: Szóval milyen magánhozók lehetnek?
0: Kedves hallgatók, most gyorsan rotálunk.
1: Igen, hát most kevesebb a betű.
2: A pörgetés eredménye 10000 pont. Tippelt betű szerkez.
1: Kéne egy jó tízes. R betű van.
2: R.
1: Azt már néztem.
2: Szerencsekerék dokumentum.
1: Hát nincs.
2: Következik Zoltán, Zoltán Verpelétről.
0: Újra én következem egy csőddel.
1: Hát a harmadszorra is csődet pörgetsz, most lenne valami.
3: Tényleg amúgy itt van pont levonás, tehát hogyha
2: már... Zoltán, Verpelétről. A következő játékos jön.
0: Kedves hallgatok, az előbb nyertem. Büntet a játék.
1: Soha többet nem nyerhet. Sok csőd. Nincs pont levonás a rossz cipnél, viszont azt nem mondja a játék, és az eredetiben sem volt. Tehát a rossz cipet el lehet akárhányszor követni. Ha elfelejted, hogy nincs benne R, és újra megtippeled, akkor nem szól, hogy ne tippeld már, mert ez már kiderült, hogy nincs.
0: Mert Robi elfelejt, hiszen az R, mint Robert, olyan népszerű betű, hogy megnyomja még négyszer.
1: Igen. Hát ha te négyszer csődöt pörgesz, akkor én négyszer eltippelek. De arra viszont van bünti, hogyha olyan betűt tippelsz figyelmetlenségből, ami már ott van a feladványban a úgynevezett táblán, tehát már ki van találva is van benne. Tehát hogyha most hosszú ót tippelnék, vagy akár te, akkor szólna, hogy figyelmetlen vagy, ez már volt, és kapsz egy paszt. Nem csődöt, de paszt, tehát a következő játékos jön.
2: A pörgetés eredménye 4000 pont. Tippelt betű szerkesztőmező. Szerencse kevék dokumentum. Sajnos a véremető nem szeret. Következik.
1: Lehet, hogy már volt. Mindegy, Zoltán.
0: Én következem újabb csőddel. Nyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
2: az IP betű nem szerepel a feladványban. A
0: egy P betűt próbáltam meg, és az sem.
1: A bőle gyorsabban ment.
2: 10.000 pont.
3: Egy ő betű van benne.
2: Sajnos az ő betű nem szerepel a feladványban. A következő játékos jön, te kör. Te pörgetik.
1: Disznó pörzsöl.
2: A pörgetés eredménye. 15.000 pont. Tippelt betű szerkesztő D. Szerencsekerék dokumentum talált. A D betű egy hajtalommal szerepel.
3: Van egy
1: T. Hát ha nem is disznó, de van benne egy D betű.
3: Disznó.
1: Az a kezdődik. D.
2: O. O. Elma. O. O. O. D.
1: Első betű D. 2-3 nincs. Aztán negyedik O. 5-6-7 nincs. És 8 O.
2: Fetörgetik. Robert Csodok pörgetett. A következő játékos jön következik. Zoltán Bot.
0: Hát most én voltam, tapsoltam örömömben.
2: Zoltán pörgetett.
0: Pörgetek, izgulok.
2: A pörgetés eredménye 2000 pont.
0: Izgulok, mert... Es.
2: Sajnos az is betű nem szerepel a feladványban. A következő...
1: Akkor izguljuk tovább.
2: Máté pörgetett. Máté csodok pörgetett. A következő...
1: Sokat csőd most.
3: Csőd.
2: Te pörgetett.
0: A kicsit felpörgetjük a játékot a pörgetésekkel.
1: Igen.
2: G. Szerencsekerék dokumentum talán. A végének ilyen hajtalommal.
3: Egy G.
2: Kategó. D. G. O. G.
1: D. D. Szünet.
2: G. O.
1: Gó.
2: O. Elváló.
1: Van egy ötlet. Ne van.
2: Lepörgetik. A pörgetés eredménye 10.000 pont. Tippelt betű szerkesztőmező. Z. Szerencsekerék dokumentum talán. A végének ilyen hajtalommal szerepel. Te jössz. Pörgethetsz. D.
1: D. Semmi.
2: G. O.
1: Gó.
2: Z. O.
1: Semmi, semmi. Zó. Szerintem megvan.
2: Soron lévő játékos. Robert.
0: Dolgozó vagy mi?
2: 12.000 összesített ponta. Nulla.
0: Nem, nyilván nem. Na, próbáld meg megfejteni.
1: Altemmet nyomok.
2: A szerencsekerek ponton rendben.
0: Ne, pörgess még. Hát egy kis izgalom, kedves Robert. Hát
1: nem.
0: Na jó, fejtsd meg.
2: Tudófúzó. Szerencsekerék dokumentum. Gratulálunk. Robert megfejtette a feladványt. Hogy sok-sok feladványt jobban mutatom hívom.
1: Nem nyertem. Most nem mutatom, ha már itt vagyunk. Bár Zoli is már mondta. Tehát itt van ilyenkor.
2: Dom saját per már évek üzenet.
1: A chat.
0: Dugóhozó. Csak hogy...
1: Lehet például itt arcoskodni.
2: A szókja. Felki. Robert. Mekkora atom király. Ász vagyok.
1: És akkor...
2: Zoltán, Zoltán, Merpelétről, Merpelétről. Kifúzom a dugódat. Nincs köve.
1: Itt van az előzmények is, tehát a szabad sevegő. Itt vannak a üzenetírás gomb alatt, a küldés gomb.
2: Zoltán, Zoltán, Merpelétről, Robert. Mekkora Zoltán, Zoltán, Merpelétről, Merpelétről. Kifúzom a dugódat.
1: Kihúzom a dugódat, tehát itt vannak az előzmények is, a chat előzmények is.
2: Máté, vannak még bugok, de egész ígéretes ez a játék.
1: Magam is így gondolom, tehát még van mit javítani rajta. Gyorsan mutatom még zárásnak akkor.
0: Vannak még bugok, épp ezért berugok. Jó,
2: Máté,
0: ezt valószínűleg gyorsan abba hagyom.
1: Itt ez a gomb. A szóvasfejlő fölött, hogy saját per más feladványa.
2: Szerencsekerék dokumentum, szerencsekerék dokumentum, szerencsekerék dokumentum, fel a feladványt.
1: És itt van, hogy kiadja fel a feladványt.
2: Választogom, nincs bejelölve Robertin.
1: És van a választógom, egyet be kell jelölni, itt van, hogy Robert én.
2: Választógom, nincs bejelölve Zoltán, Zoltán, Verpelétről, Verpelétről.
1: Itt a Zoltán, Zoltán, Verpelétről, Verpelétről.
2: Választógom, nincs bejelölve Máté.
1: És akkor itt van Máté is. Bejelölöm
2: Mátét. Nincs bejelölve Máté, bejelölve. Tom, kiválaszt.
1: És akkor nem megy a kiválasztra. Máténál följön egy szerkesztőmező. Mondják, hogy kiválaszt.
2: Szerencsekerék dokumentum. Robert felkérte egy játékost, aki épp a feladványt képeli. Máté, vannak még bugok.
1: Elméletben Máténál történésnek kéne történnie. Ezt remekül megmondtam.
0: Remélem, Máté, történt nálad történt. Elmondod, mi történt.
1: Hopp, zene van.
0: Egy új.
1: Egy új kör indult. És ezt a Máté adta meg, és akkor ha nem vágos a program, akkor a Máté ebben akkor nem is játszik, mert
2: elválasztó aktuális állá.
1: Mert ő adta meg, kipróbáljuk, pörgetek egyet.
0: Kategória informatikai magazin műsor.
1: Fú, lehet, hogy ez van benne egy, szerintem van benne egy
0: nyomja egy kuvetűt.
1: Egy őt nyomja. Nincs benne
0: őt. Most én jövök, mert az előbb mindig csődöt pörgettem.
2: A pörgetés eredménye 10.000 pont.
0: K.
2: Sajnos az EK-vető nem szerepel a feladványban. A következő játékos jön, te következel. Pörgethetsz, vagy megfejthetsz.
1: Igen, és most Zolival gyakorlatilag ketten játszunk, hisz...
0: Most Robi jön, hiszen Máté kimarad, ezt szerettük volna demonstrálni.
1: Igen.
0: Na most kitalálod, megöllek.
2: A pörgetés eredménye 5000 pont. Tippelt betű szerepel.
1: Nem.
2: X. Szerencsekerék dokumentum. Sajnos az EK-vető nem szerepel.
0: Én találom ki,
1: csőddel.
0: Pörgetek, pörgetek.
2: A 2000 pont.
1: Hát egy 2000-es ér azért befigyelhet valami jó betű.
0: Természetesen Z, mint Zoltán.
2: Az izé betűben hajtalommal szerepel. Zoltán, Zoltán, Berperétről be.
1: Meg itt van.
2: A berúgja a kérpont, ami a magabizusok. Zoltán, Zoltán, Ber.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: A pörgetés eredménye 6000 pont. Talált, a VK betűben hajtalommal szerepel. Zoltán, Zoltán, Berperétről, Berperétről jön. Zoltán, Zoltán, Berperétről, Berperétről pörgetik.
0: Ha becsődölök, megöllek.
1: Ez te pörgetsz? Ne engem.
2: Talált, Frosz, víz. Zoltán, Zoltán, Berperétről, Berperétről jön újra. Zoltán, Zoltán, Berperétről,
1: hazárdírozol.
2: Zoltán, Zoltán, Berperétről, Berperétről
4: jön. Tehát nálam ilyenek ugye nem játszhatok, de én láttam, hogy a többiek, hogy haladnak.
1: A játék közvetítése nem szakad meg.
4: Pontosan, tehát hallom én is, hogy kiátszik éppen, és azt is, hogy mit fejtettek meg eddig, tehát...
1: Aha, tehát tudod nézni a feladványt is, hogy hogy áll.
4: Nézni a feladványt, igen.
1: Kérem szépen, ennek a megfejtését, Máté feladványnak a megfejtését a hallgatókra hagyjuk, mutatom, hogy mink van. Hát, ha kitalálja.
2: Kategória, informatikai
1: magazin műsor. 1, 2, 3, 4. betű H, 5. A, 6. pedig Z.
0: Na vajon mi lehet?
1: Zálogház.
4: Milyen ház lehet, igen.
1: Milyen ház lehet. Kedves hallgatók, megyünk, már kijátszottuk magunkat. Ha gondolják, próbálják ki szerencsekerek.onrender.com, majd hogy ennek hogy lesz a végleges helye, meg hogy lesz-e még játék. Tehát, ugye ezen az oldalon egyébként le is lehet tölteni, még a belépés az a legelső oldalon, ahol a szobanevet meg ezeket kéri el, a legalján ott van az offline verzió letöltésére vonatkozó link, az egy telepítő exe, ami olyankor lejön, azt föl lehet tenni, és akkor lehet használni, lehet játszani ugye a nem hálózati verziót. Lehet egyébként egy személyesen is játszani, csak olyankor gyakorlatilag olyan, mint egy akasztófa. Tehát jó, persze pörgetünk, gyűjtjük a pontokat, de nyilván olyankor csak meg kell tippelgetnünk a betűket, és a végén megfejteni, vagy addig tippelni, amíg ki nem jön a megfejtés. Ez társajátékban szerintem jobb, de próbálgatni lehet akár egyedül is.
0: Rovikám. Nem szeretném megmondani, hogy hova való vagy.
1: Jövő héten pedig élő műsorral jelentkezünk, pénteken 8-tól. Ha gondolják, akkor tartsanak velünk, írjanak nekünk, akármiről, akárról a játékról is, ha kipróbálták.
0: Jöjjenek, hallgassák azt a műsort is, mit hallgassák, vegyenek részt benne. Én addig itt szépen sorba elverem mind a kettőt, szerencsekerékben, vagy nem. Minden esetre... Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottak. Nagyon meleg van. Meleg is lesz még sokáig. Úgyhogy vigyázzanak magukra. Igyanak sokat. Legyenek klimatizált helyen. És továbbra is kellemes nyarat kívánunk. Jó hétvégét, kellemes hetet. És jövő héten találkozunk. Búcsúzik önöktől az az ember, akit én úgy nevezek, hogy a csendes gyilkos. Mert itt a szerencsekerékben a legjobb értelemben a sunyi. Nem Sanyi, sunyi. Szó jellemzi őt talán a leginkább, mert csendes, de megfejt. Ő nem más, mint Szakács Máté.
1: Búcsúzik önöktől az az ember is, aki a mai játékban magasan, remekül teljesítve a legtöbb csődöt pörgette ki. Bojtor Zoltán.
0: van nálam egy távirányító, esküszöm, hogy fejbe vágom.
4: És búcsúzik önöktől az ember is, akinek ugyan nincsen programtervező informatikusi diplomája, de ennek ellenére kiválóan tervez programot.
0: Kiválóan!
4: Mesterséges intelligenciával, vibe codinggal, Rauch Róbert.
0: Persze, hogy én csődöt pörgessek. Hölgyeknek, puszi uraknak, Pacsi pápa, viszont hallásra jövő héten jövünk.
5: Szevasztok!
0: Csókolom, ledobom a távirányítót.
5: Szevasztok, sziasztok!
4: Szevasztok!
6: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk Önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre: gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
7: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
8: Reklám. A vonatok is megsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti hőhullám során a Flirt motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túlmelegedéséhez vezetett. A járművekbe épített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek, bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a levegőalkák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg keletfelé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éles indulásra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogvatartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották. Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
6: Hobby Rádió. Reklám.
9: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Reklámot hallottak.
10: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
11: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
12: Több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyermeknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet. Az izmokat újjá tudjuk építeni, viszont a hallásunkat nem. Ezzel is foglalkozni fogunk következő tudományos magazinunkban, és azzal is, hogy vajon minden növényi élelmiszer egészséges-e, vagy egészségesebbek-e, mint az állati eredetűek. És még két témával jövök. Olyan büszke a 20. illetve 21. század embere a technológiai újításaira és a kommunikációs hálózataira, az interneten át a videó csetelési lehetőségeken keresztül. Egy új dokumentumfilm viszont azt mutatja be, hogy a természet bizony már megelőzött bennünket, elképesztő kommunikációs hálózat zajlik benne. Erről is szó lesz, illetve az adattudósok zsenialitásáról is, akik hetekkel ezelőtt megjósolták, megtippelték természetesen, tudományos alapon bizonyítva, hogy bizony Spanyolország fogja megnyerni a 2026-os futballvilágbajnokságot, és Traszter Andi vagyok, remélem találkozunk.
11: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.
13: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
6: Műsorajánló.
14: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
13: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
14: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
13: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallotta.
10: Hobby Rádió.
11: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
15: A tudomány mai állása.
11: Jó szórakozást!
12: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, remélem, hogy mindenki jól van, és belevághatunk a tudományos hírekbe. Több érdekességről is szó lesz, és több területtel is foglalkozni fogunk. Az egyik legjobb hír, hogy több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyermeknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Hogy mi ez az új terápia, természetesen hamarosan el fogom mondani, de új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában is, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet. Erről is szó lesz. Az izmokat tudjuk, hogy újjá tudjuk építeni, de a hallást nem. Ami oda lett, az oda lett, mondja az egyik kutató. Egy kicsit ezzel a témával is foglalkozni fogunk, és számos mindennapi tevékenységet is fel fogok sorolni, amelyek nem is gondolnánk, de halláskárosodáshoz vezetnek. Hogy mi az ellenszere, vagy mi rá a recept, azt is el fogom mondani. Soha nem volt olyan sokféle étkezési divat vagy irányzat, mint manapság, ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek, miféle hatással lehetnek a szervezetünkre, és egyre többen választják az úgynevezett növényi élelmiszerek vásárlását és fogyasztását, de vajon ezek a növényi élelmiszerek minden esetben egészségesebbek az állati eredetűeknél? Ezt is meg fogjuk vizsgálni, És végül a kommunikációs hálózatokkal is foglalkozni fogunk, olyan büszke az emberiség arra, hogy a 20. illetve a 21. században milyen kommunikációs hálózatokat épít, az egyszerű telefonálástól elkezdve az interneten át, a videó csetelési lehetőségig, viszont ezzel szemben úgy tűnik, hogy a természet már, ahogy egyébként azt megszoktuk, évezredekkel ezelőtt megelőzött bennünket, elképesztő kommunikációs hálózat zajlik a természetben, egy vadonatúj dokumentumfilm sorozat tárja mindezt föl, úgyhogy ezzel is foglalkozni fogunk. No de mindenek előtt egy olyan témával kezdünk, amelyet muszáj kibeszélnünk, nyilván mindenki túl van már az eredmények összesítésén, és minden munkakollektív családban, baráti társaságban megvan a győztes, hogy ki nyerte meg a tippet, illetve a tippmixet annak tekintetében, hogy ki nyeri majd a 2016-os futballvilágbajnokságot. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok közösségben zajlott a játék, és hát miért fontos mindez tudományos magazinunkban, illetve magazinunk számára? Hát azért, mert hetekkel ezelőtt adattudósok is úgymond megtippelték, megjósolták, hogy ki fogja megnyerni a 2026-os futballvilágbajnokságot. Természetesen abszolút tudományos, egyébként matematikai alapon tippeltek, és bizony Spanyolországot hozták ki. Nem tudom, ki emlékszik rá, akkor hetekkel ezelőtt tudományos magazinunkban foglalkoztunk is ezzel, és hát kérem szépen, nyertek az adattudósok annak idején, illetve pár héttel ezelőtt a HVG tudományos rovata foglalkozott azzal, hogy Achim Zeileis, az Innsbrucki Egyetem kutatója egy szakember csapattal gépi tanuló algoritmust tanított fel, hogy az képes legyen megjósolni a torna győztesét. Az algoritmus két lépcsőben dolgozott, az elsőben kifinomult statisztikai modelleket és a fogadóirodák, valamint az átigazolási piacok szakértőinek meglátásait kombinálta, hogy meghatározza az összes csapat és játékosok erősségeit. A második lépésben pedig egy gépi tanulási algoritmus döntötte el, hogy hogyan lehet a legjobban kombinálni az erősséggel kapcsolatos becsléseket a csapatokról szóló információkkal. Egyébként az adatokhoz az elmúlt 8 év összes nemzetközi mérkőzését figyelembe vették. Hát mit lehet ezek után mondani a Tudomány mai állása című magazinunkban? Gratulálunk az adattudósoknak. Nyertek!
11: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
10: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Több gyógyíthatatlannak tartott agydaganatos gyereknél tűnt el a betegség egy új terápia nyomán. Az új kezelési módszer 4 gyógyíthatatlannak tartott daganatos gyerek esetében eredményezett 4 évig tartó túlélést, 3 esetében pedig ki sem mutatható azóta a betegség. A módszer első fázisú tesztelését nemrég fejezték be a Washingtoni Children's National Hospital kutatócsoportjában. A hír nyilván szenzációs, de lássuk, hogy mi volt maga a program, és egyáltalán milyen betegségben szenvedtek ezek a gyermekek, illetve fiatal felnőttek az úgynevezett diffúz belső pontin gliomában, egy nagyon súlyos agytörzsi daganatos betegségben vagy központi idegrendszeri daganatban szenvedtek a REMIND nevű klinikai vizsgálati programban résztvevő gyermekek és fiatal felnőttek. A diffúz belső pontin glioma, vagyis röviden DIPG, egy rendkívül agresszív daganattípus, amely az agytörzs részét képező híd területét érinti, amely olyan alapvető funkciók szabályozásában vesz részt, mint a légzés és a vérnyomás. A betegség leggyakrabban 5-10 éves gyermekeket érint, és a gyermekkori agydaganatok mintegy 10-20%-át teszi ki. Az ebben a rákos megbetegedésben szenvedő gyermekek többsége a diagnózist követően 2 évnél nem tovább. A kiújuló központi idegrendszeri daganatok gyakran gyógyíthatatlanok, a terápiájuk pedig komoly mellékhatásokkal járhat. Az ilyen daganatok esetében egyébként nagy kihívást jelent a heterogenitás. Egyetlen tumor több eltérő tulajdonságú sejtcsoportot is tartalmazhat, így nehéz olyan kezelést találni, amely mindegyiket célba veszi. Az új terápia azonban egyszerre 3 a gyermekkori agydaganatokban gyakran előforduló fehérjét céloz meg. No, de lássuk, hogy mi ez az új csodakezelés, amelyel tehát úgy tűnik, hogy agydaganatban szenvedő gyermekek gyógyultak meg. A kezelés T-sejt alapú immunterápia, amely hasonló az úgynevezett CAR-T-sejtes terápiához, amely a szervezet saját immunrendszerének elemeit használja fel. Ilyenkor genetikailag módosítják a T-sejtek egy csoportját, hogy azok rendkívül hatékonyan legyenek képesek felismerni és elpusztítani a rákos sejteket. Azonban ennél az új eljárásnál úgynevezett tumor-asszociált antigén T-sejtes terápiát alkalmaztak, ahol nincs szükség genetikai módosításra. A beteg saját T-sejtjei kivonják, majd olyan sejtekkel hozzák kapcsolatba, amelyek bemutatják a célba venni kívánt daganati fehérjéket. Azokat a T-sejteket, amelyek természetes módon reagálnak a fehérjékre, kiválasztják és felszaporítják, és ha elegendő mennyiségű daganatellenes sejt áll rendelkezésre, visszajuttatják azokat a beteg szervezetébe. És akkor lássuk még egyszer a számokat, összesen egyébként 33 beteg kapott kezelést 3 különböző dózis szinten, közülük 11-en DIPG-ben szenvedtek, 18 betegnek kiújult, de nem az agytörzset érintő daganata volt, 4 betegnek pedig kiújult daganata volt, és korábban rövid ideig tartó kemoterápián estek át. Közülük az egyik DIPG-ben szenvedő gyermek több mint 2 évvel a kezelést követően is életben van, a kiújult daganatos betegek csoportjában pedig 3 paciens rendkívül jól reagált a kezelésre, és esetükben továbbra sincs kimutatható betegség. Egyiküknél már csaknem 5 év telt el a kezelés óta, írja a covid.hu.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Új mérföldkőhöz érkeztek a szintetikus biológiában, miután létrehozták a valaha volt legéletszerűbb mesterséges sejtet, írja a Rakéta. A tudósok már nevet is adtak az új mesterséges sejtnek, Spot Cell. Ezt a kifejezést lehet, hogy a későbbiekben még fogjuk hallani, tudományos körökben biztosan fognak vele foglalkozni, ugyanis ez a sejt már nem csak létezni képes laboratóriumi körülmények között, hanem táplálkozik, növekszik, sőt, lemásolja a genetikai állományát és osztódik is. Bár a kutatók szerint még nem tekinthető valódi élőlénynek, működése minden eddiginél jobban hasonlít a természetes sejtekéhez. A rendszer teljes egészében ismert, mesterségesen összeállított összetevőkből épül fel, így a kutatók pontosan tudják, miből és hogyan működik. Ez jelentős előrelépés a korábbi próbálkozásokhoz képest, amelyek többnyire már létező sejtek módosítására épültek. A Spot Cell ezzel szemben alulról épül fel, vagyis nem egy élő sejt átalakított változata. A mesterséges sejt ugyanakkor még mindig külső segítségre szorul, önálló energiaellátásra nem képes, és bizonyos fehérjéket, valamint ribozómákat is kívülről kell biztosítani a számára. Éppen ezért több kutató is óvatosságra int, és hangsúlyozza, hogy az eredményeket egyelőre nem ellenőrizte szakmai lektorálás. A fejlesztés ennek ellenére fontos bizonyíték arra, hogy a sejtek legfontosabb folyamatai mesterségesen is újraalkothatók. A kutatók szerint ez hosszú távon új lehetőségeket nyithat a gyógyszergyártásban, a vegyiparban és más biotechnológiai alkalmazásokban. Egy ilyen rendszer ugyanis könnyebben programozható lehet, mint a természetes sejtek, amelyek saját evolúciós szabályaik szerint működnek. A jövőben akár olyan mesterséges sejtek is készülhetnek, amelyek helyben állítanak elő gyógyszereket vagy más fontos vegyületeket. Erre azonban még hosszú éveket, sőt évtizedeket kell várni, mert a jelenlegi Spot Cell inkább technológiai demonstráció, mint ipari megoldás, mondják a kutatók, akik ugyanakkor azt is leszögezik, hogy ez a kutatás, tehát egy mesterséges sejt előállítása azt mutatja, hogy egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy a biológiai rendszereket ugyanúgy megtervezhessük, mint ma egy elektronikai eszközt. Sok kérdést vetnek fel egyébként ezek a találmányok, de egy biztos, a tudomány mai állása ezzel is nagy erőkkel foglalkozik, és akkor lássuk, hogy még mivel a következőkben még számos érdekességet hozok. Talán azt mindannyian tudjuk, hogy az izmainkat újjá tudjuk építeni, de van egy rossz hírem, a hallásunkat nem. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy egész életünk során tartózkodjunk a halláskárosító eseményektől, vagy helyzetektől, szituációktól. Igen, koncertek és fesztiválok kapcsán is beszélhetünk erről. Hozok majd egy nagyon érdekes cikket ezzel kapcsolatban, illetve tudományos értekezést, valamint szó lesz arról is, hogy vajon minden növényi élelmiszer egészségese, a jövőnk, az egészségünk és a bolygónk élővilága szempontjából az lenne a hasznos, ha minél több növényi alapú élelmiszert fogyasztunk. Ezt David Attenborough, világhírű természettudós és dokumentumfilmes is évek óta hangoztatja, de vajon ezek az úgynevezett növényi alapú élelmiszerek tényleg mindig és minden esetben egészségesek? Egyébként soha nem volt olyan sokféle étkezési divat vagy irányzat, mint manapság, ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek miféle hatással lehetnek a szervezetünkre. Nagyon érdekes téma, ezzel is jövök hamarosan.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egy újabb érdekes témával folytatjuk, és remélem, hogy mindenki jól hall engem, ugyanis a hallással fogunk foglalkozni. Talán mindannyian tudjuk és tisztában vagyunk azzal, hogy az izmainkat mondhatnám úgy is bármikor újjá tudjuk, illetve újra tudjuk építeni. Viszont van egy rossz hírem, a hallásunkat nem. Ami oda lett, az oda lett. És nem csak a hangos koncertekre kell gondolni, sajnos nem csak azok vezetnek hallásvesztéshez, igen, hallásvesztéshez vezetnek, hanem számos mindennapi tevékenység is károsodást okozhat. Tehát, amíg a leépült izomzatunkat újjá tudjuk építeni néhány hónap alatt, egyébként addig a hallást nem, ezt a bizonyos mondatot, hogy ami egyszer oda lett, az oda lett, egyébként Valeria Pavlovich Roof mondta, az amerikai Ohio államban található Cleveland Klinika audiológusa és hallásvesztés specialistája, a BBC-nek nyilatkozta, írta a tudás.hu, és azt is elmondtam az ügy kapcsán, hogy bár régóta tudjuk, hogy a hallásunk az idő múlásával romlik, az audiológusok egyre fiatalabb pácienseknél, köztük 10 éveseknél és 10 év alatti gyermekeknél is tapasztalják a hallásvesztés jeleit. Fiatalabb korunkban egyébként mindannyian hanyagok vagyunk a fülünk védelmével kapcsolatban, állítják a kutatók, a fiatalkori tetteink viszont később az életünk előre haladtával visszaüthetnek. És nem csak a koncertekről van tehát szó, sok teljesen hétköznapi tevékenység is meglepő hatással lehet a hosszú távú hallásra. Mindjárt ezeket is sorolom, de először nézzük meg, hogy hogyan működik a hallásunk. Ugye a dobhártyán túl a belső fül mélyén található egy folyadékkal teli kamra, amelyet csigának neveznek. Ezt több ezer apró szőrsejt béleli, minden egyes sejt tetején pedig több tucatnyi finom, apró sörte található, az alján pedig egy neuron, amely a hallóidegbe fut, ez szállítja az elektromos jeleket az agyba, remélem mindenki tudott követni. Ahogy a hang nyomás hullámok formájában belép a fülbe, ezek az apró szőrök úgy hajladoznak, mint a fák a szélben. A szőrök mozgása pedig elektromos impulzusokká alakulnak, amelyeket az agyunk hangként értelmez. A rossz hangerő miatt a belső fülre nehezedő halmozott terhelés már mindössze 10-15 perc után is károsodást okoz. A túl hangos és túl hosszú ideig tartó zajoknak való kitettség

0: úgy hat, mint a viharos erejű szél, elhajlítja vagy eltöri ezeket az apró szőrszálakat, és a szempilláinkkal ellentétben ezek nem nőnek vissza. Az emberi fül már egyébként a születésnapjától kezdve rendelkezik az összes szőrsejttel, amilyen csak valaha lesz. Ha ezek a sejtek elpusztulnak, a veszteség végleges, nem lehet helyrehozni. Ami a koncerteket illeti, az élőzene általában mindig túl hangos. A koncert helyszínen a hangerő miatt a belső fülre nehezedő halmozott terhelés is már 10-15 perc után károsodást okoz, magyarázzák a kutatók. Érdemes egyébként füldugót viselni. Az úgynevezett szivacsos füldugók viszont nyilván eltorzítják a zene hangzását, ehelyett vannak úgynevezett hifi füldugók, amelyek anélkül tompítják a hangerőt, hogy megváltoztatnák a zene karakterét. A valódi zenerajongóknak érdemes lehet egyedi, zenészeknek szánt füldugókba beruházniuk. Egyébként ezeket audiológusoktól is meg lehet rendelni, akik mintavétel alapján készítik el őket. Mindez vonatkozik egyébként a sporteseményekre is. Gyakran vannak hangos sportesemények, és akár sporteseményeken vagy koncerteken is lehet látni csecsemőket fülvédőben. Ezzel nincs is semmi baj, állítják a kutatók és az audiológusok, viszont ők annak örülnének, ha a szülőkön is lenne fülvédő. És akkor lássunk még olyan mindennapi tevékenységet, amely nem is gondolnánk, de hallásvesztéshez vezet. Az audiológusok azt állítják, gyakran tapasztalnak úgynevezett féloldali hallásvesztést olyan embereknél, akik megszokásból lehúzott ablakkal vezetnek, és ne feledkezzünk meg a kertészkedésről sem, a fűkasza, a lombfúvó, a fűnyíró és a legújabb barkács projektekhez használt körfűrész is nagyon hangos. Fontos, hogy ezek használója is viseljen fülvédőt a tevékenység közben.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: És most folytassuk azzal a témával, amit már többször megígértem magazinunk kezdete óta, a táplálkozásról lesz szó. Soha nem volt olyan sokféle étkezési divat és irányzat, mint manapság. Ráadásul egyre többet is tudunk arról, hogy milyen ételek, miféle hatással lehetnek a szervezetünkre. Alapvetően elmondható, hogy a nyugati típusú társadalmakban élők sokkal több állati eredetű élelmiszert fogyasztanak, mint szükséges volna. A jövőnk, az egészségünk és a bolygónk élővilága szempontjából ugyanakkor az lenne hasznos, ha minél több növényi alapú élelmiszert fogyasztanánk. De vajon ezek az úgynevezett növényi élelmiszerek tényleg mindig egészségesek? Ennek járunk utána a következőkben. Előtte viszont egy mondat erejéig tisztázzuk, hogy az állati eredetű élelmiszer nagy mennyiségű fogyasztásával az a probléma, hogy ennek részint betegségekben is megnyilvánuló hatásai vannak, részint pedig hatalmas földterületeket vesz el a természettől az állattenyésztés. Ha szeretnénk bolygónk természetes élőhelyeit helyreállítani, akkor ezen mielőbb változtatni kell. A változást pedig az is indokolja, hogy a szükségesnél kevesebb növényi élelmiszert veszünk magunkhoz, így ennek növelésével két legyet üthetnénk egy csapásra. Az átlagember legtöbbször egyébként olyan formában vásárolja meg az élelmiszereket, hogy azzal már nem kell sok mindent tennie ahhoz, hogy ehető legyen. Félkész vagy kész élelmiszeripari üzemekben készült ételeik azonban számtalan adalékanyagot is tartalmazhatnak, amelyek egy otthoni főzés során biztosan nem kerülnének bele a fazékba. Ennek az az oka természetesen, hogy a tömegtermelés, a hosszú eltarthatóság, az olcsóság és a tetszetős külső igényei miatt nélkülük egyszerűen nem lehetne előállítani ezeket az élelmiszereket. Ezek azonban az ételeinket ultrafeldolgozottá teszik, és erről már tudjuk, hogy egészségügyi kockázattal jár a rendszeres, nagy mennyiségű fogyasztásuk. Egy angol kutatócsoport Nagy-Británia egyik szupermarket láncában kapható élelmiszerek esetében vizsgálta meg, hogy mennyi adalékanyaggal készültek. Ehhez olyan ételeket választottak, amelyeknek létezik állati eredetű és növényi eredetű változata is, összesen 71 ilyen élelmiszerpárt mértek fel. Olyan élelmiszerpárokra gondoljunk, mint a tehéntej kontra zabtej, aztán a csirkés szendvics kontra csirke utánzatú növényi szendvics, illetve különféle szószók, a majonéz, illetve azoknak a vegán változata is szerepelt az élelmiszerpárok között, illetve természetesen a hús is kontra a növényi alapú hús helyettesítő. Minden egyes megvizsgált növényi alapú termék egyúttal vegán is volt, vagyis semmilyen állati eredetű alapanyag nem volt bennük. És akkor jöjjön a lényeg, vagyis a kutatás eredménye. Nem lesznek jó híreim. Az állati eredetű élelmiszerekben összesen 100 különböző adalékanyagot azonosítottak a kutatók, míg ezek növényi megfelelőiben szinte kétszer annyit, 199-et. A kutatást vezető Joseph Whittaker egyébként elmondta, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy a növényi alapú élelmiszerek rosszabbak volnának, vagy egészségügyi szempontból kockázatosabbak, ugyanis a kutatók pusztán az adalékok számát vizsgálták, de nem mérték fel, hogy mennyi volt ezekből az adott élelmiszerben, és azt sem ellenőrizték, hogy milyen gyakran fogyasztották ezeket az emberek, de a számok azért magukért beszélnek, illetve a kutatók azt is megjegyezték, hogy minden használt adalék anyag az előírásoknak megfelelő volt, viszont szerintük fontos lenne szélesebb körben, több országban is elvégezni eféle felméréseket. A növényi étrend egyébként egyre inkább teret nyer, ugyanakkor az emberek szeretnének kevesebb feldolgozott, adalékanyagoktól mentes ételeket fogyasztani. A kutatók hangsúlyozzák, hogy ennek a legjobb útja az, ha valaki maga főz nyers, egyszerű alapanyagokból.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
3: Elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Az országgyűlés hétfőn és kedden két napos rendkívüli ülést tart. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása. Ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A tájékoztatásban felidézték, a Magyarország villamos energiatermelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a blokkok hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjainak szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony, és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, a roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülése után. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó elnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladat ellátása racionalizálásával összefüggő módosításáról. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győr-Moson, Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett, Tolna, Jász-Nagykun-Szolnak és Békésvár megyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet. Máshol narancs figyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnapra már Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar-Vár megyére is a legmagasabb piros figyelmeztetés van érvényben a magasabb középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet. Figyelemmel kíséri a két kassai cigány család áttelepülését Magyarországra a szlovák kormány romaügyi megbízottjának hivatala. Ellenőrzi az információkat és azok kiértékelése után nyilatkozat kiadását tervezi, közölte Alexander Daskó, a puzsonyi hivatal vezetője, a kormány romaügyi megbízottja. A hivatal jelenleg ellenőrzi az esettel összefüggésben megjelent információkat, állításokat, sajtóanyagot. Az érintett két család a szlovák sajtó szerint a kassai túvárosi lakótelep Lubina néven ismert Viskóból álló roma településén lakott, de a közelmúltban a magyarországi Szalonnára költöztek át, ami ellenérzést váltott ki a helyiekből. Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
4: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.
4: Műsorajánló.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Honey, honey, how you feeling? akkor jó helyen jársz. Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Értünk szól.
9: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
10: Műsorvezető Molnár Attila.
11: Sok szeretettel köszöntöm a Magyar Queen Rajongók Klubjának Kulturális Egyesületének két vezetőjét, titkárát, Andrásfay Endrét és elnökét, Tóth Tibort. Freddie Mercury 91 óta nincsen velünk, a Queen élet viszont azóta is pezseg. Mi a helyzet 2010-ben? Mit kell tudni az egyesületetekről? Kezdjük talán ott, mióta van ilyen néven bejegyezve, hiszen nekem is puskáznom kellett, mert még nem tudom megjegyezni ezt az egyesületet. Ugye korábban Queen rajongói klub volt.
12: Hungarian Queen Fan Clubként működött, hiszen ugye az angol zenekar miatt ez volt illetve most is ez a hivatalos neve, 1982 óta, és 2008-ban gondoltuk azt néhányan, hogy akkor tegyük ezt hivatalosan, mert addig csak ilyen nagyobb baráti társaságként, illetve hát nem hivatalos klubként működött, és 2008-ban bejegyeztettük a bíróságon, és azóta pecsétes, hivatalos egyesület vagyunk, és kulturális egyesületként élünk tovább, remélhetőleg még sokáig.
11: Erre miért volt szükség egyébként?
12: Igazából azért, hogy megnézzük, hogy ezek a pályázati civil szféra dolgok, amik manapság ugye így éledeznek, mondjuk így, Magyarországon, hogy ezekkel hogy tudunk mi is bánni, mennyire tudjuk ezt így kontrollálni, és ezáltal talán még szebbé, színesebbé, tartalmasabbá tenni a mi tevékenységünket. Hát úgy néz ki, hogy ez elég jól sikerül egyenlőre, úgyhogy elég sok kapcsolatot építettünk ki több szervezettel, művelődési házakkal, intézményekkel, elég jó viszonyt ápolunk, és ezáltal így színes programokat tudunk szervezni, és jobban el tudjuk érni a rajongókat is.
11: Hogyan kell elképzelni egy-egy ilyen klub estet, egy-egy programot?
13: Hát ez sokféle dologra próbálkozunk, többféle dolgot szoktunk szervezni. Most például volt egy táborunk, ami ugye a legfontosabb ebben a Queen évben, amit úgy bátran nevezhetjük ezt így, hogy ugye mindig a január 1-től december 31-ig tartó időszakban ugye ez a legfontosabb, amikor találkozunk a rajongókkal, és ők is találkoznak velünk. Megpróbáltunk nagyon színes programokat létrehozni. Ugye úgy nézett ki az egész tábor, hogy vasárnap hétfő kedden a Latin Vid Zoltán Művelődési Házban Balaton személyesen voltak a programok, amit igazából csak a klubtagjaink látogattak meg, aztán az egész átment egy szemesi blúzok napokba, egy ilyen kicsi fesztiválba tulajdonképpen.
12: Szabadtéri koncertek
13: voltak. A klubnapok tulajdonképpen azokat, hogy nagyon szeretem szervezni, és nagyon szeretem kitalálni őket. Tulajdonképpen mi egy műsort adunk vetítése, beszélgetésekkel, volt éneklés, énekeltetés, voltak különböző kulturális műsorok, mint a Queen és a tudomány, a Queen és a művészet, ahol megpróbáltuk összefoglalni azt, hogy milyen műalkotások hatottak a Queenre, és ők milyen műalkotásokat inspiráltak, nem csak zenében, filmben, festményekben, szobrokban, színházi előadásokban, szóval egy ilyen komplex műsorot megpróbáltunk összehozni. Aki látta, annak tetszett, és hát mindenképpen kaptunk egy löketet, hogy ezt folytassuk tovább, ezt a fajta tevékenységet.
12: És volt ugye mellette egy kiállítás is egy hétig, amit kiraktunk ugye a művelődési házban, a Freddie Mercury emlékkiállítás, amit folyamatosan meg lehetett tekinteni, és jöttek is külső vendégek, tehát nem csak a rajongók jöttek, illetve hát nem csak a mi közeli barátaink, ismerőseink, hanem ott a városban a nyaralók is meglátogatták többen, és érdeklődtek, és mondták, hogy milyen jó pofa dolog ez, úgyhogy sikeresnek tekinthető így.

big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.

0: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Nem első ízben rendeztétek már meg ezt a Balaton szemesi tábort. Mik a tapasztalatok, akár létszámát tekintve, akár hangulatában, milyen változásokon ment keresztül az elmúlt éveken?
2: Hát elég komoly változásokon megy keresztül folyamatosan, szerintem még a következő években is ez így fog történni, hiszen amikor elindult 1993-ban, tehát 17 évvel ezelőtt, akkor még abszolút a klubnak szólt ez a dolog, egy viszonylag ilyen zárt közösségnek, és akkor tényleg egy helyre összejöttünk, 30-40 fő, közös programokat szerveztünk, kirándulásokat, ott a klubhelyiségben voltak koncertek, vetélkedők, játékok, ilyesmi, és ez egy jó 15 évig eltartott körülbelül ez a folyamat, és az utóbbi néhány évben kezdtünk el nyitni a külső területekre, hogy így mondjam, és fölvettük a kapcsolatot a Latinovics Zoltán Művelődési Házzal, és akkor kiraktuk a koncerteket a Zenepavilonba, ami egy gyönyörű kis ilyen helyszín a Balatonszemesi központban, körülvéve ilyen vendéglátóhelyiségekkel, tehát ilyen nagyon hangulatos, ott jönnek a strandolók, jönnek, mennek, és közben ott szól a zene, úgyhogy nagyon kellemes helyszín, és oda szervezzük a koncerteket, és hát manapság a tábor már úgy néz ki igazából, hogy nincs egy központi hely, ahol így megszállunk, hanem így mindenki talál magának megfelelő színvonalú és minőségű, igényeinek megfelelő szálláshelyet, ilyen 10-15-ös csoportokban, és akkor a Művelődési Ház a bázis, ahol minden este programokat csinálunk, illetve a lent a szabadtéri koncertek, és akkor így találkozunk, meg hát kirándulásokat, meg ilyesmiket, vetélkedőket is szervezünk. Úgyhogy így, jelenleg így állunk, és ezt szeretnénk még tovább fejleszteni, még színesebbé tenni a programokat.
1: Az fel sem merül bennetek, hogy mondjuk Balatonszemesről máshová menjetek?
3: Felmerült bennünk, de Balatonszemes annyira hozzánk tartozik, és annyira Quintáborhoz tartozik, meg szerintem ez a Balatonszemesi Zenepavilon, ez egy annyira ideális hely a koncerteknek, vagy az előadásoknak, hogy tényleg ez egy kis ilyen kis pavilonocska, közel van az állomáshoz, tulajdonképpen ez Balatonszemesnek a főtere, hogyha lehet így nevezni, és tehát aki leszáll a vonatról, és átmegy a strand felé, vagy a mondjuk a szemesi falu felé, az mindenképpen keresztül megy ezen, úgyhogy ez ideális helyszín. Mert nagyon szeretjük Balatonszemes. Tehát pont Balatonszemes megőrizte azt a kicsit ilyen kisfalusias hangulatát, ellentétben mondjuk a nagyobb balatoni városokkal, Bográrral, Siófokkal, Lellével, ez mégis egy családias, egy ember közeli kis település.
2: Szerintem hihetetlenül kedves, ilyen aranyos atmoszférája van, barátságos az egész, és hát nagyon jó kapcsolatokat ápolunk ugye a helyiekkel, a vendéglátósokkal, a szállásadókkal, és már tényleg ilyen családtanként üdvözöljük egymás sokszor, és ők is nagyon örülnek, hogy mindig ott vagyunk, úgyhogy ha ez így működik, akkor mi ezt nem fogjuk megbontani, ezt a folyamatot, és ameddig lehet, kitartunk Balatonszemes mellett.
1: Ha jól emlékszem, tavaly voltak külföldről is rajongók. Idén mi volt a helyzet? Jöttek-e? Ha jól emlékszem, Csehországból voltak tavaly?
3: Hát hogyne, 2007-ben volt az az ötletem, hogy a tábor legyen nemzetközi. Ez ugye elég merészen hangzik, de 2007-ben jöttek először Csehországból rajongók, és akkor volt az első magyar cseh kvintáborunk.
2: Cseszki-magyarszki
3: kvintáborunk. Csináltunk egy ilyen pólót, és nagy siker volt, és igen, bizony, mindig meglátogatnak minket külföldről. Most voltak Csehországból a régi ismerőségek, a cseh klubvezető és egy pár rajongó, és voltak Szlovákiából is, Pozsonyból.
2: És Németországból is meg szoktak jelenni mostanában, ha nem is egész időre, de így egy-egy koncertre, vagy egy-egy nap megjelenik.
3: Igen,
2: német
3: tavaly,
2: rajongók például.
3: Tavaly volt olyan, hogy németek nyaradtak Balatonparton, és átjöttek, átnéztek hozzá.
2: Igen.
3: Megnézték, hogy milyenek ott a viszonyok, és nagyon tetszett nekik.

0: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Ez mennyire kölcsönös, tehát ti is látogatjátok a különböző
2: klientáborokat? Ez utóbbi évek összes zseppénze arra ment, hogy beutazzuk fél Európát. Hát a legfrissebb pont Csehországban voltunk éppen, ahol a csehek a annak a hatására, hogy itt voltak ugye az utóbbi években, kitalálták, hogy ez mennyire jó dolog, és akkor csinálnak ők is egy ilyet, úgyhogy egy hétvégét körülbelül három héttel, vagy két héttel a mi táborunk előtt, ők is csináltak egy hétvégét Csehországban, nagyon gyönyörű kis helyen, és hát oda elmentünk, megnéztük őket, és nagyon jó pofa dolog volt az is.
1: Mennyire volt az más például?
2: Hát rövidebb volt minden esetre, illetve hát mivel ők először csinálták ezt meg, ezért még nem mertek túl sok programot beleszervezni, tehát például koncert nem volt, hanem csak egy baráti összejövetel volt vetélkedőkkel, videóvetítéssel, karaokival, meg sportprogramokkal és kirándulással, úgyhogy ilyen szempontból volt más, de hát mégis hasonló, tehát ennyi volt csak a különbség, hogy élő koncert nem volt, de hát ott a rajongók azért énekeltek nagyon nagy elánnal és lelkesedéssel, úgyhogy megvolt a koncert hangulat is mindenképpen.
1: A Queen szülőföldjén Angliában is megemlékeznek minden évben a csapatról?
2: Bizony.
3: Bizony. Minden évben van egy nagy nemzetközi Queen találkozó, a International Queen Fan Convention, amin ugye mi is voltunk két évvel ezelőtt. Minden évben ezt megtartják, tavasszal, általában a tengerparton, vagy ilyen kisebb kempingekben is, akkor ott ugyanígy, ott is van a koncertek. Tehát tulajdonképpen az a nagy találkozó, az a nagy rajongói találkozó, ami minden évben a világ minden tájáról oda sejtenek a rajongók.
2: Hát az annyira nagy, hogy ott általában 1500 ember szokott összejönni, úgyhogy mi is, amikor tapasztaltuk, akkor az hatalmas nagy élmény volt ott lenni a rengeteg Queen rajongók között. És tényleg nem csak Angliából, hanem Amerikából, Ázsiából, Japánból, Afrikából, mindenhonnan összesereglenek ilyenkor a rajongók. Úgyhogy nagyon jó élmény volt ott lenni két év, és hát azóta is vágyunk vissza, de hát nekünk nem olyan egyszerű oda kijutni, úgyhogy majd igyekszünk, azért jövőre talán sikerül.
1: Azért bizonyos szempontból ezek a számadatok, hogy mondjuk voltak 1500-an, az valahol azért nem reális olyan szempontból, hogy hányan szeretik még a mai napig a Queen-t, hiszen ha visszaemlékszünk az elmúlt pár év, talán az elmúlt 5 év Queen plusz Paul Rogers-es koncertjeire csak, amik ugye kétszer is jártak hazánkban, hát azért az arénában ennél több ember volt, és hát nyilván egy világturnét csináltak meg Paul Rogers-szel kiegészülve. Szóval ezt hogy néz ki? Ez annyira nem fogja meg az embereket egy ilyen tábor?
2: Nem, ez egészen más, hiszen ugye amikor a zenekart magát akarják megnézni az emberek, akkor ugye mindenki rámozdul erre, mert hát nagyon kíváncsi, de amikor egy rajongói találkozó van, akkor az tényleg elsősorban azoknak szól, akik fanatikusan imádják a zenekart, és ilyenkor ugye, akik mitől szeretik csak meghallgatni CD-lemezen, vagy megnézni őket, azok annyira mondjuk nem akarnak részt venni egy ilyen programban, tehát én azt gondolom, hogy az 1500-os létszám az egy hatalmas létszám, hogyha innen nézzük a dolgot, hiszen például, hogyha Magyarországot összehasonlítjuk itt nálunk, ugye jelen pillanatban maximum 1-200 ilyen hasonló típusú emberke van, akit össze tudunk csődíteni egy-egy ilyen nagyobb rendezvényre, viszont hát Angliában ott ugye 1500-on simán összejönnek, tehát szerintem ezzel nincs gond.

0: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Az előfordul, hogy egyébként az életben maradt tagok John Deacon, Brian May vagy Roger Taylor megjelennek? Akár a legnagyobb nemzetközi ilyen összejövetelen?
2: Hát ez nehéz kérdés. Azt megteszi Brian May és Roger Taylor, hogy mindig egy videóüzenetben üdvözlik a rajongókat, de megjelenni azt nem nagyon szoktak. Azt hiszem talán az angol convention történetében egyszer jelent meg Brian May ott a színpadon.
3: De zenélt is, nem?
2: Zenélt is.
3: Volt egy 7-8 évvel ezelőtt, amikor Jeff Scott Soto-val is fellépett, talán volt egy ilyen.
2: Ez elvileg benne van a pakliba, bár nem nagyon szoktak oda látogatni. Ugye a Brian May azt mondja, hogy hogyha elmegy egy helyre, akkor az összes többé is el kell menni, és azt mondjuk.
3: Igen, mert
2: ez fizikailag lehetetlen, mondjuk.
3: Igen, mert hát azon kívül, hogy van Angliában, meg nálunk is találkozom, meg a cseheknél, rengeteg más helyen van még találkozó. Olaszok nagyon aktívak ilyen szempontból. Hát Európa szinte minden országában szerveznek ilyeneket, hát Amerikáról nem is beszélve, meg a japán rajongókról, úgyhogy nagyon sok helyre el kéne, akkor szegény Briannek folyamatosan mehetne egyik helyről a másikra.
1: Innen folytatjuk, méghozzá először is zenélünk, a Queen Unplugged projekt Hammer to Fall című felvételét hallgatjuk meg, melyben Tibi fog énekelni.

0: Szivárvány.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.

0: Ted Mosher.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Na meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz duplán jó.
1: Csák Attilával.
2: Gyere fel, ne táncolj, mi?
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Life.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Műsorajánlót hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Szivárvány. Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Folytatjuk a beszélgetést a Magyar Queen Rajongók Klubja Kulturális Egyesület vezetőjével Tóth Tiborral és titkárával András Fai Endrével, Bandussal. Előbb hallottuk a Queen Unplugged projekt felvételét, melyben Tibi igen aktívan közreműködött. Mit kell tudni erről a zenekarról, hiszen azért azt hallottuk, hogy nem úgymond eredetiben másolva adtátok elő ezt a dalt, és hát más dalok is felcsendültek közben. Milyen stílusban játszatok ti Queen dalokat?
2: Hát a névválasztással is igyekeztünk már ezt így prezentálni, hogy unplugged, tehát bedugatlan, rossz magyarsággal mondva, akusztikus verzióban, ami azt jelenti, hogy fogtuk a nótákat, lecsupaszítottuk, semmi elektronika, semmi szintetizátor, nincsenek hangos dobok, hanem mint egy tábortűz mellett összeülünk két akusztikus gitárral, egy-két csörgő, zörgő berendezéssel, és akkor így három szólamban énekelgetünk négyesben, és hát így alakult ki a Queen Unplugged projekt. Nem így indult, amikor először összejöttünk így 6 évvel ezelőtt egy páran, akkor még szerettünk volna rendesen ilyen hangos zenekart csinálni, csak aztán rájöttünk, hogy minek, amikor ott a jó kis Queen emlékzenekar, ami már 16 éve működik, és inkább akkor választottuk ezt a verziót, hogy akusztikusan fogjuk nyomni, és az itt tök szépen összeállt a dolog, úgyhogy azóta is így működik.
1: A legnagyobb siker?
2: Hát... Nem tudom, hogy ki lehet emelni egyet, mert volt néhány, ami szívem csücske volt, amikor kijutottunk ugye először Marosvásárhelyre, az volt egy hatalmas nagy élmény, amikor 5-600 ember előtt egy hatalmas színházteremben játszottunk, aztán utána mentünk Prágába, ott is körülbelül ilyen közönség volt, és ilyenkor ugye mindig megyünk klubostul, tehát csapatostul, így 30-40 magyar rajongóval együtt szoktunk kivonulni a európai helyszínekre, és hát Montreux volt a következő állomás, ahol szintén, hát nem tudom, szavakba önteni elég nehéz, amikor ott a Freddy szobra, ott van a Queen, egykori Queen stúdió, ott vannak a Queenhez közeli emberek, a Peter Freestone, a David Richards, aki a Queen technikusa, vagy nem tudom, a lemezeket készítette.
3: Hát hangmérnök volt.
2: Igen, hangmérnöke, igen. És a Greg Brooks például a Queen archivistája, tehát ilyen személyek előtt játszottunk, meg hát szintén egy nemzetközi Queen rajongói közösség előtt, és csodálatos élmény volt. Szóval ezek mind gyönyörűek. És aztán mesélhetnék még angliai élményekről, meg Hollandiában, ahol ezeken a rajongói találkozókon olyan lelkes közönség van, hogy csodálatos. És hát magyarországi koncertek is ugye egytől egyik. Szóval gyönyörű. Egy csodálatos néhány év van mögöttünk, úgyhogy ez egy nagyon szép történet.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Letartóztattak egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajorországból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztató kiemelte. Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági, kereskedelmi partner a német tartományok közül. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatóak, erős alapokra építenek. A kapcsolatépítés egyetértésben a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik, jelentette ki a magyar miniszterelnök. A gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, autómosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írt a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízközmű társaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese, a szolgálat és a Porsche Hungária által közösen szervezett véradáson a cég közléménye szerint. Az MD-hez eljuttatott tájékoztató szerint Nagy Sándor arról beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A véradás hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások. Letartóztatott a Szekszárdi járásbíróság egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra, tájékoztatta a Tolna vármegyei főügyészség az MT-t. Múlt vasárnap este Tolna vármegyében intézkedtek a 27 éves férfival szemben, amikor az Ozora Fesztiválra tartott egy német honosságú bérelt személygépkocsival. A járművet átvizsgálták, ennek során jelentős mennyiségű kábítószert, többségében úgynevezett parti drogot találtak, amelyet a férfi a rendezvényen akart értékesíteni. Olvasható a közleményben. Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Szivárvány. Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Elég szerényen beszéltek erről a mostani idei eseményről, már csak azért is, mert Tibi, neked azért kapcsolódik ehhez valami elég komoly megmérettetésed. Mi ez?
6: Hát igazából ez fölmerült bennem egy gondolat még régebben, amikor nagyon bringáztam, hogy milyen jó lenne kitekerni oda Montreux-be, meg vissza. Úgyhogy az utóbbi években pedig Bandussal gondolkodtunk azon, hogy ezt hogy tudnánk minél queenesebb eseményét tenni, hogy valahogy a rajongókat biztatni arra, hogy ezt a zarándok helyet tényleg közelítsék meg valami érdekes módon, és aztán végül is odáig jutott a dolog, hogy én most már mindenképpen el fogok indulni augusztus 23-án kerékpárról, és kitekerek Montreux-be. Fölvettük ugye a Montreux Music Team-mel is a kapcsolatot, a Norbert Müllerrel és a Rita Balézivel, akik támogatják ezt az ötletet, és akkor várnak ott engem is, meg hát aki még esetleg csatlakozik a dologhoz. Ez egy 1200 kilométeres túra lesz, 12 napon át, az Alpokon keresztül, 5000 méter szintkülönbséggel, nem akarok túl sok adatot így mondani, az a lényeg, hogy lesz egy ilyen megmérettetés, nem tudom, hogy zarándoklat, amit én mindenképpen megcsinálok, és hát továbbra is várjuk a jelentkezőket, akik esetleg szeretnének ebben részt venni, mert nem csak az a lényeg ennek, hogy kimenjünk Freddyhez, hanem ugye egyrészt a gyönyörű út, a csodálatos környezet, meg hát közben azért lehet a Queen rajongókkal is találkozni, hiszen Szlovénia, Ausztria, Olaszország, Svájc, 4 országon keresztül megy az útvonal. Úgyhogy így dióhéjban ennyi a történet lényege.

0: Szivárvány. Poddi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
0: Billeso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live. A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től. Hungary Live.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Mennyire van készen egy kerékpárosnak az útvonal egészen Svájcig?
2: Fantasztikus. Én elkezdtem ugye felmérni a dolgokat, hogy mi hogy van, és akkor elböngésztem térképek, útikönyvek, szakirodalom, egyebek, és akkor szinte teljes útvonalra tudtam venni olyan térképeket, amelyek végigjelölik a kijelölt kerékpárutakat egészen mondjuk Maribortól, Szlovéniától, egészen a Genfitóig. Tehát csodálatosan megvan ez szerkesztve, teljes részletes leírással, mindenféle segítő adatokkal, úgyhogy szerintem ezzel nem hiszem, hogy probléma lesz, hogy ott ha eltévedek, az már csak az én bénaságom lesz, úgymond.
1: Lesz bármiféle kísérőd, autós kísérőd?
2: Hát ez az, amin dolgozunk, ugye ezért a bandussal, ugye Queen Rally-nak is igen, elneveztük ezt a történetet, hogy hát ha kedvet kapnak mások is, és akkor ha nem is biciklivel, de mondjuk összejönnek egy páran autóval, és akkor kimegyünk Montreux-be, és akkor akár együtt is lehet menni, vagy csak egy bizonyos szakaszon találkoznánk, úgyhogy ez még kidolgozás alatt van, még szerveződnek ezek a dolgok.
1: És hát van ennek valamilyen jótékonysági vonatkozásai?
2: Igen, a svájciak kitalálták, hogy gyártanak egy pólót erre az alkalomra, és azt a címet adták ennek, hogy I am on my way to Freddy, tehát utam Freddyhez, vagy valahogy így lehetne fordítani, és akkor erre fölírták a fontosabb címszavakat, és ezt a pólót ők fogják árusítani, és ennek egy bizonyos bevétele a Mercury Phoenix Trust nevű szervezetnek megy, ami azt hiszem a étszellenes
3: bizony.
2: Alapítványa, amit a Freddy emlékére alapítottak, és ez a jótékony jellege a történetnek.
1: Ha bárkit érdekelne és csatlakozna hozzád, akkor azt hogy teheti meg?
2: Hát a Facebookon van ennek egy oldala, amit címet most nem tudok megmondani, de I am on my way to Freddy, hogyha ezt keresi, akkor ezt megtalálja. Illetve hát a honlapunkon nem sokára még nem sikerült közzétenni, de föl fogjuk tenni, tehát a hqfc.hu-n mindenképpen a következő napokban fölrakjuk majd erről az információkat, és akkor ott lehet majd látni, hogy miről szól igazából ez az egész.
1: Kitaláljátok-e, hogy akkor most milyen dalt fogunk meghallgatni?
2: Vajon melyik szám lehet? Egy télies hangulat?
1: Nem.
2: Megvan, bocsánat, igen. Egy biciklis dal.
1: Egy biciklis dal következik.

0: Alo.
1: Szivárvány. Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Folytatjuk a beszélgetést a Magyar Queen Rajongók Klubja Kulturális Egyesület vezetőjével Tóth Tiborral és annak titkárával Andrásfay Endrével Bandussal. Mindezt én egy Queen magazinból puskázom, ami a ti kezetek munkáját dicséri. Mit kell tudni erről a magazinról, a kiadványról?
3: Ez a 18. száma, ami most megjelent éppen, és a tavalyi évnek egy ilyen összefoglalása igazából, hát friss egyesületként egyelőre ennyire van illetve lehetőségünk, hogy évente egy ilyen újságot kiadjunk, de azt igyekszünk a lehető legszebben, legtartalmasabban megtölteni, úgyhogy éppen nemrég készült el ez a kiadvány, és ez igazából a klubkiadványnak a folytatása, a klubújságnak a folytatása, amit 1985-ben készült az első talán.
4: Igen, az első, ez egy dupla szám volt 1985-ben, és akkor a klub úgy határozott, hogy fél évente kiad egy újságot. Na most, hát ez egy darabig, és a rajongóknak ingyenes lesz, ez egy darabig ment is, mondjuk, olyan 1990-ig, aztán 94-ben volt egy újság, ha jól emlékszem, és azután pedig nagy csönd lett.
3: Igen.
4: És mi tavaly találtuk ki, vagy tavaly előtt találtuk ki, hogy milyen jó lenne ezt folytatni, ezt a hagyományt, mert azt tudtuk, hogy a rajongóknak, és nem csak nekik, hanem nekünk is nagyon sokat jelent ez az újság. Mert azt el lehet képzelni, hogy a régi időkben nem volt internet, nem volt mobiltelefon, tehát a rajongók a Queenről, meg egymásról csak az újságon keresztül kaptak hírt. Aztán az újság pótlására kitaláltuk azt, hogy legyen klublevél, akkor minden hónapban ilyen házi keretek közt fénymásoltuk ezeket a papírokat, beborítékoztuk őket, úgyhogy ez elég időigényes, és elég...
3: És abban rengeteg információ volt, ugye minden hónapban a friss hírek, igen, a Queenről, amik máshonnan nem tudhattunk
4: pontosan,
3: meg.
4: Minden hónapban a friss híreket betettük, úgyhogy nem volt internet, vagy csak egy internet volt meg az emberek a munkahelyén, akkor gyorsan kimentette, akkor ellopta a papírt, akkor gyorsan lefénymásolta a munkahelyi fénymásológépen, úgyhogy ne lássa az ember főnöke, szóval voltuk, hogy ez nem. Ha egyesület vagyunk, akkor ne ilyen kisipari módszerekkel dolgozzunk, és szerencsére találtunk támogató a nyonga formájában, úgyhogy meg tudtuk csinálni, mert tavaly csináltunk egy ilyen szép újságot, de szerintem ez még szebb, és ebben még több az információ, még szebbek benne a fényképek.
3: Így van, és hál' Istennek a baráti körünkben vannak megfelelő szakemberek, akik ezt tök jól meg tudják csinálni, és hát a grafikát, a tördelés, meg minden ilyesmit. És hát az újságban pedig ugye a Queenről amennyit lehet érdekességeket, kuriózumokat megjelentettünk, de elsősorban azért mégis a rajongói életre, a magyarországi eseményekre koncentrálunk, és hát ezek az információk találhatók benne.

0: Szivárvány.
1: Hobbi rádió.
2: Ja man, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regizenéket kívánok itt a Hobbi rádió frekvenciáján.

0: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: És ha már magyar Queen élet, akkor azt hiszem eléggé szorosan ide kapcsolódik az Egy Bohém Rapszódiája című Freddie Mercury emlékest, amely a Queen munkássága mellett Miklós Tibor munkásságát is dicséri, aki lefordított kb. 30 dalt, ha jól emlékszem, így nagyjából, és készített egy fergeteges musical-szerű szeánszest, tehát ő se tudta saját maga megfogalmazni, hogy pontosan minek is nevezzük, ugye Freddie Mercury élet történetét egy kicsit jobban megismerhetjük ebben az előadásban, és mellette rengeteg sztár segítségével, kiváló énekesekkel, Szomor Györggyel, Varga Miklóssal, Zentai Andrással, a Tóth testvérekkel, Serbán Attilával, Puskás Péterrel például megismerhetjük a Queen dalokat magyarul.
2: Szivárvány! Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Kamu reklám.
7: Európa legnagyobb, független PB gázszolgáltatója. Nemzetközi és országos hálózat. Hallott már minőség. Hívja kék számunkat, hogy elmondhassuk csak önnek szóló ajánlatunkat. Prima gáz. Öné... ezt felejtsük el, ami ide van írva, hogy csirke kibújik, mert...
6: Kamu reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
1: Mennyire segíti ez úgymond a ti munkátokat a magyarországi Queen zenének a terjesztésében?
2: Hát nagyon szerintem, mert hiszen amikor első híreket meghallottuk, hogy készül egy ilyen előadás, akkor azonnal felvettük a kapcsolatot a stábbal, és hál' Istennek pozitív volt a visszajelzés, úgyhogy együtt dolgozhattunk Miklós Tiborral is, ami már egy nagyon nagy élmény, hogy segíthettük az ő munkáját ugye mindenféle anyagokkal, anyagok beszerzésével, hiszen azért így a rajongói közösségben van elég sok nyersanyag, amit tudunk használni ilyen esetekben, és hát válvetve próbáltuk népszerűsíteni a programot is, és mi is a tavalyi bemutatóra megembereltük magunkat, és összehoztunk egy Freddie Mercury emlékkiállítást, amiről már beszéltünk, amit az idén Balatonszemesen is bemutattunk. Az tavaly igazából ez egy Bohém Rapszódiája budapesti premierjére készült el, és ott volt az első megnyilvánulása, és hát nagyon szeretnénk, hogyha minél többször előadnák ezt az előadást több helyszínen is. Hál' Istennek Szexárdon volt már idén márciusban szintén egy adás, és akkor mindig mi visszük a kiállításunkat, visszük a szóróanyagainkat, és reklámozunk, népszerűsítjük a Queen munkásságát, bemutatjuk az embereknek, elérhetővé tesszük a teljes palettát, ami hozzáférhető, és ezáltal tudjuk így a klubot életben tartani, működtetni.
1: Nagyon sokan azt hiszem, ha még nem hallották a magyar dalokat, akkor első hangzásra azt, hogy magyarul szólalnak meg a Queen dalok, azért kicsit furcsa lehet. Hogy fogadtátok ti, meg hogy fogadta a magyar Queen nép, akik ugye hát csak az angol?
3: Ez egy nagyon érdekes dolog, ezzel mi is így voltunk először, amikor megtudtuk azt, Tibitől tudtam meg, hogy készül egy ilyen műzikál, és magyarul lesznek a dalok. Úristen, milyen lesz? Hát nagyon szkeptikus voltam, hogy ez milyen lesz, és hát hogy lehet magyarul előadni ezeket a dalokat, amiket tényleg az ember 20-30 év volt, csak angolul ismert, de a Miklós Tibivel felvettük a kapcsolatot, és láttunk egy nagyon-nagyon lelkes, nagyon-nagyon kedves embert, aki azt mondta, hogy ezek a szövegek nagyon költőiek. Bármennyire is mondjuk az ember nem hiszi azt, de nyilván tudja, hogy Freddie Mercury borzalmas tehetséges ember volt, sőt a zenekar többi tagja is, ugye a szövegírásban is jeleskedtek, de magyarul lefordítva a dalok még egy más értelmet is kaptak. És a Miklós Tibi is azt mondta, hogy ez szinte Tóth Árpádi a csúcsaik az élő magaslatokban dolgozott a Freddie Mercury, és ilyen dalszöveget írt. És tényleg, mert ugye sok rajongó az nem, tehát ugye először, amikor az ember meghallotta ezeket a dalokat, akkor nem értette a szöveget. A címét értette, de hogy miről szólnak ezek a dalok, azt nem tudta. Viszont a rajongók fogadtatása, pont tavaly Balatonszemesen volt egy ősbemutató, ahol Miklós Tibi lejött és néhány énekessel elénekelték ezeket a dalokat, hát a magyar rajongók volt, aki elmenekült. Volt, aki bemenekült a kocsma mögé, és berúgta a fülét. Tehát nekik ez annyira szokatlan volt, hogy mi ez, hogy egy szent anyaghoz valaki hozzányúl, és lefordítja a szöveget. De ez nem igazából úgy keltő dolog, hiszen a Viva La Queen musical, az nem csak Angliában megy, ugye az a Queen dalokra épülő musical, ugye Londonban mutatták be, de az van Spanyolországban, Németországban, Ausztriában is volt, Bécsben is volt, volt Oroszországban, tehát ott lefordították a dalokat, simán mondjuk németre. És ott nem voltam furcsa az embereknek, hogy a saját anyanyelvükön szólnak a dalok. Ez itt egy picit még furcsa, de aki megismerte a Miklós Tibit, és elkezdett vele beszélgetni, Tibi meggyőzte az embereket, hogy a dalok így egy plusz értelmet kapnak.
2: És hát igazából, bocsánat, hogy számomra még az egy különleges érték az egész történetben, hogy a Tibor, ahogy összerakta ezt az egész produkciót, tehát a dalokat úgy fordította már le szerintem, hogy tudta, hogy akkor ebből egy kerek történet fog kialakulni, és a Freddie életútját végigkíséri, és minden egyes dalt oda tett abba a pozícióba, ahol a daloknak tényleg a Freddie-re vonatkoztatva is van értelmük, tehát egy ilyen kerek történetté alakult az egész, és ezáltal csodálatos a dolog, tehát ha innen nézzük, akkor viszont egy fenomenális produkció is, ahogy ez szépen összerakta ezeket a mozaik kockákat, és úgy vannak a magyar fordítások is megkreálva, hogy a Freddie életútját végigköveti a születéstől a haláláig.

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
3: Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Letartóztattak egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajorországból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte, Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági, kereskedelmi partner a német tartományok közül. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatóak, erős alapokra építenek. A kapcsolatépítés egyetértésben a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik, jelentette ki a magyar miniszterelnök. A gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, autómosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írt a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízközmű társaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt vízmennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese, a szolgálat és a Porsche Hungária által közösen szervezett véradáson a cég közleménye szerint. Az MD-hez eljuttatott tájékoztató szerint Nagy Sándor arról beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A véradás hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások. Letartóztatott a Szekszárdi járásbíróság egy izraeli állampolgárt, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra, tájékoztatta a Tolna vármegyei főügyészség az MT-t. Múlt vasárnap este Tolna vármegyében intézkedtek a 27 éves férfival szemben, amikor az Ozora Fesztiválra tartott egy német honosságú bérelt személygépkocsival. A járművet átvizsgálták, ennek során jelentős mennyiségű kábítószert, többségében úgynevezett parti drogot találtak, amelyet a férfi a rendezvényen akart értékesíteni, olvasott olvasható a közleményben. Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
4: Hobby Rádió. Fogalkozni,
5: menjetek ki a busztába!

0: Névnapköszöntő.
1: Augusztus 1-én a Boglárka nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A boglár szóból ered a név, mely egyfajta fémveretes, égköves, gyöngyös ékszer és egy virág neve is. A magyar eredetű név gyakorlatias, leginkább rendszerekben gondolkozó személyiség kialakulását támogatja, élvezi a teljesség élményét, miközben figyelmesen dolgozik egy-egy feladaton. Mindenről gondoskodik, ami a birtokában van, ennek köszönhető, hogy tárgyai igen sokáig kitűnő állapotnak örvendenek. Becézése Bogi, Bogika, Bogácska, Bogica, jeles viselői a névnek Csősz Boglárka színésznő, Farkas Boglárka műsorvezető és Varga Boglárka színésznő, valamint ön, kedves Boglárka. Ezen a napon köszöntjük még Alfonsz, Bogdána, Boglár, Ete, Fodor, Galatea, Gusztáv, Kleopátra, Kála, Kökény, Magnólia, Mahália, Majoranna, Makabeusz, Médea, Ménrót, Nadin, Nadinka, Nimród, Nádja, Orhidea, Pető, Peónia, Pálma, Pénelopé, Péter, Remény, Reményke, Tulipán, valamint Zsófia nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. Rádió. A mai nap is különleges.
3: Augusztus 1-e az anyatej világnapja. 1990. augusztus 1-én 32 kormány és 10 ENSZ szervezet tanácskozást tartott Innocentben a szoptatás támogatásáról és népszerűsítéséről. Ebben az innocenti nyilatkozatban került megfogalmazásra a világnap gondolata is.
2: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 1-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi történt ezen a napon a történelem során. 1292-vel kezdünk, augusztus 1-je, a svájci államszövetség nemzeti ünnepe. 1291. augusztusában a mai Svájc területén lévő három őskanton esküvel erősítette meg szövetségét a leigázásukra törekvő Habsburgok ellen. Kötelezték magukat a béke megőrzésére és választott bíróságokat állítottak a peres ügyek lebonyolítására. Folytassuk a 18. századdal. 1774. augusztus 1-én Joseph Priestley, angol lelkész, liberális politikai filozófus és fizikus felfedezte az oxigént. Ugorjunk csak nem 100 évet a 19. századba. 1885. augusztus 1-én született Hevesi György József, Nobel-díjas kémikus. Folytassuk a 20. század elejével. 1905. augusztus 1-én született Gáspár Margit író, műfordító. Ugorjunk 1945. augusztus 1-ére, ekkor meghalt Csortos Gyula színész. Leghíresebb alakításait a Hippolita lakály és a Meseautó című darabokban adta. Egy évet lépünk előre, 1946. augusztus 1-én kibocsátották a forintot. Magyarországon a világtörténelem addigi legnagyobb inflációja zajlott le a II. Világháború után, a kezelhetetlenné váló helyzet megoldására bocsátották ki a forintot. Ugorjunk 1981-re, augusztus 1-én először sugározta műsorát az MTV zenei televízió csatorna. És végül, de nem utolsó sorban, 1992. augusztus 1-je az anyateljes táplálás világnapja, más néven a szoptatás világnapja. A világon évente több millió csecsemő hal meg, illetve válik nyomorékká azért, mert nem jut anyatejhez. Ennek ellenére a legtöbb országban, így Magyarországon is egyre kevesebb nő szoptatja gyermekét, ezért is indította el az Egészségügyi Világszervezet, a WHO és az UNICEF átfogó programját a csecsemők egészséges táplálására. Az anyatejben ugyanis olyan semmivel sem pótolható anyagok találhatók, amelyek védettséget nyújtanak a csecsemőnek a mindenütt jelenlévő fertőzésekkel szemben. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Üzenet a Filippiekhez írt levél második részéből.
1: Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Aki, mikor Istenek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: 2026. augusztus 1-e, szombat. Ad nekem egy tálon Keresztelő János fejét. Evangélium Szent Máté könyvéből 14. fejezet 1-től a 12. versig. Amikor Herodes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló híreket, azt mondta szolgáinak: ez Keresztelő János, ő támad fel a halálból, azért van ilyen csodatévő ereje. Herodes ugyanis annak idején elfogadta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki fivérének Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette, nem szabad őt feleségül venned. Herodes emiatt ki akarta végeztetni Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt. Amikor Herodesnek születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: ad nekem egy tálon Keresztelő János fejét. Erre a király elszomorodott, de esküje és a jelenlévő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki Keresztelő János fejét. Erre elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak, ő meg elvitte anyjának. Akkor János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki. Emélkedés. Egy megrendítő történettel találkozunk a mai evangéliumban, Keresztelő János vértanúságával. A halála nem harctéren történt, hanem egy szenvedélyből, bosszúból és gyávaságból szőtt udvari intrika tragikus végkifejlete. Heródes félt Jánostól, ugyanakkor tisztelte is őt, és bűntudata volt miatta. De amikor Heródiás bosszúja, a leány csábereje és saját hatalmi gyengesége összeadódott, a próféta feje egy tálon végezte. A történet mély kérdéseket vet fel számunkra. Miért engedi Isten az igaz ember szenvedését a haláltól? Hol van az igazság, ha a hazugság, a bosszú és a félelem győznek? Keresztelő János alakja arra emlékeztet, hogy az igazságért való kiállásnak ára van. Ő nem volt hajlandó hallgatni, amikor törvénytelen kapcsolatot látott. Nem a békesség kedvéért, nem a túlélés érdekében, hanem Isten igazságának képviseletében szólt, és ezért az életével fizetett. Jézus később János szerepéről beszél. Ő volt az előfutár, aki a messiás közelgő jövetelét hirdette, ugyanakkor példát adott, hogyan kell kiállni az igazságért. Sokan ma is Keresztelő János sorsában látják saját helyzetüket, amikor az igazságtalansággal szemben felemelik a szavukat, gyakran megaláztatás, elszigeteltség, sőt üldözés lehet a részük. Az ő számukra Keresztelő János nem csak figyelmeztetés, hanem vigasztalás is. Isten látja áldozatukat. Uram Jézus Krisztus, te magad is vállaltad a proféták sorsát, és megtapasztaltad a világ visszautasítását. Köszönjük Keresztelő János tanúságtételét, aki nem félt szólni az igazság mellett, és aki hű maradt küldetéséhez. Segíts, hogy mi se hallgassunk, amikor szólni kell, ne hátráljunk meg, ha áldozatot kíván a hit, és ne engedjük, hogy a félelem elnémítson minket. Adj nekünk bátorságot, tisztánlátást és hűséget. Őrizd meg szívünket az igazságban, és vezess az életre, ahol a szenvedésnek már nem lesz hatalma, és te leszel minden mindenben. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Magellán nem hajózta körül a világot, mivel az út közben a Fülöp-szigeteken meghalt. A helyettese Juan Sebastián de Cano volt az, akinek vezetésével befejezték az utat.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy igazi vasárnapi ételkülönlegességet hoztam önöknek. Lisszaboni rostéos fog készíteni, előre mondom. Hozzávalók 4 személyre. 4 szelet rostéos, kb. 60 deka, 8 vékony szeletelt csonka, 2 evőkanál olaj, 2 evőkanál vaj, 1 evőkanál borecet, 1 deciliter vörös bor, 8 gereszt fokhagyma, ízlés szerint só, őrölt bors, fél citrom, 1 babérlevél és 1 csokor petrezselyem. Az 5 gereszt fokhagymát megtisztítjuk, finomra vágjuk. Elkeverjük kevés sóval, borssal és 1 kis kanál borecettel. Ezzel a fűszerkeverékkel jól bedörzsöljük a hússzeleteket. Ezután a vajat és az olajat serpenyőben felmelegítjük, beletesszük megtisztítva a megmaradt 3 gereszt fokhagymát és babérlevelet, néhány másodpercig sütjük, majd kiveszük, ezután ezt eldobhatjuk. A fűszeres visszamaradt olajban megpirítjuk a rostélyos szeleteket, majd vizet öntve alá puhára pároljuk. Kevés olajban megpirítjuk a sonkát, és tároláskor minden rostélyosra 2 szeletet teszünk. Az olajat összeforraljuk borral és fél citromlevével, ezzel megöntözzük a hússzeleteket, utána még finomra vágott petrezselyemmel is megszórjuk. Sült burgonyát ajánlok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ!
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
8: Szivárvány. Szivárvány.
2: Szivárvány.
8: Szivárvány.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Vonatok is megsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti hullám során a Flirt motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túlmelegedéséhez vezetett. A járművekbe épített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek, bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a lebegőalkák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencéjében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éles indulásra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogvatartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai önkormányzati tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották. Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobbi Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobbi Rádióban.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobbi Rádióban.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobbi Rádióban.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja... Reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi. És a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.